0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket és közösen meghozni a döntéseket. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségükben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Felszámolás helyett a közterületi reklámfelületek átlátható, arányos, szakmailag megalapozott, versenysemleges és városképi szempontból is vállalható szabályozása volna a főváros érdeke, hangsúlyozza a Magyar Reklámszövetség. Az érdekképviselet egyetért a városkép védelmével, a közterületek rendezettebb használatával, ám szerintük az elfogadásra váró tervezet jelentősen megváltoztathatja Budapest közterületi reklámpiacát. Hozzátették, a reklám elhelyezési és hasznosítási lehetőségek túl szigorú korlátozása, az önkormányzatok fejlesztési, közterülethasznosítási és lakossági tájékoztatási mozgásterét is szűkítheti. Unokáiról beszélt nemrég Bon Jovi. Az énekes fia Jake és felesége Millie Bobby Brown tavaly nyáron fogadta körökbe egy kislányt, novemberben pedig másik fia Jesse köszönthette első gyermekét. A nagy örömmel kapcsolatban a rockstar elmondta, egy celeburdi, bolondos nagypapának tartja magát, és csodálatos ez a szerep.
3: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségűben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Felszámolás helyett a közterületi reklámfelületek átlátható, arányos, szakmailag megalapozott, versenysemleges és városképi szempontból is vállalható szabályozása volna a főváros érdeke, hangsúlyozza a Magyar Reklámszövetség. Az érdekképviselet egyetért a városkép védelmével, a közterületek rendezettebb használatával, ám szerintük az elfogadásra váró tervezet jelentősen megváltoztathatja Budapest közterületi reklámpiacát. Hozzátették, a reklám elhelyezési és hasznosítási lehetőségek túl szigorú korlátozása, az önkormányzatok fejlesztési, közterülethasznosítási és lakossági tájékoztatási mozgásterét is szűkítheti. Unokáiról beszélt nemrég Bon Jovi. Az énekes fia Jake és felesége Millie Bobby Brown tavaly nyáron fogadta körökbe egy kislányt, novemberben pedig másik fia Jesse köszönthette első gyermekét. A nagy örömmel kapcsolatban a rockstar elmondta, egy celeburdi, bolondos nagypapának tartja magát, és csodálatos ez a szerep.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

lehet és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Tovább korszerűsödött a Váci Jávorszky Ödön kórház hűtési rendszere. Az országos kórházi hűtésrekonstrukciós program keretében az intézményben is megkezdődtek a betegellátó területeket érintő fejlesztések, amelyek célja a megfelelő hőmérséklet biztosítása, a betegbiztonság növelése és a korszerűbb működés megteremtése. Első ütemben a sürgősségi betegellátó osztály betegvárói és a triás helység kaptak új korszerű hűtési rendszert. A következő fejlesztés a tüdőgondozóban valósul meg, ahol a felvételező helységek és a légzésfunkciós labor hűtése is biztosított lesz. A kórház hűtési infrastruktúrájának megújítása folyamatosan zajlik. 2024-ben 5 új folyadékhűtő berendezést helyeztek üzembe, amelyek a műtők, valamint a központi képalkotó diagnosztika zavartalan, előírásoknak megfelelő működését támogatják. Az építési engedély készhezvételét követően elkezdődött Dunakeszin a Hunyadi utca Diák negyedik történő meghosszabbításának előkészítése, közölte a város egyik alpolgármestere. Nyíri Márton részletezte, jelenleg a szükséges szolgáltatói egyeztetések zajlanak, és a végéhez közeledik a beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása. A kivitelezés ezt követően várhatóan július első felében kezdődik meg. Hozzátette, a fejlesztéssel 1,3 km új út és önálló kerékpár út épül vízelvezetéssel. A Hunyadi utca Széchenyi utca csomópontját is átalakítják, valamint szélesítik a Széchenyi és Pipa utca közötti szakaszt. Utóbbi két ponton kezdődik majd el a munka, az eddig ott parkoló gépjárművek tulajdonosai a Pipa utca melletti füves területen kapnak majd lehetőséget az autók tárolására.
3: Újra Mátraverebélyen csaptak le a rendőrök egy kábítószer terjesztőre, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A bátonyterenyei egyenruhások csütörtök hajnalban fogták el Mátraverebélyi otthonában azt az 51 éves férfit, akivel szemben kábítószerkereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytatnak eljárást. Az adatok alapján a díler 2024-től rendszeresen és haszonszerzés céljából árult kristályt, illetve füst néven ismert szert. Előfordult, hogy vásárlói az ellenértéket nem pénzben, hanem munkavégzéssel egyenlítették ki. A gyanú szerint több vásárlójának adott el új pszichoaktív anyagokat, különböző drogokat, amelyeket a vevők részben a férfi lakóhelyén, részben előreegyeztetett helyszíneken vettek át.
2: Az elrendelt harmadik fokú hőségriasztás ideje alatt Vácon a közterület felügyelet minden nap 11 órától vizet oszt a Széchenyi István utca 11. szám előtt, tájékoztatott a polgármester. Matkovics Ilona azt írt a közösségi oldalán, a vízosztás mellett párakapuk is enyhítik a hőséget, a március 15-e téren, a József Attila sétány végén a Tampájánál, a Dunaparton a Komphoz közelebbi játszótéren, valamint a Deákvári Kresszpartnál és az Országzászlónál. Hozzátett, a vízpazarlás elkerülése érdekében a váciak manuálisan használhatják a párakapukat, vagyis a felfrissülés után el kell zárniuk azokat. Ha valaki azt látja, hogy senki sem áll a kapu alatt, de a víz folyik, arra kérik, lépjen oda és zárja el.
3: Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása.
2: Hivatalossá vált az első Salgó AirCup Challenge programja. A rally versenyt július 12-én a klasszikus gyorson, a Salgó-Tarján kazár szakaszon tartják majd, ugyanakkor előző este fél hétkor egy rajtceremóniát is rendeznek Salgó-Tarján belvárosában, a főtérrel szemben.
0: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
1: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylóc határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Tovább korszerűsödött a Váci Jávorszky Ödön kórház hűtési rendszere. Az országos kórházi hűtésrekonstrukciós program keretében az intézményben is megkezdődtek a betegellátó területeket érintő fejlesztések, amelyek célja a megfelelő hőmérséklet biztosítása, a betegbiztonság növelése és a korszerűbb működés megteremtése. Első ütemben a sürgősségi betegellátó osztály betegvárói és a triás helység kaptak új korszerű hűtési rendszert. A következő fejlesztés a tüdőgondozóban valósul meg, ahol a felvételező helységek és a légzésfunkciós labor hűtése is biztosított lesz. A kórház hűtési infrastruktúrájának megújítása folyamatosan zajlik. 2024-ben 5 új folyadékhűtő berendezést helyeztek üzembe, amelyek a műtők, valamint a központi képalkotó diagnosztika zavartalan, előírásoknak megfelelő működését támogatják.
3: Újra Mátra verebélyen csaptak le a rendőrök egy kábítószer terjesztőre, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A bátonyterenyei egyenruhások csütörtök hajnalban fogták el Mátra verebélyi otthonában azt az 51 éves férfit, akivel szemben kábítószerkereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytatnak eljárást. Az adatok alapján a díler 2024-től rendszeresen és haszonszerzés céljából árult kristályt, illetve füst néven ismert szert. Előfordult, hogy vásárlói az ellenértéket nem pénzben, hanem munkavégzéssel egyenlítették ki. A gyanú szerint több vásárlójának adott el új pszichoaktív anyagokat, különböző drogokat, amelyeket a vevők részben a férfi lakóhelyén, részben előreegyeztetett helyszíneken vettek át.
4: Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása.
5: A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket.
0: Időjárás.
6: Tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet. Vigyázzanak magukra.
7: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylóc határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
10: Nagyon szép vasárnap reggelt kívánunk mindenkinek. Szevasztok, korán ébredők is, ugye ilyenkor szoktam azt mondani, hogy őszinte részvétünk, hogy ilyenkor együtt vagyunk itt az éterben, mert hogy igen, aki vasárnap reggel 6 óra környékén már ébre van, ott valamit kell csinálni szerintem. Na mindegy, hogyha ez így is alakult, nem baj, itt vagyunk együtt egészen 10-ig legalábbis velem és Karvaj Sanyival. Sanyika, jó reggelt neked is, hello!
11: Jó reggelt, sziasztok! Igen, ezt már olyan régen mondtad, hogy őszinte részvéted a korán kelőknek, bár ezt mondjuk lehet, hogy minden nap el lehetne mondani. Június 28-a vasárnap reggel van, névnaposuk az Irén, aztán a Levente. Nekem ez a Levente név annyira tetszik.
10: Uh-huh.
11: Fiú nevek közül nem sok tetszik, de a Levente az mindig úgy szimpatikus volt. Aztán névnapos még ünnepelt a mai napon Erina, Hector, Hermius, Iringo, Jerne, még nem hallottam ilyen nevet, aztán Leonidas, illetve Petúnia. és Tivadar, őket is köszöntjük nagy szeretettel. Meleg büszkeség napja mai, ilyenkor szokott lenni az a Pride felvonulás.
10: Igen, nem tudom, lesz-e vagy nem lesz-e? Biztos lesz, nem tudom. Ezt nem követtem nyomani sem, úgyhogy ez nem tudok hozzászólni.
11: Igen, Vastag Tamás, ő viszont a szülinapját tartja a mai napon, ő 1991-ben született ezen a napon. Elon Musk is a mai napon ünnepel, ő 1971-ben született.
10: Oké, van még?
11: Nincs más információm, ennyit sikerült így összegyűjteni.
10: Akkor
11: kezdhetünk is lassan.
10: Meg a slágerek indulnak is.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Pénteken Nógrád vármegyében és Pest vármegyében is elvileg be fognak zárni egy napra a kisbenzinkutak, jelentette be a Független Benzinkutak Szövetség az egyik posztjában. Ez a témánk ebben az órában, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. És ugye a sztori az az, hogy ugye a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett ár, hatósági árrendszere, ugye az a családi kis benzinkutakat üzemeltető KKV-knek ugye március óta nagyjából 7,5 8 milliárd forint veszteséget okoz, tehát még mindig iszonyat pénzeket az nyelnek be. És ugye a kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, viszont ezt a Tisza most, mint jogutód, nem akarja végrehajtani, ezért pöccentek be a kis benzinkutasok, és azt írják, hogy nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kiszemmézzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat a tulajdonunkhoz és a szabad vállalkozásokhoz, vagy vállalkozáshoz. Azt írták még, hogy ugye a Tisza kormány legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a nagyon káros rendszert, mármint ugye itt a védett hatósági üzemanyagárat, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, és ugye egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését, és ugye ezt nehezményezik, meg ugye arra utalnak, hogy a parlament elé került javaslat alapján, ugye a kereskedelmi politikára felelős miniszter felhatalmazást kaphat, hogy gyakorlatilag meg tudja ezt egy dolgozásra vissza tudja hozni, és azt írták a benzinkutasok, hogy ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, hanem ez Fidesz 2.0-ra, tehát nem erre adtak ők, mint gondolom akkor tiszta szavazók felhatalmazást. Tehát erről szól a történetnek a lényege, és ugye én ígértem azt, hogy én mondok sztorikat, mert ugye, hogy mondhatnánk azt,
2: van
1: hogy kit érdekel ez, mert hogy érted, én itt vagyok Balassagyarmaton, itt vagyok Váccon, Dunakeszten, úgy is van. De hogyha mondjuk, és emlékszem, mert talán a palotáson forgattam én egy pár évvel ezelőtt lent délem. Tehát nem a Balkánban, vagy Olaszban, vagy
2: csak
1: a Nógrád tűzföldön, hanem ott lett délen.
3: Délen
1: forgattam Nógrádba, a Palotás környékén, Héhalom környékén, és talán pont a Torta Fesztivál volt, azt hiszem. Uh-huh. És a semmi közepén, és hát ott már ott sárgálott a benzinjelző, azt mondtam azt, hogy
2: lehet, hogy gyalog megyünk haza?
1: Lehet, hogy nem tudom, mi van. És ott talán Héhalomnál az mellett, hogy valahol ott Palotás mellett, gyakorlatilag a semmi közepén a település mellett van egy kiskút. Gyerekek.
2: Kiskút, kerekes,
1: tehát, hogy ez nincs, mondjuk, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy hívom Norbit, hogy jöjjön, érted, hogy valami, átszippantjuk valahonnan, és igen, tehát én azért mondom, hogy ezek a kiskutak szerintem létszükség, mondjuk az ott élőknek. Nem tudom, most Gután megvan-e még? A Galagután is volt egy kis kutacska, ha jól emlékszem. Most azt
3: Mórán is van.
1: Mórán is van, igen, így van.
2: Igen, ez nagyon érdekes.
1: Hogy bedőlte már, vagy nem tudom, de hogy gyerekek, azért belegondolva abban, hogy mondjuk nem tudom, én régen Palánkról hova mész el tankolni, tehát hogy még így...
3: Megszokott, hogy bejársz.
1: Hogy bejársz.
2: Hogy gondoskodsz róla.
1: Gondoskodsz róla. Igen, tehát hogy viszont ott, ahol meg ez van, az meg egy kincset érő történet, és hát nem hiába tiltakoznak a kis benzinkutasok, hogy akkor itt átsigítár vaslapát, mert most akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad, és igen, semmi változtatás nincsen.
2: Igen, ugyanakkor azon a helyeken élők, ahol ilyen kiskút üzemel és működik, és mondjuk átéltek hasonló helyzetet, mint amit te mondjuk ott a tortázás közben, attól függetlenül nagyon érdekes a helyzet, mert szerintem túl nagy támogatásra ezek a kiskút tulajdonosok a lakosság részéről nem igazán számíthatnak mondjuk ország
3: szerintem
2: szerte,
3: senkinek,
2: mert a lakosság olyan szinten
3: részéről.
2: Nem kifejezhető méterben az a magasság, hogy tesznek erre, uh-huh, mert nekik, sőt, pont nem érdekli őket. Ő nekik legyen meg az ársapkás ár, of course, legyen az, igen, az mögött bármilyen jó, gazdasági tudod, tartalom.
3: Mondjuk, de ezzel meg azért nehéz vitázni, mert azt mondom, hogy most akkor 50 ezer forint tért tankolsz, vagy 38-ért, akkor azt mondom, nem, én nagyon szeretnék 50-ért mindig, szóval igen.
2: Abszolút, ezért vannak borzalmasan nehéz helyzetben, és nem tudnak semmit sem csinálni, csak azt, hogy mondjuk egy ilyen kézfeltartással kimennek majd valahova, igen, és próbálják jelezni a helyzetet, mert nem nagyon tudnak senkire számítani. A lakosságra szerintem szinte.
1: Igen, most Károly Karvaj nincsen itt, mert ugye, hogy vele is nehéz volt azt megértetni, hogy itt az van, hogy érted, van egy pék, akinek van X alapanyaga, amiből, ami X forintba kerül, abból csinál egy X terméket, plusz még hozzá mindenfajta költség, és akkor ezt úgy fogja eladni, hogy gyakorlatilag nem fogja te keresni semmit. Tehát akkor azt mondja,
3: mondjuk én amióta vállalkozó vagyok, én azóta figyelek oda, én addig igyekeztem, de azóta sokkal jobban tudom azt, hogy igyekezzek igenis akár helyi vállalkozótól, helyi péktől, helyi valakitől venni ezt vagy azt, ha még drágább is, de tudom, hogy hát mondjuk
2: azonnal jobb minőségű. Egyszerűen az emberek a saját magukban leledző világból ki tudnának néha kacsintani, és a másik helyébe egy kis empátiát belevéve gondolni, hogy él, mint él, milyen a másik helyzete. Ez nagyon jó lenne, ha ebben lenni jobbak egyébként, minden, a nap minden szakában.
1: Persze,
2: ez mindig nagy szükség lenne, de ez annyi a legjobb példa arra, hogy hogyan kell empátia nélkül is minden beleérzés nélkül, bármennyire is mondja ő az érzékenyítést. Most ő nincs itt, neki is elmondanám, és el is mondtam másokszor, tehát én nem tolok ki ezzel, hogy ezt most itt mondom. Hogy kell viseltetni a másik iránt totál érzéketlenül, ezt a Sanyi tökéletesen tudja. Tehát ő olyan szinten az iskola példája annak, hogy a vállalkozások pusztuljanak, meg dögöljenek, meg dőljenek be, mindenki rabló, hogy ez elképesztő. Tehát az ilyen hozzáállású emberektől sem fognak jelesül a mostani témánkban szereplők is, kis benzinkutasok semmilyen jellegű támogatást kapni, és még plusz még röhögni is fognak rajta, hogy minek csináltad te mennyit tönkre. Tehát klasszik mondják, hogy jó magyar szokás szerint dögöljön meg a szomszéd tehene is. Típusú történet. Ezért mondjuk sajnálom őket, mert bármelyikünk, és Eldi nagyon jól mondta például a pékeket. Lehet ebből a fajta ilyen gazdasági teher, bármelyik területen foglalkozó ember érhet.
1: Ha már most pékről van szó, most mi az ukrán gabonával, gyerekek? Igen. Mondjuk egy példa,
2: ott és vannak a mézesek.
1: Le fogja nyomni az árat, értetted, hogy adják a...
2: Vagy a gyümölcs terjesztők, vagy az állattenyésztők. Most igaziból lehet végig gurulgálni bárhova. Lehet. És ezek mindannyiunk kerülhet olyan helyzetbe, ami ellehetetleníti.
1: Csak hogy itt mondja, az a lényeg, hogy itt az van, és most azt is fájlalják, hogy a szegény kis benzinkutasok, itt gondolom Nógrád vármegyében, és ha már csak Balassagyarmatot, ott Mohorát, vagy éppen ott Palotás térségét is mondtuk, hogy eddig azért valamit még próbált az állam támogatást adni rá vissza, hogy akkor tudjuk, hogy ez így szar dolog, el kell szenvedni, de akkor valamit kapsz. Most már ez sincs, tehát jogutóbb mondjuk ez sem kapják.
2: Sementőhálós eszőnyeg alattuk. Ez
1: ugyanakkor megvan, ugyanakkor meg megvan a lehetőség arra is, hogy akár továbbra is akármikor.
2: Egy jön egy helyzet, igen.
1: És akkor megint ez van. Tehát ugye ez miatt lesz egyfajta a tiltakozás majd a pénteki napon. Úgyhogy mondom, én tehát, ahogy mondta Norbi is, hogy a hallgatók, hogy ne, tehát gondoljatok bele másnak a helyzetébe. Tehát ne vagyok, hogy mit kell ezzel foglalkoznom, és bezár Mórány egy Kiskút, vizébe, megy szakom, hogy Balassagyarmatra, most vagy elmészted Vácra, vagy tudnak ezt tankon, tök mindegy. De ugye akkor meg, ami ott, akik ott vannak, ugye ott hát Héhalomból, vagy Palotásról, most akkor Pásztó, 60, vagy mondjuk a Szurupusi környékén ott a 21-esen, azt hittem, talán van ott valahol, benzinkút, tehát akkor is, érted? Tehát, hogy...
2: Erre mondja Sanyi, hogy menjen nála, és akkor tankoljon a nagyvárosban, most akkor mi van kocsi, akkor meg tudja csinálni, nem? Mondja erre Sanyi.
1: Igen.
2: Kb. Így.
1: Igen. A Viber számunk 0635662262, amire jön és egy-két hozzászólás. Egyrészt azt írják, hogy szerintem, ha az állam egyszer elismerte, hogy a hatósági árak miatt a kis családi benzinkutak veszteséget szenvednek, támogatási programot hozott létre, akkor azt a következő kormánynak is végre kell hajtania. A jogfolytonosság nem csak a bevételeknél fontos, hanem a kötelezettségeknél is. Valaki meg azt írja, hogy én ezt árnyaltabban látom, attól, hogy egy korábbi kormány bejelentette egy támogatási programot, még nem biztos, hogy azt változtatás nélkül végre kell hajtani. Hát igen, csak hogy mondjuk a belegondolsz abban, hogy megtartod, és akkor még ez sincs. Tehát egyébként oké, tehát nem köteles a tiszának ezt megtartania, de akkor meg ott vagyunk, ahol a parcakat, hogy akkor...
2: Valószínűleg nem. Azért az, hogy működik az a régi közmondás is, hogy ugye a fürdővizek kidobják a gyereket is, tehát itt most ugye megy a változtatás, igen, megy a cserebere, megy a változtatási szándék, megy almaz. Nem biztos, hogy mindent meg kell változtatni egy adott folyamat kapcsán. Nem kell mindent.
1: Igen, abszolút.
2: Talán ez is olyan lenne.
1: Tehát hogy... emlékszem rá egyébként, hogy pont azon nem tudom, hogy mi van a helyzet, hogy nem is olyan régen, még ugye április környékén, vagy márciusban beszélgettünk Révész Máriusszal, aktív Magyarországért felelős szerintem, akkor államtitkár volt.
2: Államtitkár volt.
1: Igen, és akkor utána egy pár héttel, hogy megalakult az új kormány, rengeteg, szinte az összes nagy és jegyzett hazai ilyen természetvédelmis, kerékpáros, környezetvédős, túrázós, aktív egyesület írt, hogy akkor az aktív Magyarország csapatot azt ne robbantsák szét, mert hogy az egy baromira jó történet, és hozzá egy nagyon jó vándortábortól kezdve biciklutat minden. Azt nem tudom, csak eszembe jutott a folytonosságról.
3: Hát azért abban bízunk, hogy abban
1: az nem nyúlnak bele, mert ez egy tényleg nagyon klassz dolog volt. Oké, a kiskutak vitték a terhet, most ne hagyják őket cserbe, ilyet is kaptunk. Ha volt ígéret és program, azt végre kell hajtani kormányváltástól függetlenül, de valaki azt írja, hogy előbb egészségügy és oktatás, aztán a benzinkutak támogatása. Igen, még visszajövünk, úgyhogy nyugodtan mondjátok el, és írjátok el, le, és küldjetek el a véleményeket.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Pénteken készültek fel a kedves vidéki hallgatóink, ugye főleg most a kis településeken élőkhöz szólunk, itt Nógrád vármegye meg Dunakanyar-Pestmer megye szerte, mert hogy ugye itt a kis benzinkutasok, pontosabban ugye a Független Benzinkutak Szövetsége arra hívja fel a figyelmet, hogy tiltakozásul pénteken, tehát most június 26-án egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult kis benzinkutat. Most oké, kérdés az, hogy merre fognak ráállni erre, mennyire nem, de azért igen, készüljetek fel erre.
2: És ugye Ádám, te is készülj.
1: Én erre is fölkészülök.
2: Ha véletlen palotás felé jársz, igen, akkor teli tankkal menj.
1: Így van, mert akkor ott nem fog tudni tankolni.
3: Úgyhogy megyek neked segíteni.
1: Ha. Köszönöm. Mert hogy nem tűrhetik tétlenül azt, hogy rendszeresen kisemmizik veszességes működésre kényszerítsék.

0: Igen, a kiskutak vitték a terhet, most ne hagyják őket cserben. Ha az állam veszteséget okozott a kutatnak, akkor fizessék ki a kártérítést, ennyi. Nagyjából ezek jönnek még, amit frissen becsorgott.
1: Igen. Van ebben sem lehet szerintem annyira marha okosnak legyünk. Nem? Mert hogy nyilván, amit beszéltünk az elején is, hogy ott van a pro meg a kontra, hogy igen, én is szívesen segítek, ha azzal segítek, hogy igen, elmegyek oda tankolni vagy valami, de tényleg, ha már úgy konkrétan úgy belegondol az ember, hogyha egy hónapban mondjuk 20 000 forint pont plusz a zsebedben marad, akkor lehet, hogy alaposabban átgondolod.
0: Persze, fogyasztóként, de nyilván fogyasztóként mit akarsz a legjobban, a minél olcsóbban jöjjön ki a dolgokból.
2: Oké. Okay. És innentől kezdve van az, hogy ezek fölött áll, mindenek fölött áll az állam, a kormány, nem tudom, hogy ez kit nevesítsek, hogy fölötte, de mindenki fölött van, mert a lakó, az egyszerű tankoló is, akitől tankol és az üzemeltető, az is ennek az országnak az állampolgára, és ezt a feladatot a köztük lévő feszültség, ha létezik, megszüntetése érdekében orvosolnia kell úgy, hogy a dolog lent ne csattanjon senkin.
0: Igen.
2: Tehát ez az mindenkori állam és a mindenkori kormány dolga szerintem.
0: Úgyhogy a gyarmati kiskútnak, ott a kis gútai kiskútnak, ha megvan, meg ott a Héhalom palotás környéki kiskútnak, meg az összes Pesvár megyei kiskútnak kitartást kívánunk nektek. Jó, úgyhogy ha van valami friss, akkor nyugodtan jelzetek. És hogyha van valakinek egyébként az ügyben mondandója, tényleg, mert mondjuk a Pesvár megyei kiskutakkal nem vagyunk annyira tisztában, jelezetek nekünk, írtad nekünk e-mailt megafonfm.hu, és beszélgettünk veletek nagyon-nagyon szívesen.

0: hallott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
1: Supergirl. A mozikban.
7: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgó Tarján zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Tovább korszerűsödött a Váci Jávorszky Ödön kórház hűtési rendszere. Az országos kórházi hűtésrekonstrukciós program keretében az intézményben is megkezdődtek a betegellátó területeket érintő fejlesztések, amelyek célja a megfelelő hőmérséklet biztosítása, a betegbiztonság növelése és a korszerűbb működés megteremtése. Első ütemben a sürgősségi betegellátó osztály betegvárói és a triás helység kaptak új korszerű hűtési rendszert. A következő fejlesztés a tüdőgondozóban valósul meg, ahol a felvételező helységek és a légzésfunkciós labor hűtése is biztosított lesz. A kórház hűtési infrastruktúrájának megújítása folyamatosan zajlik. 2024-ben 5 új folyadékhűtő berendezést helyeztek üzembe, amelyek a műtők, valamint a központi képalkotó diagnosztika zavartalan, előírásoknak megfelelő működését támogatják. Újra Mátra verebélyen csaptak le a rendőrök egy kábítószer terjesztőre, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A Bátony terenyei egyenruhások csütörtök hajnalban fogták el Mátra verebélyi otthonában azt az 51 éves férfit, akivel szemben kábítószer kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytatnak eljárást. Az adatok alapján a díler 2024-től rendszeresen és haszonszerzés céljából árult kristályt, illetve füst néven ismert szert. Előfordult, hogy vásárlói az ellenértéket nem pénzben, hanem munkavégzéssel egyenlítették ki. A gyanú szerint több vásárlójának adott el új pszichoaktív anyagokat, különböző drogokat, amelyeket a vevők részben a férfi lakóhelyén, részben előreegyeztetett helyszíneken vettek át. Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróval vezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket.
0: Időjárás.
10: Tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
0: Közlekedés.
10: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylót határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli ritmus.
5: Ez történt szerdán reggel.
9: Itt is vagyunk újra, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok! Nóri drága, hello!
11: Hello, jó reggel!
12: Sziasztok!
9: Norbika is reggel. Itt van, igen, és ahogy mondtuk, reggel, kis lájtosra jöttél, készülve arra, hogy hát lehet, hogy itt is 35 fok lesz, mire végzünk az adással.
11: Kint úgy értem, hogy már alakul azért
9: igen,
11: most is.
9: Kint meg 45 lesz. Na, úgyhogy bedörrent a vakáció, ugye ezt mondtuk reggel is, hogy hát nem péntek van, de azért programajáros pénteket tartunk, mert hogy a Bánki nyárral fogunk foglalkozni, mivel az Nógrád vár egyik legfontosabb egy településhez kötődő rendezvény sorozata. Én imádom egyébként, maga a helyszínt is, nem tudom, mikor voltatok utoljára ilyen kis bulikában ott. No.
11: Bánkon? Bulikában? Aha. Én szerintem 2 vagy 3 éve.
9: 2-3 éve. Na, az
11: de
9: nem is
11: Bánkon
9: volt annyira
11: régen. Minden évben
9: ott vagytok azért,
11: hogy
9: benéznek, hogyha
11: át,
9: úgy van.
11: Imádom azt
9: én
11: a környezetet.
9: Is. Norbi rég volt már.
12: Én nagyon rég voltam, viszont folyamatosan láttam és követtem, és kb. Az az érzésem van, hogy egész Nógrádnak szerintem Bánk az ilyen élenjáró program helyszíne.
9: Igen.
12: Tulajdonképpen. Sok mindenben is lehet az, de a programok tekintetében azt gondolom mindenképp.
9: Igen, abszolút, és ezeken én egyszer játszottam a Bánki nyár keretében, a vízi színpadon, de annó a Norton zenekarral.
11: Melyik színpadon?
9: A vízi színpadon. Én ezt nagyon adtam, nagyon élveztem. Akkor volt egy ilyen alsópetényi bánk mini turnénk volt, egyik nap alsópetény, másik nap meg bánk. Ennyi. Tehát, hogy annyira hangulatos maga a színpad rész ott a tó mellett, meg lehet, hogyha van víz, pláne most
11: mindig,
9: ugye,
11: ha víz van, minden
9: akkor
11: van.
9: Minden ezt van, és az nagyon jó. Éppen ezért egyébként én nem tudok elmenni amellett szó nélkül, és majd tényleg erről beszélgetünk az Andival, mert a programokról, de erről nem akart, de mondom, hogy akarok. Tehát, hogy ugye egy pár héttel ezelőtt azért volt egy tragédia, egy fiatal srác maradt a vízben, és hát gyakorlatilag, hogy itt a médiában ilyen gyilkos tó meg, tudod, ilyenek mentek ja, már.
11: És hogy én
9: annyira fölháborodtam ezen Nógrád vármegyeiként, érted, hogy akkor most nem tudom én 10 évente egy ilyen történik, vagy nem tudom én 20 évente egy, és még nem tudom, nyilván vizsgálják a körülményeket, hogy mi történt, hogy történt. Úgy tudtam, hogy annyira nem is tudott talán úszni, nem tudom, mert lényegtelen. De hogy ez már, hogy akkor tud úgy jött be, de csomó fősodra, hogy a gyilkos tónak is nevezik, mert hogy már tűző.
12: Igen, ez nagyon nagy butaság, szegény kisfiú esetéből.
9: Oké, de
12: eljutni ide.
9: Aki ezt megírja, én nem gondolom bele, hogy itt érnek így emberek,
11: hát
9: kb.
11: Ezek a klikhajház, az, tudom én mit csodálni.
9: És az, hogy én ilyen szempontból meg, akkor a Balaton az mi? Akkor az a gyilkos tónak, meghal minden évben négy ember.
11: Meg a Duna.
12: Az összes víz, persze. A tehát, hidakat nyugodtan lehet felsorolni.
9: Tehát, hogy én úgy megverném, komolyan mondom, nem csak verbálisan.
12: Sajnos nagyon nagy
9: aki
12: baj van.
9: Aki megírja.
12: Nagyon nagy baj van.
9: Ilyen nem gondol van bele abba, érted, hogy... hogy
11: hát, de persze, hogy nem gondol. Hogy csak azért, abba gondol bele, hogy arra a cikkre minél többen ráolvasnak.
9: Mindegy, úgyhogy nyugodtan tessék menni Bánkra, jó? Tehát, hogy ezt akartam kihozni persze. A végén. Erről nem beszélünk az Andival, mert égettem neki, de ez bocsánat, most lehet, hogy már hallja vagy majd, hogyha... Igen. Tehát, hogy ez kibukott belőlem. Minden esetre pozitív a téma vonulat, mert hogy Bánki nyár.
11: Meg a helyszín.
9: Meg a helyszín is nem sokára indul, úgyhogy meg tudunk mindent mindjárt Torma Andi polgármestertől.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Mi vár rátok az idei banki nyáron? Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Ez a kérdés, és hát gyakorlatilag pillanatokon belül megkapjuk rá a választ, mert mondtuk az előzőekben azt, hogy hát itt Nógrád vármegyében, nyugat-nógrádi helyszínként bánk az gyakorlatilag, hát azt lehet mondani, kikerülhetetlen. Nekem nagyon sok olyan ismerősöm az agglomerációból, akik lepattannak. Csak egy napra akár. Mert hogy imádják.
2: Persze, hát mert itt bár mikor, nem?
3: Igen, lehet. Tehát ez olyan változatosság van, ami egy napra, ha lemész már, akkor gyakorlatilag ki valamit kihúzol belőle, ami téged érdekel, akkor az egy nappal is maximálisan jó vagy.
1: Így van, úgyhogy a banki nyár az az idejében is változatos programkínálattal várja majd az érdeklődőket, ugye egy festői tópartjáról van szó, és egy több héten át tartó esemény sorozata az, amiről beszélünk, és azért egyedi, mert hogy ugye nem egyetlen fesztivál hétvégére koncentrálódunk, hanem ugye egész nyáron át kulturális programok, zenei programok, közösségi élmények, gyakorlatilag minden itt lesz majd. Igen, de ezt nem én fogom elmondani szerintem.
3: Hanem van, aki jobban tudja tőled?
1: Hanem akkor a Torma Andrea.
2: Annyira lelkesen mondja az Ádám is,
1: én nagyon szeretem a bánkiakat, a Torma Andiékat, az egész helyet, tehát nagyon különleges a helyszín, és most már nagyon jó rendbe lett rakva, rengeteg parkoló van, infrastruktúra fejlesztve. Voltam ott, amikor a strandot megcsinálták, ugye felújították, tök jó néz ki a beléptető rendszer, tehát az egész egyébként abszolút egy élhető, tök jó sztori, úgyhogy nagyon szeretem őket, úgyhogy éppen ezért Andi itt van, és akkor beszélgetünk vele egy picit erről a rendezvénysorozatról. Szia, polgármester asszony, jó reggelt!
4: Köszönöm a hallgatókat.
1: Itt
4: igen,
1: vagy, szia, jól van, szia.
4: Először is nagyon köszönöm ezt a pozitív bevezetőt, szívemet, lelkemet melengedte, hogy szeretitek bánkot.
1: Nagyon, hát már rég voltam ott nátok, úgyhogy már lassan megint ilyen szezonális bakancslista lesz, hogy legalább kimenjek egy koncertre hozzátok. Na, akkor csapjunk bele.
2: Vagy koncertezni.
1: Ugye? Hát majd ezt majd van meglátjuk.
2: Vékonyan meghívatjuk Ádámot.
1: Igen, na de a lényeg drága, hogy akkor kezdjünk bele tényleg, mert hogy nem sokára indul a programsorozat, és az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon sokféle és változatos az, amit ti kitesztek majd akár a Beauty színpadra. De akkor kezdjünk bele, hogy akkor hogyan indul ez a mostani szezon, Andi?
4: Hát nálunk most már ez hozzátartozik bánk imázsához, hogy a kultúrát és kulturális szórakoztató rendezvényeket szervezünk a vízi színpadon, a tóparton. Meg hogy ahol fürödni lehet a pillanatban, ugye bánk szlogenéhez szüven maradva. Nagyon sok nehézséggel állunk szemben, de mint mondtam, hozzátartozik bánkhoz, úgyhogy elengedhetetlen, hogy színes, sokrétű rendezvényekkel várjuk a hozzánk látogatókat. Ezek a nehézségek többnyire anyagi jellegűek, hiszen kicsi a fizetőképes kereslet, ugyanakkor a költségek, akár a fellépti díjak, akár a technikai költségek jelentősen megemelkedtek. Úgyhogy igyekszünk tőlünk telhető módon alkalmazkodni ehhez a helyzethez, igyekszünk színvonalas, jó nevű és vonzó tervezni, de ez mellett a kevésbé felkapott vagy kevésbé ismert, ám minőségi előadóknak is igyekszünk lehetőségeket biztosítani a fellépésekre, és így nyilván ezzel az anyagi kereteinken belül tudunk maradni.
1: Oké, hát figyelj, hogy én visszajárok zenekar már a tankcsapat, tehát gyakorlatilag, hogyha a Lukás Acéknak jó bánk, akkor azért másnak is legyen jó. Tehát ez árulja bezárva, és akkor kezdjük, július 1-ével indulunk akkor, ugye?
4: Igen, pontosabban július 3-ától egy kiállítással, és 5-én hétvégén egy gyermek előadással.
1: Na, és akkor menjünk szépen végig, mert hogy akkor tényleg egész augusztus végéig érdemes menni, akkor menjünk végig egy kicsit, Andi, hogy akkor mivel várjátok a többieket.
4: Tehát, ahogy említetted, jövő héten kezdünk egy Hungarikum kiállítással, ami egy hétig ingyenesen megtekinthető lesz bánkon, aztán pedig vasárnap az első vízi színpadon megrendezett programunk az egy gyerekeknek szóló zenés mesejáték, méghozzá a klasszikus Pinocchio című darab előadására kerül sor. Uh-huh. Újdonság az idei évben, mert a tavalyi években, vagy az előző évben is próbálkoztunk, és nagy sikere volt a szabadtéri mozinak. Most ezen annyit módosítottunk, és talán még vonzóbbá tettük, hogy ennek a helyszíne a strandon lesz. Tehát ez abszolút egy piknikezős, fűben lehemperedős, rákcsálós, szabadtéri mozifilm betítés lesz 4 alkalommal a nyár során. Ezek ingyenesek, ugyanis ahogy az előbb is említettem, hogy igyekszünk alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, hogy az anyagi forrásaink korlátozottak. Több olyan programunk is van a nyáron, ami valamilyen támogatott formában valósul meg. És például a mozi is ilyen, ezt a Nemzeti Művelődési Intézet, a Petőfi Kulturális Program és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően egy ilyen programon keresztül tudjuk megvalósítani és igényelni a filmeket. Itt kifejezetten magyar filmek kerülnek.
1: De ezt akartam, hogy akkor talán beszéltünk is annó Bújtor István fiával, ugye? Volt egy telefonos beszélgetés, mert a Diós Jenőre jöttek, és pont talán program kapcsán valami ilyesmi, ez egy jó beszélgetés volt. Igen, bocsánat. Zárulja bezárva, mondd.
4: Így van, tehát itt a magyar filmeket igyekszünk mi is tovább népszerűsíteni, és remélem, hogy sokan eljönnek, mert nagyon klassz filmeket fogunk választani, hiszen most már egyre jobb filmeket találunk a magyar kínálatban is.
1: Igen. Oké, akkor menjünk tovább, miket kínáltok még majd a látogatóknak?
4: A következő az július közepe felé a Girátor Kalandor Táncenekar, őket ők pontosan jó példái annak, akik kevésbé felkapottak, vagy kevésbé ismertek a nagy közönség előtt, de nagyon színvonalasak, és pont azt szeretném még kiemelni, hogy Bánki kötődésű a zenekar vezetője, Bánkon van nyaralójuk, itt van üdülőjük, úgyhogy még nagyobb lelkesedéssel és szívvel jönnek Bánkra.
1: Akkor félig hazajönnek, lehet azt mondani, félig hazajönnek.
4: Igen. Úgyhogy ezt tavaly elkezdtük, emlékeztek, tavaly is volt egy Bánki kötődésű fellépünk a Rock Milady, ő is nagyon ügyes volt, és most velük folytatjuk.
1: Jó, ez a koncepció nekem tetszik. Örülök, hogy igen, olyan koncepcióban gondolkodtok, hogy akkor kimegyünk a komfortzónából, ne csak mindig az ismert hype-ok jönnek, nyilván az is kell, azért menjünk mondjuk a friss tehetségek felé, vagy a kevésbé ismert
3: és
1: tehetségek
3: felé. És a helyi
1: érdekesség. És a helyi kötődés felé, így van. Okay.
4: Ez nagyon fontos nekünk is, igen. Aztán ugye a közismert nemzetiségi fesztivál, Folklor Fesztivál, ami idén egy kerek évfordulót ünnepel, a 60. nemzetiségi találkozó, Nógrád megyei nemzetiségi találkozó, és a 30. nemzetközi Folklor Fesztivál és magyarországi szlovákok találkozója, úgyhogy ilyen kerek évfordulóra vonatkozóan sok szép újdonsággal is készülnek a főszervezők, ugye ez nem az önkormányzatunk szervezésében valósul meg, mi társszervezők vagyunk, hanem ugye itt a Szlovák Szövetség a fő.
1: És ők nagyon jól csinálják meg egyébként.
4: Nagyon nagy rutinnal rendelkeznek, nagyon jó szakemberekkel. És hát természetesen a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a másik főszervező, aki harcosan kiveszi a részét ebben a rendezvényben. És előtte megvalósul még egy népzenei koncert és előtte lévő nap, ez is a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Ők is egy pályázatos koncert, egy NK-s pályázatot nyertek, és három helyszínen fognak fellépni a környéken, többek között Bánk az egyik, amit kiválasztottak.
1: Okay.
4: És július végén pedig szintén egy ilyen, kiemelném ezt a fuvolzenekari koncertünk lesz, aminél megint azt tudom elmondani, hogy amatőrök, de nagyon ügyesek, nagyon profi, ingyenes rendezvény lesz, ők egy hétig itt táboroznak Bánkon, ezek a fúvósok, megtanulnak darabokat, és annak a bemutató koncertje lesz a színpadon. Ők is nagyon nagy szívvel, lélekkel jönnek, és szeretik Bánkot, most már ez a többedik alkalom, hogy itt táboroznak és tanulnak.
1: Na, de a tankcsapdá is itt lesz megint, azért azt mondjuk el.
4: Na hát a tankcsapdát nagyon-nagyon szeretjük, és úgy tűnik, hogy ő is nagyon szeret minket, illetve a térséget, úgyhogy megint visszajönnek nagy örömünkre, és lehet nagyot bulizni.
1: Abszolút.
4: És akkor még egy koncertes programunk lesz egyébként, a Tedekszári Színház előadásában a Mamma Mia színházi koncert, ami gyakorlatilag az Abba legnagyobb slágereinek az előadásáról szól, tehát az is egy zenés, dallamos, akár még táncos program is lesz.
1: Ajaj.
4: De közben átugrottam a Duma Színházat, ami ugye egy más jellegű szórakoztató műsor a programkínálatunkban, és itt is két nagy nevet tudok kiemelni, amit szerintem nem kell ecsetelni, mert mindenki számára ismert. Ez Kőhalmi Zoltán és Muzimbe Dennis, ők lesznek a két fellépői, úgyhogy Igen, úgyhogy a nevetés szerintem garantált, mindenki készülhet a szórakozásra.
1: Mondi, köszi, és akkor nagyon sok érdeklődőt várunk, és küldünk hozzátok itt az étteren keresztül is. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szia, minden jó!
2: Szia.
4: Hello, hello.
1: Szia, szia. Na hát lesz nem óras gyerekek.
2: Szerintem mindenki talál kedvére való programot ezek közül.
1: Abszolút, úgyhogy igen, Duma Színház, musical, koncertek, népzene, nemzetiségi találkozó, és még egyébként nem is beszéltünk arról, hogy megint lesz ilyen kis sportos bringás történet, úgyhogy ezeket még majd mindjárt összefoglaljuk.

0: Holmes. Ez történt
1: szerdán reggel. Sok minden lesz, sőt, ez rosszul fogalmaztam, bocsánat, kedves hallgatók, nagyon sok minden lesz a Bánki nyár program sorozatában. Erről beszélgettünk az előzőkben Torma Andrával, polgármester asszonyunkkal, hogy hát miért is érdemes majd egy július első pár napjában már kimenni bánkra, hogy a jövő héten kezdődik a buli, és hát...
2: Nekem már a kezdés is erős.
1: Már mire gondolsz?
2: Hát én például a Hungarikumokra, az egyhetes Hungarikum kiállításra.
1: Igen.
2: Hirtelen kéne sorolnom a Hungarikumok, amit lehet, hogy megállnék, vagy kettőnél. Tehát milyen jó lehet ezeket
1: egybe.
2: Mi is ez a minél nagyobb létszámban látni. Igen. Mire gondoljunk hirtelen akkor?
1: Rubik kocka!
2: Többek közt például gondolom benne van. Nincs benne?
1: Szerintem
2: látod,
1: benne
2: ezt se tudom.
1: Az biztos, hogy benne van. Között. Biztos, hogy benne van például.
3: Hát a piros kocka. Paprika.
1: A makói.
3: A makói hagyma.
1: Ami már szintén nem
3: a
1: az,
3: népviselet,
1: ami...
3: A népviselet. Népviselet.
1: Igen. Hát de melyik?
3: A kékfestő.
1: De kékfestő, mondjuk. Azért mondom, hogy így van 43 ezer népviselőtünk.
2: Ételek közül rengeteg lehet.
3: Hát,
1: hát most
3: bizonyos.
1: Valami íze, a pálinka is volt valami, nem tudom.
3: Hát pálinka kedvi. Most nem, én igen. Meg is sértettük a pálinka intézményét, igen. Hogy nem azt kezdtük. Hát,

0: nézze meg.
1: Akarjuk, akarjuk.
2: Mondjuk azt, hogy egy más felfogás.
3: Más felfogás. De mindegy, nagyon jó lesz, úgyhogy ez is lesz. Aztán ugye Filmio Moziklub, tehát ugye négyszer, mondta az Andi, hogy akkor a strandon lesz szabadtéri magyar. Igen. Filmvetítések lesznek, és aztán...
1: Jellegű.
3: Igen, Girátor, Kalandor, Tánzenekar, Folzenekar, ugye a fúvósokot lesznek, ott laknak egész héten, ott találják ki, mely dalokat fogják játszani, begyakorolják, és akkor azt előadják, aztán jönnek Lukás Laciék, talán mostan először Vörös Attila, ugye Atti az új gitáros, tavaly
2: igen.
3: Még nem ő volt, de szerintem most már akkor Vörös Attila jön először, ami tök jó. Duma Színház, Mamma Mia színházi koncert, és ugye Légy jó, mint halálig, musicalis műsorra kerül, és ugye persze még ugye a Folklore Fesztivál, meg emellett a Tekerj bánkon kerékpáros esemény is, amiről pont nem beszéltünk az Andival, de mondtuk, hogy ezt azért megemlítjük, mert ez minden évben van már ilyen kis tekerős, környezettudatos, sportos.
1: Körül, vagy pedig gondolom nem egy őrület sport teljesítmény,
3: hanem inkább ilyen lazább, ilyen
2: sport jellegű.
3: Igen, úgyhogy gyerek, tessék venni, jó? Tehát, hogy egy gyönyörű, szép, államszép hely, mi is itt megegyeztünk abban, hogyha tényleg egyfajta gyöngyszeme Nógrád vármegyére, úgyhogy tessék menni, rengeteg program vár rátok.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassagyarmaton, a Madásmoziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
7: Supergirl, a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: Az építési engedély készhezvételét követően elkezdődött Dunakeszin a Hunyadi utca Diák negyedik történő meghosszabbításának előkészítése, közölte a város egyik alpolgármestere. Nyíri Márton részletezte, jelenleg a szükséges szolgáltatói egyeztetések zajlanak, és a végéhez közeledik a beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása. A kivitelezés ezt követően várhatóan július első felében kezdődik meg. Hozzátette, a fejlesztéssel 1,3 km új út és önálló kerékpár út épül vízelvezetéssel. A Hunyadi utca Széchenyi utca csomópontját is átalakítják, valamint szélesítik a Széchenyi és Pipa utca közötti szakaszt. Utóbbi két ponton kezdődik majd el a munka, az eddig ott parkoló gépjárművek tulajdonosai a Pipa utca melletti füves területen kapnak majd lehetőséget az autók tárolására. Az elrendelt harmadik fokú hőségriasztás ideje alatt Vácon a közterület felügyelet minden nap 11 órától vizet oszt a Széchenyi István utca 11. szám előtt, tájékoztatott a polgármester. Matkovics Ilona azt írt a közösségi oldalán, a vízosztás mellett párakapuk is enyhítik a hőséget, a március 15-e téren, a József Attila sétány végén a Tampájánál, a Dunaparton a Komphoz közelebbi játszótéren, valamint a Deákvári Kresszpartnál és az Országzászlónál. Hozzátette, a vízpazarlás elkerülése érdekében a váciak manuálisan használhatják a párakapukat, vagyis a felfrissülés után el kell zárniuk azokat. Ha valaki azt látja, hogy senki sem áll a kapu alatt, de a víz folyik, arra kérik, lépjen oda és zárja el. Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tette közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségűben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Az ukrán elnök közlése szerint 40 napos offenzívát hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés vezetőivel egyeztetett. Volodymyr Zelenszky azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése érdekében. Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre orosz területen lévő létesítmények, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai bázisok ellen.
2: Időjárás.
11: Tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet. Vigyázzanak magukra.
3: Közlekedés.
11: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylóth határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggeli ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Luxus a nyaralás, vagy az egészségünk megőrzését szolgálja, éppen ezért mindenképpen, akár bele kell nagyon mélyen nyúlni a bukszánkba, akkor is ezt lépjük meg egy évben egyszer, mert az hálás lesz, és a szervezetünk hálás lesz érte. Erről beszélgetünk, a Nóri témája az, amit átbeszélünk, és akkor honnan induljunk el?
2: Én azt gondolom, hogy akkor onnan, amit már elkezdtünk feszegetni, hogy én egyértelműen amellett foglalnék állást, aztán majd taglalom, hogy igen, mindenképp egészségügyi szükséglet egyéb az ember életében, és nyilván azt embere válogatja, munkahelyen, minden egyéb, hogy megteheti-e azt, hogy ő kiveszi mondjuk nyáron egybe, akár azt az említettük 10 napot, 12 napot, vagy ő nem is alkalmas arra, mert ő mindenképp fontos e-maileket meg kell válaszoljon, vagy dolgoznia kell, akkor meg darabolja föl, legyen egy évben, akkor menjen télen is 3-4 napra, nyáron is 3-4 napra, tavasszal is 3-4 napra, szóval az lenne a legfontosabb, hogy azt értsük meg, hogy ne azért menjünk pihenni, mert elfáradunk, hanem azért menjünk pihenni, hogy ne fáradjunk el. Szóval ne várjuk meg azt, amikor tökre kipucsultam, és már tényleg alig várom, hogy a várostáblát elhagyjam, és kicsit levetkőzzem a pörgő agyamat, hanem hogy utazzak el, ha lehet egy-két napra, és ne az legyen, hogy már hullafáradtan mentem el, hogy kell két nap ahhoz, hogy aludni tudjak egyáltalán, vagy föl tudjam venni azt, hogy azt a ritmust, hogy én most itt chillben, nyugalomban vagyok, hanem pont az lenne a lényeg, hogy egy kicsit tanítsuk meg magunkat, vagy az agyunkat úgy kikapcsolni még azelőtt, mielőtt teljesen rottyon vagyunk, és teljesen kimerült az idegrendszerünk, meg nagyon-nagyon elfáradtunk. És ez rohadtul nem feltétlen luxus, és nem nagy pénzek kérdése, mert én azt gondolom, hogy akár, ha már említettünk bánk, a Dunakanyar, a Zebegény, Visegrád, Balassagyarmat, Nyíries, tehát annyi rengeteg olyan helyet tudunk felsorolni, ami nem egy óriási költség, de biztos, hogy akár, ha végképp nem teheti meg az ember, akkor én öregbe sátrasan, vagy autóba alva egy-két napot, szóval minden szerintem, minden megoldás szóba jöhet, és mindenkinek kedve, pénztárcája szerint kéne tudatosan előrevetíteni azt, hogy igenis, hogy menjen azelőtt, még mielőtt teljesen kimerült, elfáradt, menjen néhány napra, kapcsoljon ki, pont ezért, mert hogy egészen másként működik a szervezet meg az agy, akkor, amikor tudod, hogy van legalább 3-4 napod, adja Isten mondjuk 10-14 napod arra, hogy akár lekapcsold az agyad arról a hétköznapi pörgés üzemmódról, tehát hogy az annyi rengeteg pozitívat hozhat az immunrendszerben, az egészségállapotban, az agy, az idegrendszer, tehát mindenben nagyon nem is kell taglalnom.
3: Érdekes,
2: ezt.
3: Különben ugye a kérdésfelvetés az eleje, nem, tehát tök jó, amit Nóri mond, abszolút így van. Tehát, de amikor indultunk a kérdésre, és akkor, hogy luxus-e, vagy nem tudom, micsoda. A legnagyobb luxus az, amikor időt szánhatsz magadra.
2: Ez a durva egyébként.
3: A legnagyobb luxus az ez, ha úgy veszem, akkor igaziból, és ez a legnagyobb nehézsége, a egyik legnagyobb kérdés, hogy az ember ezt hogy tudja lerendezni fejben, hogy melyik az az idő, amit akként tud már értékelni, hogy ez magára szánt luxus, és a saját, saját egészsége érdekében már meg tudta lépni magával szemben. Nem feltétlenül kell, egyébként jó, most nyár kapcsán értem, beszélünk a nyárról, nem feltétlenül kell összekapcsolnunk, főleg nem a luxus szóval, bár maga ez már, én is azt mondtam, hogy luxus a magadra szánt idő, de nem feltétlenül kell összekapcsolni a luxusnak a másik jelentés, vagy a konkrét jelentés értelmével, mert akkor félre is csúszhatunk akár. Tehát ha már te szánsz magadra időt, és tényleg nem, még akár autóba sem ülsz, és akár még repülőre sem ülsz, bár ugye az is témája a felvetésnek, hanem egyszerűen csak azzal foglalkozni magaddal egy-két napban, három napban, négy napban, öt napban, nem tudom, fél napban, nem tudom, egyénileg változik ez, hogy addig kéne eljutnunk, hogy ezt a történetet, lehet, hogy többet érek azzal, most én nagyon izé leszek ilyen populista szalszöveg, lehet, hogy többet érek azzal, ha otthon tudok maga, szó szerint magammal, és valakivel, még aki kapcsolható hozzám, foglalkozni, és jól ellenni, mint egy elképesztő összegbe kerülő 9 éjszakás kalanda valahol a világnak a ördög tudja melyik végén, ahol luxusnak elmondhatom majd a Facebookon, hogy ott voltam, de pont azért, mert luxus egy olyan görcsöt csinálod végig, hogy ha már ennyi pénzét vagyok, nehogy lemaradjak valamiről, marhára, kikén, és így, akkor nekem biztos marha jó, az már nem nyaralás.
1: Igen, de ugyanakkor meg én a Norgának is adom azt, hogy
3: abszolút.
1: Azt, hogy ha nem pattansz ki a megszokott közegből, tehát én is szerintem biztos vagyok benne, hogy hiába az odafigyelsz, akkor mondjuk van két napotok otthon egymásra, azért mindig nem jelenti ugyanazt a hatást, mint hogy ti elmentek mondjuk, nem tudom én, tápjószecsőre két napra. Mert kijöttök otthonról, és nem ugyanúgy fogsz izélni, meg kanapé, meg ágy, meg nem tudom, teljesen más ingerek élnek, tehát hogy az, hogy te elkezdél mentálisan ilyen szempontból összetebb rendben lenni, akkor inkább kilépsz otthonról.
2: Hát csak úgy, ez csak az veszed a telefon, csak a munkaizét, és akkor ha mondjuk nem otthon vagy, akkor nem időzíted, hogy majd ebéd után megnézem kiket, vagy érted?
3: Benne van az a régi kifejezés, amit még a régi orvoslás is mindig mondott, a levegőváltozás.
2: De tényleg?
1: Igen.
3: Ez tényleg. Az egy kifejezés, ha erre tényleg gondolunk, akkor az nagyon-nagyon éltetve volt, nem kicsit, és akkor mondjuk egy század elejé, múlt század elejé Magyarországot, ha veszünk, természetesen a levegőváltozás itt a Felvidék hegyei voltak, és elmentek szó szerint tulajdonképpen
2: hegyi levegő
3: tüdőszanatórium szinten magukhoz venni valahova itt a Tátrába, és az volt a csoda.
1: Tovább megyek.
2: Mátra, itt Magyarországon.
1: Nem is az, hanem azt mondta, hogy Kanadában már az van, hogy a receptre felírja az orvos, erre beszéltünk egyszer, az erdőlátogatás. Tehát gyakorlatilag, hogy minden baj van, akkor kiírta, hogy akkor napi 3 óra a gyaloglás
3: az erdőbe.
1: És akkor ez receptre van.
3: De várjál, annak témája, a beszélgetésben emlékszem annak, hogy már az első óra után már mérhető az egyénem, aki ebbe belecsöppen, azok a változások.
1: Hát erről VBT-vel beszéltünk pont a Kék Halálban, hogy hozta a kis a klasszik dolgait, hogy valami 20 perc után már egyébként idegrendszer átkapcsol, mert egy eddig fontosan védekező üzemmódban vagy. Tehát, hogy úgy van az egész íz, hogy
2: akkor ez így van.
1: Védekező, akkor ott vagy 20 perc a természetben, akkor már kikapcsol egy 20 perc után ez a fajta, nem tudom én milyen
3: neurón.
2: Azért, mert annyira boszorkányságnak veszik ez a kapcsolódni a természettel, földdel, vagy nem tudom,
3: én pedig rohadtul. Csak ki kell menni.
2: Ez egy tény pedig, így
3: csak
2: van. Ne adj Isten, még jó időben, én például nagyon gyakran szoktam azt csinálni, hogy csak úgy sétálgatok mesztéláb a fűvön. És ez is egy ilyen nagyon-nagyon holisztikus, elvont szemlélet is lehet, de rohadtul nem ad.
1: De ezt rengeteg óvodában már használják is. Tehát, hogy ilyen, hogy mondják ezeket a mezitlábas tanúsvényeket, csinálják most legutóbb talán.
2: Mindenféle járófelületen.
1: Az országban az első szivacs óvodát, vagy szivacs kertet, azt a Gráci intézményben csinálták meg, hogy direkt csináltak egy olyan, hát ugye fölásták a kertet, és akkor különféle rétegeket pakoltak felületet egymásra, és akkor úgy jobban megtartja a vizet is, és akkor a tetejében ilyen különféle felületű kis járólapokat.
2: A cseperedő óviba, nekem még a kisebbik lányom járt oda, már akkor is volt egy ilyen az udvaron, ez igen, direkt ilyen kis tanösvényszerű.
3: Jó, azok se érezzék magukat egyébként kényelmetlenül, akik viszont ugye nagy utazásokban találják meg.
2: De végképp nem, ez annyira egyéni.
3: De a hozzáállás.
1: És hogyha nagy utazás, akkor még így van egy másfél percünk, akkor most menjünk akkor a repülő vagy az autóra?
3: Igen.
2: Na, repülő vagy autó. Ádám.
1: Most mit vizsgálunk? Egy teljes LC-elemést szeretnénk, hogy akkor
2: Nem, én azt mondom neked, figyelj, drága szívem, pénzed adott, időd adott, 2 hét ennyi és ennyi, tehát nem szűkölködnöd kell. Milyen jellegű?
1: Hát, mivel az idő adott, ezért repülőben megyek, mert akkor marad az időmből, érted? Tehát eleve hát most eleve, hogyha van 2 hét nyaralásom.
3: Nagyobbat pihensztem.
1: És akkor most én lemegyek kocsival, nyilván nem fogok lemenni kocsival. Több órára, mert akkor
2: én nem vagyok benne biztos,
1: kiesik egy napom.
2: A repülőt választom.
1: Nem tudom, nekem kiesne egy napom.
3: Hát ráadásul benne van az, hogy ha valaki a repülőre ülsz, akkor egy olyan mértékű távolságot teszel meg vele, szolgálva a levegőváltozást és a környezetváltozást tiszta erőből.
1: Hát
3: ami autóval nem becserkészhető.
1: Kipihened még egy nap,
2: ott
1: tehát ugye kiperül a vezetés.
2: Akkor autót kell bérelj, ha mégy szalóba, ha csak nem úgy mégy, hogy mondjuk ott csillbe vagy, és akkor egy szálloda 5 csillag, bent, zár, és ott marad.
3: Milliónyi kikapcsolódás létezik, semmit nem ér a történet a hozzáállás nélkül.
1: Lakókocsi.
3: És az milyen sor? Hát, vicces, a lányomnak a tanító nénie, tanárnénie, pontosabban nyugdíjas lett a gimnáziumi tanárnéni, egyszerre mentek nyugdíjba a férjével. Először csak kiköltöztek ide Nagy Börzsönybe, és aztán azt hiszem, hogy azt is eladták, és vettek egy lakóautót, és járják vele gyakorlatilag az országot, és ott élnek a lakóautóban, és akkor 65 és 70 környéki emberekről beszélünk, of course, mondjuk a hölgy valószínűleg egy kicsit fiatalabb nyilván, oké, okay, de a lényeg a lényeg. Ott is ott van.
1: Jó, várjuk a hozzászólásokat. Jó, 0 30 5 66 22 62.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Nézzünk körbe a hozzászólások igen, lastromában, mert hogy ez a kérdésünk, hogy ugye az életmód rovatunkban arról beszélgettünk itt Nóri által, hogy a nyaralás az luxus-e vagy egészség, tehát luxusként tekintsünk-e rá, és ugye itt azért turkáltunk kicsit a pénztárcába is, mert hogy ha végignézzük az elmúlt években, és a KSH-nak a különféle nyaralással kapcsolatos kutatásait, akkor abból kijön az, hogy nem tudom én, a magyar lakosságnak a fel az biztos, hogy nem fog elmenni nyaralni, meg nincsen rá pénze. Legalább egy hétre, akkor nem tudom, hogy háromnegyed. Tehát ugye jönnek az adatok nagyjából, és ez nem jók, arra akartam csak kiegyezni, tehát nagyon sokan nem tudják megtenni azt, hogy legalább egy hétre elmennek valahova. Tehát, hogy Balcsira is elmész, az nekik ez luxus.
2: Hát az nem csoda.
1: Igen.
3: Szerintem pont a Balcsi a legdrágább, szóval előbb menjél Horvátországba, vagy nem tudom én.
1: És akkor úgy értük ezbe azért, hogy a Nóri azt mondta, hogy mindenképpen kell valami fajta levegő változás, ugye ezt mondtuk, mert hogy az a következő X hónap időszakra mindenképpen feltölt meg muszáj vagy kijönni abból a környezetből. Valaki azt írja egyébként, hogy a nyaralás jó dolog, de ne csináljunk belőle egészségügyi ellátást.
2: Arra is szépen.
3: Hát, de.
2: Szerintem egy bizonyos értelemben igen.
1: Nagyszüleink sem járnak wellnessre, ha jártak wellnessre, mégis felneveltek egy országot.
3: Mi? Nagyszüleim? Az én nagyszüleim pedig ugye Mesterszabó volt a nagypapám, meg a nagymamám Bölcsis néni, és ők, én annyira emlékszem, ők is mindig jártak hévízre.
1: Akkor
2: az volt
1: meg Zsóri.
3: Meg Szoboszló,
2: ezek megvoltak mindig,
3: szóval
2: a nagy fürdő.
3: Ez, és nem csiliárdosok voltak.
2: És Pest régi fürdői.
1: Igen.
3: Na, úgyhogy ez, ne haragudj, kedves hallgató.
2: Ez élt.
3: Csak ez, igen.
1: Más, ha valaki nem tud nyaralni, az egészségügyi hátrányba kerül?
2: Hosszú távon lehet, hogy igen.
3: Biztos. Biztos, mert hogy nem gondolom, hogy annyira bölcs, vagy annyira ügyes, hogy ő kifejlesztett teljesen ilyen önrelaxálós technikát, ami akár felé.
1: Nem egy kis butha.
3: Úgyhogy nem gondolom, hogy igaza van. Inkább ezt mondom, hogy az egészségügyi hátrány éri egy idő után.
1: Igen, vannak itt azért kétkedők. Valaki azt írja, egy hét a tengerparton, vagy egy év kondi bérlet, melyik tesz többet az egészségét?
2: Ó, ezek nagyon szimpatikus összehasonlítások, igen. Melyiket szeressem, a Kamilla teát, vagy a gyömbért?
3: Maradjunk annyiban. Ez az összenemvetettő.
2: Ezek nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
3: És nincs közel
2: máshoz a persze. Így ne. Melyik gyerekemet szeressem?
3: Én azt mondom, hogy vegyen kondi bérletet,
1: igen?
3: És menjen el kempingezni is olcsó pénzért.
1: Valaki megadja, hogy mondta Norbi, hogy aki otthon tud kikapcsolódni, annak nem kell nyaralnia menni.
2: Igen, ő mondjuk egy kis butha már, ez igen, de én azt érzékelem, az a legfontosabb tényleg, hogy az élet a legnagyobb luxus tényleg az időnk. Attól vagyunk megfosztva.
3: Pont igen. Így van.
2: Attól vagyunk megfosztva.
1: Le is járt, úgyhogy jönnek a zenék, Norbikám.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Tovább korszerűsödött a Váci Jávorszky Ödön kórház hűtési rendszere. Az országos kórházi hűtésrekonstrukciós program keretében az intézményben is megkezdődtek a betegellátó területeket érintő fejlesztések, amelyek célja a megfelelő hőmérséklet biztosítása, a betegbiztonság növelése és a korszerűbb működés megteremtése. Első ütemben a sürgősségi betegellátó osztály betegvárói és a triás helység kaptak új korszerű hűtési rendszert. A következő fejlesztés a tüdőgondozóban valósul meg, ahol a felvételező helységek és a légzésfunkciós labor hűtése is biztosított lesz. A kórház hűtési infrastruktúrájának megújítása folyamatosan zajlik. 2024-ben 5 új folyadékhűtő berendezést helyeztek üzembe, amelyek a műtők, valamint a központi képalkotó diagnosztika zavartalan, előírásoknak megfelelő működését támogatják. Újra Mátra verebélyen csaptak le a rendőrök egy kábítószerterjesztőre, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A bátonyterenyei egyenruhások csütörtök hajnalban fogták el Mátra verebélyi otthonában azt az 51 éves férfit, akivel szemben kábítószerkereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytatnak eljárást. Az adatok alapján a díler 2024-től rendszeresen és haszonszerzés céljából árult kristályt, illetve füst néven ismert szert. Előfordult, hogy vásárlói az ellenértéket nem pénzben, hanem munkavégzéssel egyenlítették ki. A gyanú szerint több vásárlójának adott el új pszichoaktív anyagokat, különböző drogokat, amelyeket a vevők részben a férfi lakóhelyén, részben előreegyeztetett helyszíneken vettek át. Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróval vezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket.
2: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
1: Közlekedés.
4: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylót határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
0: Ez.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: 8 óra múlt 3 perccel, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, megyünk tovább, itt vagyunk, és az Ipolyvölgyi Különleges Mentők csapatával fogunk majd foglalkozni, akik hát már velünk laknak itt a reggeli műsorban.
2: És rájuk rúgt az ajtót a nyár, felteszem, vannak olyan dolgai belünk. Most jut eszembe, hogy mit mondott.
3: Most jutott el?
1: Ha már ugye múltkor a 2500-as adásról beszéltünk, hát tehát ugye vannak ilyen jelentős szereplőjének a 2500 adásnak, ugye az egyik az Ipolyvölgyi Különleges Mentők, mert ők már 10 éve itt vannak velünk, kvázi gyakor folyamatosan.
2: Rendszeres jelentéseink vannak.
1: A Bíró Anna, Vadosi Zsuzsa, tehát vannak ilyen.
3: Vannak a klasszikok.
1: A klasszikok, és a Rendek Peték is ilyenek. Úgyhogy velük foglalkozunk most, mert hogy pályáztak megint a Visegrádi alapban, erről már egyébként az elmúlt években sokszor beszéltünk, hogy ebben azért tudnak támogatott összegeket összehozni. Már a negyedik alkalommal pályáztak és sikeresen kaptak 15 millió forint támogatást. És ugye képzésekre, mert ugye nagyjából az a címe, ami alapján kapták a pályázat támogatást, hogy hát a globális felmelegedésre, a klímaváltozással kapcsolatos speciális mentési válaszoknak a fejlesztése, erősítése és hasonlók, és hát azért belegondolunk abba, hogy már hát itt folyik rólunk a víz már most is mindenhonnan.
2: Ültünk be kb.
1: Körülbelül.
2: Jó, tudjuk, Nóri kivétel.
3: Adás végére biztos.
2: Nála 10 fokkal később indulnak be ezek a jelek.
1: Nálam meg nagyobb a -10 környékén, tehát hogy én el vagyok.
2: Nagy a szórás.
1: Nagy a szórás, így van. És hát nagyon sokszor beszélgettünk már velük arról, hogy amikor már a szintén brutál kemény Nógrádvár megyei, vagy nem csak Nógrádvár megyei tűzoltó már úgy nem bírnak a helyzekkel, és valami speckó helyszín van, és már nem lehet oda csak úgy kimenni, akkor a Petéket hívják hozzák. És ugye az, hogy most ilyen globális felmelegedés meg klímaváltozás, azt, hogy az elmúlt napokban is lehetett meg kapásban érzékelni, mert hogy azért már volt egy-két helyen már erdőtűz, meg bozott tűz az országban, tűzgyújtási tő van egy csomó helyen, meg hát azért én is néztem egy pár posztot, amikor egy-két ilyen szupercella vagy minizivatal lecsapott itt-ottam ott az országban, hogy akkor ott azért milyen áradások, meg milyen vizek voltak. Úgyhogy gondolom, hogy ez ügyben fognak ők fejleszteni, erről fogunk beszélgetni.
3: Képzik tovább?
1: Igen, igen. Tehát gondolom akkor, hogy kapnak új minősítéseket, akarnak ők is tovább fejlődni, mert gondolom ez minél többször lesz már sajnos, akár egy nagy erdőtűz, vagy bármi, és arra azért gondolom, hogy fitten kell tartani őket.
2: Hát meg új tudásanyag kell hozzá nyilván, vagy kellhet.
1: Igen, tehát hogy...
2: Ez teljesen logikus.
1: Valami ilyesmi lesz, amiről beszélgetünk majd mindjárt, úgyhogy imádjuk egyébként Renner Petit, ugye a kommunikációs vezetője Balassagyarmat, hivatásos mentőcsapatának.
2: Elképesztő.
1: Nagyon jó a humor a Petének, úgyhogy vele beszélgetünk mindjárt arról, hogy akkor mire is tudják ezt az összeget majd költeni.

0: történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk, vissza is tértünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor ami a lényeg, hogyha a Tipolyvölgyi különleges mentők, velük mindig szeretünk foglalkozni. Én is sokszor emlegettem vissza azt, amikor egyszer ugye elmentünk hozzájuk, ugye itt a régi vízműnek a részén van nekik egy bázisállomás, de ott már rendesen egyébként ott búvárkodni is lehet, mert a régi nagy, nem tudom én hány száz ezer literes tartályt is feltöltötték vízzel, tehát ott rendesen
2: azt a minden.
3: Gondolnád?
1: Ugye akkor ilyen alpinista cuccot is megoldottak, van egy csomó sít, akkor tudnak egyébként ott ugye menteni a kőhalmok alól, van egy lerobbant autó, amiből tudnak ugye kiszedni embert, tehát ugye egy nagyon komoly apparáttal.
3: Elsőben, amiben be lehet hatolni valakit, kimenteni, meg igen, ilyenek, gondolom.
1: Igen, és soha nem feltétlen, amikor, hogy akkor hogy lesz ez, és akkor ugye én engem tettek be a kocsiba, mint hogyha én ott megsérültem volna, és akkor rátettek egy rendes ágyra, kihúztak, nyakmerevítő, minden. Hát nem volt egy kellemes érzés, úgyhogy mondtam is annó, hogy a gyerekek egyszer ki kéne próbálni, mondjuk
2: én
1: egy ilyen...
2: Én annyira adnám, csak én most szólok. Igen, ha mégis szükség lenne, én lennék ilyen.
1: Igen, csak hogy ez a jogosítvány mellett, vagy jogosítvány előtt egy ilyet, hogy akkor milyen egy nyakmerevítővel kiszedni az embert a kocsiból.
2: Igen, ez tök
1: és jó. És akkor nesze itt van, gyerek, így menjél.
3: Mondja, egy része lehetne, különben valóban Ádinnak, ez nagyon jó meglátás. Ezt része lehetne az oktatásnak. Abszolút. Teljesen így van.
2: Hangyányi elrettentő ereje lenne mégiscsak.
1: És mondom, tehát nagyon rendesek voltak a Petit, meg a szakik, ugye, de azért ott nem azt mondom, hogy becsokiztam, de nem volt egy kellemes érmény.
3: Tehát maradjuk abban, hogy Ádám a nap végéig szerepben maradt. Szinte biztos.
2: Nem akarom.
3: Igen, ott feküdtem, nem azt mondtam. Azt mondtam, hogy szerepben maradtam, mint a nagyszínészek, akik játszanak egy gonoszt, egy hónapig gonoszok.
1: Igen, na úgyhogy ebben játszik, hogy nagyon multifunkciós a csapat, ugye Balassajomat hivatásos mentőcsapatáról van szó, és azért beszélgetünk most a kommunikációs vezetővel, Renner Péterrel, mert hogy a Visegrádi alapból újabb támogatást nyertek, 15 millió forintot, most már negyedszer voltak sikeresek, és ugye hát kíváncsiak vagyunk arra, hogy hát ugye képzésre fogják ma ezt a támogatási összeget költeni, tehát gyakorlatilag ez egyfajta tandíj, hogy még okosabbak, még ügyesebbek legyenek, mert hogy hát itt már egyre több lesz a villámárvíz sajnos, meg ilyesmi, úgyhogy Petivel erről beszélgetünk, hogy akkor hogyan is indulnak ezeknek a képzéseknek neki. Szia Péter, jó reggel.
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok! Csáu,
2: csáu. Szia!
1: Szia! Na hát akkor csöpjünk is kérlek tényleg bele, mert hogy hát ezen a pályázati rendszerben akkor azért eléggé sikeresek vagytok, meg ügyesek vagytok, akkor megint van egy kis anyagi háttér, de akkor merre mentek ebből szakmailag, milyen irányokban tudtok megjönni, egyáltalán miért van szükség erre, hogy vagytok ezzel? Talán kezdjük így.
4: Egyesületünk az Ipolyvölgyi Különleges Mentőegyesület immáron, ahogyan mondtad is, negyedik alkalommal nyert el a Nemzetközi Visegrádi Alapnak a pályázati támogatását. A projektpartnerünk jelen esetben is a Losonci Járási Tűzoltó Szövetség. Velük már több alkalommal is sikeresen együtt dolgoztunk ilyen pályázatokban. A projektnek a célja az a klímaváltozás okozta a katasztrófa kockázatokra történő közös felkészülés. Azt hiszem, hogy sajnos ezt nem kell különösebben részletezni.
1: Hát bizony nem.
4: Probléma. Ez itt van az ajtóba, ha ugyan már nem jött be. Sajnos Balassagyarmat is megtapasztalhatott már ebből egy-két intenzív viharkát.
1: Igen.
4: Az elmúlt években nincs ez másképp Szlovákiában sem, tehát ez így nagyjából közösen sújtja ezt a területet. Ugye a felkészülésnek is közösnek kell lenni, és ugye együtt azért átvéve egymásnak a munkamódszereit már önmagában ez is jelentős előrelépést eredményezhet. Itt igazából három területre igyekszünk majd koncentrálni.
1: Igen.
4: Az egyik, amit te is említettél, a különböző árvizek és kiemelten a villámárvizek hatásai elleni védekezésre, a másik a nagyobb kiterjedésű erdőtüzek oltásában való szakszerű részvételünk, a harmadik pedig a lépcsőnyomon jelentkező viharkárok minél gyorsabb, hatékonyabb ellátásában történő közreműködés. Ez az a három terület, amire igyekszünk koncentrálni. De egyrészt azért, mert a mi vidékünként is nagyjából ezek jelentik a legnagyobb kockázatot ezen a téren, másrészt pedig ez az a három terület, ahol az önkéntes mentőszervezeteket az elmúlt évek tapasztalatai alapján a leginkább és a legjobban be lehetett vonni a mentésbe. A projektünknek a futamideje az másfél év egyébként, tehát jövő 2027 karácsonyára zárul majd nagyjából, tehát két nyári időszak van előttünk a megvalósításra, hiszen ezek azért jobban a nyári időszakokhoz kapcsolódnak. Igazából, hát ahogy mondtad is, 15 millió forintot nyertünk el, ugye ez majd a euró árfolyamnak a pillanatnyi helyzetétől fog függni, ezt most nehéz kiszámítani.
1: Okay.
4: Ez a pályázatot ugye euróban kell benyújtani, és úgy nyerjük el az összeget is.
1: Peti, bocsánat, hogy megszakítalak, csak akkor váltsuk csak apró pénzre ezt az euró függ árfolyamot, hogy akkor, tehát nem tudom, eszközkezelésben tanultok újat, vagy tehát mi az, amiben tudtok akkor most még fejlődni? Csak hogy azért a hallgatók is értsék azt, hogy oké, most erdőtűz, meg viharkárok, de mondjuk nem tudom én tényleg a láncfűrészkezelési jogosítványt kaptok, vagy...
3: nem is, lehet, hogy kell.
1: Azért mondom, hogy erre vagyok kíváncsi.
2: Az már szerintem megvan.
4: Igazából itt is két nagy terület van. Egyrészt közös felkészülési gyakorlatokat fogunk végrehajtani, tehát ahol az, hogy csapatban minél jobban tudjunk együtt dolgozni, ez az egyik része, ezek kifejezetten ilyen gyakorlati készségek, ismeretek. Másrészt pedig, ahogyan mondtad is, vannak még olyan szaktanfolyamok, maradtak még, már nem sok, de maradtak még olyanok, amiket még nem sikerült minden taktársunknak elvégezni, akár nálunk, akár szlovákiai oldalon, és ezekre tudjuk majd őket beiskolázni. Röviden, szívesen el is mondom.
1: Mond, még egy pár percünk van.
4: Nagyszerű. Tehát az egyik, és talán szerintem egyébként a legjelentősebb, hogy minket az árvizeknél ma már igazából egyre magasabb szintű feladatokba vonnak be, tehát itt már a történetesen a különböző zsilipeknek a szükség szerinti nyitása, zárása, víz alatt búvár technikával a javítása, ugye amivel azért adott esetben nagyobb területeknek az elöntését lehet megelőzni. És ugye a búvároknak a képzése, hát azt gondolom nem kell mondani, hogy az mekkora összegeket emésztene föl, és ezt elég költséghatékony módon úgy tudtuk megoldani, hogy azok a búvárink, akik a 11 évvel ezelőtti alakulásunkkor megkezdték a búvárképzést, ők ma már tehát a legelsők ma már eljutottak oda a tapasztalat, a gyakorlat alapján, hogy búvár oktatói, illetve vezető búvári tanfolyamot végezhetnek majd el, és őket tudjuk erre, ezekre a tanfolyamokra beiskolázni.
1: Ez nagyon jó, akkor meg házamből meg lett, ahogy csak vagytok, tök jó.
4: Pontosan, egy gyakorlatilag búváriskola is leszünk, sok minden vagyunk már egészségügyi szolgáltatótól Vöröskeresztes alapszervezetig, hát búváriskola is lesz.
1: Jó van, Peti, király.
4: Egyesületen belül tudjuk már a többi taktársunk képzését megvalósítani. Ja, a másik ilyen, hogy amikor a vihar az nem csak leszaggatja a faágokat, amit az útról össze kell darabolni és eltüntetni, hanem sok esetben derékba töri vagy megdönti a fákat, és ezeknek a szakszerű kivágásához viszont faktermelő végzettség és gyakorlat kell. Nem mindegy, hogy egy városi környezetben, hogy szedett ki a félig letört fát. Ezeket a tanfolyamokat is el fogják tudni végezni taktársaink, illetve a szlovák kollégák. Ezen kívül alpintechnika terén még van egy-két olyan ipari alpinistánk, akinek nincs meg a legmagasabb szintű OK és ipari alpinista végzettsége. Őket tudjuk erre beiskolázni.
1: Szuper!
4: Az alpinista taktársainknak a rendszeres éves továbbképzését tudjuk majd finanszírozni. Szlovákiai oldalon ezen felül még, ugye ott beleütköztünk egy olyan problémába, hogy nálunk az első segélynyújtás, az egészségügyi szakismeretek azok nagyon magas szinten vannak jelen. Hiszen egészségügyi szolgáltatunkat mentőtisztaktársként irányítja. Most már egyébként oxiológus szakorvos a szakmai felügyelője, tehát nagyon magas szinten csináljuk ezt, számos mentőszakápoló, mentőtechnikus szaktársunk dolgozik az egyesületben. Szlovákiai oldalon viszont sajnos ez nincs meg, és a korábbi ilyen visegrádi alapos pályázatból tudtuk biztosítani az ottani kollégák számára legalább egy erős alapszintű elsősegélynyújtó oktatást. Most pedig majd a Szlovák Vöröskereszt Losonci szervezetének a közreműködésével már egy haladott szintű, tehát egy középfokú elsősegélynyújtó tanfolyamot fogunk tudni szervezni
1: az ottani
4: kollégáknak.
1: Na,
4: tehát körülbelül így fog ez a...
3: Jó, nagyon sok.
4: Én azt hiszem, hogy nem lesz ugalma.
3: Nagyon sok.
1: Úgyhogy nyomjátok. Én megérzem azért, hogy legutóbb nagyon komoly mentés volt még, mert hogy az ötödik nyíriesi hajómodell kupán a csopaki vízibusz első és hát Péterik voltak azok, akik megtalálták a buszt lent valahol a mélyben. Úgyhogy...
3: Valakinek az nagyon fontos.
1: Nagyon fontos. Úgyhogy a Petik ezt is megcsinálták. Péter, ölelünk, sok sikert, szóljatok, és akkor beszámolunk arról, merre jártok. Jó?
4: Hálásan köszönjük, szép napot.
1: Köszönöm, szia, minden jót. Szia. Na.
5: De ez jó, az a busz tényleg
1: komolyan nem mondom. Megere Józsi küldte, és mondta, nagy... írta nekem, mondom, hogy így, mert Titanic is kint volt, mert jött egy
5: és nem az...
1: mondta, csak mert remélem nem titik, nem, és akkor a csopaki vízi busz volt. Na, úgyhogy nagyon mennek a különleges mentők, úgyhogy Peték dolgairól beszélgetünk, majd mindjárt összefoglaljuk, hogy mi mindent tudnak megvalósítani ebből a támogatásból.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózás mindenkinek, itt vagyunk, és hát nagyon-nagyon klassz dolgokat mesélt az előbb Renner Péter, az Ipolyvölgyi különleges mentő kommunikációs vezetője, mert hogy a balassagyarmati csapat a visegrádi alapból most már negyedszer tudott támogatást behúzni, nagyjából 15 millió forintot tudnak felhasználni, mégpedig ugye képzésekre, és hát nem voltam egyébként annyira messze, mert ugye itt a láncfűrészes jogosítvány.
2: De olyanjuk már van.
1: Olyanjuk már van, igen.
2: A fakitermelő papír.
1: Igen. Tehát, hogy fakitermelő papír, igen, meg ilyen nagyon-nagyon best izé, ipari alpintechnika, tehát, hogy érted, az Empire State Buildingen is tudnak már lógni, és akkor lesz rá papírjuk, hogy ott...
2: Na most ízad a tenyerem, ha belegondolok az abba.
1: Ott tudnak már, nem? Figyelj, hogyha nem jön össze ez a biznisz, már elmennek az Empire State Buildingen, és akkor tudok ablakot pucolni.
3: Jegyezzük meg, Nórinál a magasság.
1: Elindítja. És ugye, ami a másik még, hogy ugye az árvizek, meg az villámárvizek kapcsán, hogy azt mondta a Peti, hogy ugye zsilipeket kell sokszor ugye víz alatt nyitni, zárni, javítani kell, ugye akkor ez a búvároknak a feladata, és ugye mivel nagyon régóta már búvárkodnak, tök, hogy akkor mondjuk ketten, hárman tudnak búvároktatói képzést is megkapni, éppen ezért, aki még ott, érted? Akkor házon belül megcsinálod, és akkor kész.
2: Ennyi. Nekem még az jutott eszembe, hogy ilyen szélcsövük biztos nincs. Tudjátok, ez a, amiben lehet
3: röpködni.
2: Aha, az a szélturbina, az a, mit tudom én, milyen átmérőjű.
3: Alulról fölfelé tolja a vizet, és akkor abban lehet.
2: Biztos. Mondjuk az 15 millióból semmiképp se jön neki valószínű.
1: Csak azt, hogy ne legyen ilyen szerünk azért mondjuk itt Balassagyarmat környékén, hogy ez érted
2: hát így. Én nem tudom, néha így üldögélve a teraszon azt gondolom, hogy de.
1: Hogy igen,
3: amikor Petivel, aztán persze elszaladt az a néhány perc, ami a beszélgetés kereteit és az idejét az adta, de lassan azért meg fogom kérdezni tőle, hogy mivel tudjuk, hogy Petinek azért van némi rálátása és kapcsolata a légi forgalommal, mint olyan úgy általában. Milyen távol állhat tőle a légiment, vagy a csapattól a légimentés bármilyen szintű sansza egyéb iránt? Lehet, hogy annyira borzalmasan nem. Tehát egy helikopteres
1: már lehet,
3: eszköz meglétével.
1: Hát Peti tudná irányítani, mint légi irányító.
2: Hát meg lelógni is, mert hogyha az Empire State Buildingről is lelóghatnak, akkor a helikopterről is lelóghat. És egy, hegyi mentést
3: most csak így tényleg.
1: Vagy úgy oltani tudod erdőzeket, hogy akkor
3: megkeresd, ez milyen szintű, most lehet, hogy tényleg nyilván olyan léptékekben.
1: Lehet, hogy nem vagy annyira messze.
3: Lehet, hogy nem, de lehet, hogy igen, hogy léptékekben vagy közel vagyunk, vagy lettentő messze. De mint lehetőség, ha adott lenne a kezükben egy ilyen történet, és tényleg a Peti kapcsán megvan a szakmai háttér ennek, abszolút létben egészen biztos vagyok, akkor az mekkora új sanszokat adna, mekkora lökést adhatna
1: a csapatnak
3: rajtuk keresztül, igen, mindenkinek.
2: Mondom, Gyarmat Metropolis, az is bebizonyítaná.

0: Kedves hallgatóink, ennyi volt már a reggeli ritmust, mert hogy jönnek a 10 órási hírek, azt hallgassátok meg, és utána persze maradjatok továbbra is velünk, mert hogy jön a Fitbit, a Megafon sportos életmód magazinja, Házi Attila, hogy látom, már készülődik, úgyhogy egészen 4-ig lesz még műsor, sőt, még tovább is.
1: Hát persze, minden idők legnagyobb megaslágerei így szólnak, éjjel-nappal a nap 24 órájában. Tényleg köszönjük egész heti figyelmeteket, úgyhogy Attila, aztán 16 órától lesz Lombos Marcival a szóda, úgyhogy őt is érdemes hallgatni. Én szoktam egyébként, mert vannak jó beszélgetések, érdekes vendégei. Úgyhogy jó időtöltést, jó rádiózást mindenkinek, találkozunk holnap reggel 6 óra után egy picivel. Vidám vasárnapot!
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Superman nem ilyen?
5: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amit.
3: Supergirl. A mozikban.
6: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élőzenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
7: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
8: Az építési engedély készhezvételét követően elkezdődött Dunakeszin a Hunyadi utca Diák negyedik történő meghosszabbításának előkészítése, közölte a város egyik alpolgármestere. Nyíri Márton részletezte, jelenleg a szükséges szolgáltatói egyeztetések zajlanak, és a végéhez közeledik a beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása. A kivitelezés ezt követően várhatóan július első felében kezdődik meg. Hozzátette, a fejlesztéssel 1,3 km új út és önálló kerékpár út épül vízelvezetéssel. A Hunyadi utca Széchenyi utca csomópontját is átalakítják, valamint szélesítik a Széchenyi és Pipa utca közötti szakaszt. Utóbbi két ponton kezdődik majd el a munka, az eddig ott parkoló gépjárművek tulajdonosai a Pipa utca melletti füves területen kapnak majd lehetőséget az autók tárolására. Az elrendelt harmadik fokú hőségriasztás ideje alatt Vácon a közterület felügyelet minden nap 11 órától vizet oszt a Széchenyi István utca 11. szám előtt, tájékoztatott a polgármester. Matkovics Ilona azt írt a közösségi oldalán, a vízosztás mellett párakapuk is enyhítik a hőséget, a március 15-e téren, a József Attila sétány végén a Tampájánál, a Dunaparton a Komphoz közelebbi játszótéren, valamint a Deákvári Kresszpartnál és az Országzászlónál. Hozzátette, a vízpazarlás elkerülése érdekében a váciak manuálisan használhatják a párakapukat, vagyis a felfrissülés után el kell zárniuk azokat. Ha valaki azt látja, hogy senki sem áll a kapu alatt, de a víz folyik, arra kérik, lépjen oda és zárja el. Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tette közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségűben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Az ukrán elnök közlése szerint 40 napos offenzívát hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés vezetőivel egyeztetett. Volodymyr Zelenszky azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése érdekében. Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre orosz területen lévő létesítmények, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai bázisok ellen.
4: Időjárás.
8: Tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet. Vigyázzanak magukra.
4: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylót határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
9: Fitbit.
10: 30 fok van, forró nyári napra ébredtünk ma is. Kellemes vasárnapot kívánok, a mikrofonnál Házi Attila. Hát mit tehetünk? Tűrjük, bírjuk, alkalmazkodunk, mondta tegnapi vendégem Kovács László extrém sportoló, aki szerint ez a hirtelen forróság persze terhelő, de nincs más lehetőségünk, mint hogy átgondoljuk, hogyan fogjuk beépíteni az életünkbe, ami nem csak a saját frissességünkre értendő, hanem például az élelmezésre is. Fontos dolgokat hoztunk szóba ezzel, szerintem még beszélünk róla majd később. Hát ez volt tegnap, ma pedig hoztam pár hírt a labdarúgó világbajnokságról, amin sorra érik egymást a botrányok. Aztán egy tegnapi börzsönyi mentésről is beszélek majd, ketté tört valaki bringája, bajba jutott. Mindössze néhány órája ért véget a kajakkenu maraton Európa bajnokság K1-es száma, amin egy balassagyarmati srác kiemelkedő eredményt ért el, róla néhány perc múlva beszélek majd. És persze 11 után horoszkópok, illetve déltájt, még hasznos tippet is adok majd a csirke grillezéséhez, ami sokak számára kényes alapanyag a kinti sütéshez. A Purple Disco Machine és Chromeo dalával indítjuk az órát itt a Heartbreaker.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nagyon friss hír, hogy a Balassagyarmati Vitalitás Sportegyesület és a Csepeli Kajakkenu Egyesület versenyzője Ódor Barnabás tegnap 7. helyen végzett a Maraton Európa Bajnokság K1-es versenyszámában, korosztályában pedig a kontinens második legjobb versenyzője lett. A 16 éves fiú élete első ilyen nagy megméretésén kapta meg ezt az élményt, ráadásul úgy, hogy a 18 évesek között szerzett ezzel tapasztalatot. Édesanyja Ulvecki Edina a versenyt követően úgy nyilatkozott, hogy Barné óriási taktikával, komoly és hűvös fejjátékkal készült, ez hozta meg neki a sikert a 22,6 kilométeres versenyben. Az említett eredményhez még az is hozzátartozik, hogy a balassagyarmati srác ezzel a magyarok között az első helyen zárt.

a Megafon a mikrofonnál, Házi Attila. Ma a Leventék és az Irének ünneplik a névnapjukat. A Levente név komoly, nyugodt, felelősség teljes személyiség kialakítását segíti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Olyan területen érdemes elhelyezkednie, ahol kamatoztathatja nagyszerű diplomáciai érzékét és azt a képességét, amelynek köszönhetően nagyon gyorsan megtalálja a hangot másokkal. Az Irén név öntudatos, pozitív, de ellentmondást nem tűrő karakter kialakítását segíti a viselőjének. Jó a kézügyességük. Amikor zavartalanul tehetik a dolgukat és haladhatnak a kitűzött célok felé, kellemesek és optimisták, de ha épp ellenkezőleg, akkor az útjuk során akadályokba ütköznek, gyakran cselekszenek meggondolatlanul. Ma minden rendben lesz. Kedves Irének és Leventék, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntjük és ünnepeljük, akik június 28-án születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Szemán értesítette a szolgálatot az esetről. A bejelentés szerint a kerékpár olyan mértékben sérült meg, hogy a túrát nem tudta már folytatni. Szerencsére ez a rendkívüli eset nem járt balesettel. A kerékpáros nem esett el, és sérüléseket sem szenvedett. A helyszínre érkező ügyeletes hegyi mentők segítséget nyújtottak a bajba jutott férfinak, majd őt és a kerékpár maradványait is Királyrétre szállították. A Börzsönyi Hegyi Mentő Szolgálat azt írta, hogy ez az eset arra is rámutat ismét, hogy a túrák és a kerékpáros kirándulások során nem csak sérülések vagy rosszul létek, hanem váratlan műszaki problémák miatt is szükség lehet segítségre a nehezen megközelíthető erdei területeken. És ha már itt tartunk, egy másik közleményt is kaptunk tőlük, ami talán ennél is fontosabb. Az országos hőségriadóra tekintettel arra is felhívják a hegyi mentők a figyelmet, hogy a hétvégén a Börzsönyben is rendkívül meleg időjárás van. Bár sokan a hegyekben keresnek felfrissülést, a magasabban fekvő területeken is 35 fok körüli, vagy azt is meghaladó hőmérséklet van ilyenkor, a napsütésnek kitett gerinceken pedig ennél is nagyobb hőterhelés érheti a túrázókat. A nagy meleg különösen veszélyes a gyerekekre, idősekre, szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre, illetve azokra, akik nem szoktak rendszeresen túrázni. A hőségben a szervezet gyorsabban kifárad, a koncentráció csökken, ami növeli a balesetek kockázatát. Indulás előtt és túra közben is mindenki gondoskodjon megfelelő folyadékbevitelről, egy hosszabb túrához személyenként legalább 2-3 liter ivóvízzel kell készülni, de ebben a nagy melegben nem árt ennek a duplájával is felkészülni, úgyhogy senki ne várja meg azt, hogy megszomjazzon. A hőség túrázás közben jelentősen lassítja a haladást, úgyhogy aki azt érzi, hogy a tervezetnél sokkal nehezebben halad, inkább forduljon vissza időben, mint sem kimerülten folytassa az utat. A Börzsöny gyönyörű ilyenkor is, de azért a nyári hőség komoly kihívást jelent a tapasztalt túrázók számára is, úgyhogy arra kérik a hegyi mentők a túrázókat, hogy ezen a hétvégén különösen körültekintően tervezzék meg a kirándulásokat, és ne vállaljanak felesleges kockázatot.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 11 órakor jönnek a friss hírek, utána pedig a friss horoszkópok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Deszkó üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Superman nem ilyen?
7: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami.
8: Supergirl, a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
11: A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tette közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségűben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendellek 37 misszió vezetőt, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek oltalmazzák, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni a hazát. Kiemelte, a személyi változás ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A miniszter azt akarja elérni, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon, olyan pályává, amely kiszámítható szakmai fejlődést, stabil életformát és hosszú távú perspektívát kínál a legtehetségesebb szakembereknek. Szigorodnak a motorosok közlekedési szabályai Szlovákiában. A módosítás szerint az alkoholfogyasztás tilalma a jövőben nem csak a motorvezetőire, hanem az utasra is vonatkozik. A rendőrség ezt azzal indokolta, hogy a motorkerékpáron ülő személy mozdulatai, reakciói vagy figyelmetlen viselkedése közvetlen hatással lehet a jármű egyensúlyára. Szlovákiában az új előírás szeptembertől lesz kötelező érvényű minden motoros és utasa számára. Németországban több mint 60 aranygyűrűt találtak gyerekek egy erdőben, adta hírul az Infostart. A hatóságok most próbálják fellelni a jogos tulajdonosokat az egyes ékszerekre gravírozott esküvői dátumok alapján. A gyerekek játék közben bukkantak az ékszerekkel teli, műanyag zacskóba csomagolt befőttes üvegre. A rendőrség igazi rejtély előtt áll, a nyomozók most a leletekről készült fényképek segítségével keresik a gyűrűk gazdáit. A rendvédelmi szervek szóvivője szerint 15 gyűrűn találtak gravírozást. Az üvegben a gyűrűk mellett aranykarkötők és nyakláncok is voltak.
3: Időjárás.
11: Tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet. Vigyázzanak magukra.
2: Közlekedés.
11: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylóc határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
12: Fitbit.
3: Fitbit.
0: Fitbit. 3:11 után a mikrofonnál Házi Attila. Beszakadt az útburkolat Balassagyarmaton a Bajcsi utcában, az általános iskola előtt. A sérült területet elkerítették, de arra kérnek mindenkit, hogy senki ne a szokások szerint vezessen. Alvaro Solerrel indítjuk ezt az órát, már is szól a mágia.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, már is kezdjük a kossal. Kitartó munkáját a munkahelyén végre elismerés övezi, és ez megerősíti önbizalmát. Folyamatos teljesítménye most kézzelfogható eredményeket hoz számára. A környezete is egyre inkább számol vele, mint megbízható erőforrással. Bika. Hajlamos lehet túlköltekezni, ami feszültséget okoz a pénzügyekben. Érdemes lenne tudatos családi költségvetést készíteni és követni a kiadásokat. A kontroll visszanyerése hosszú távon stabilitást hozhat a számára. Az ikrek a rendszeres sportolás hatására egyre jobban érzi magát a bőrében. Fizikai aktivitása javítja a közérzetét és a mindennapi energia szintjét. Ennek köszönhetően életminősége is fokozatosan emelkedik. A rák alvás minősége mostanában romló, ami a nappali teljesítményét is visszaveti. Nehezebben koncentrál és hamarabb kimerül a megszokottnál. Ha nem figyel oda, ez a helyzet tartóssá válhat. Az oroszlán hosszabb ideje keresi új párját, de eddig nem járt sikerrel. Most azonban egy új lehetőség körvonalazódhat az életében. Érdemes nyitottnak maradni, mert a fordulat közelebb lehet, mint gondolná. A szűz számára egy ígéretes befektetési lehetőség körvonalazódik, amely 3 éven belül jelentős hozamot hozhat. Fontos azonban a körültekintő elemzés és a kockázatok alapos mérlegelése. A türelem most kulcsfontosságú lesz. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megasláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban pedig itt a Mérleg horoszkópja. Rendszertelen és rossz minőségű táplálkozása később egészségügyi gondokat fog okozni. Eleinte csak kisebb kellemetlenségek jelentkezhetnek, de ezek a figyelmeztető jelek. Ha nem változtat, a probléma hosszú távon súlyosbodhat. Skorpió. Egy felelőtlen korábbi pénzügyi döntés következményeivel kell most szembesülnie. A terhek fokozatosan nehezednek rá, és nehéz helyzetet teremtenek. Fontos, hogy tanuljon ebből a tapasztalatból a jövőre nézve. A nyilas apró örömöket talál egy vásárlás során szerzett kabala figurában. Ez a tárgy váratlanul pozitív érzéseket és szerencsét is hozhat majd. Könnyen lehet, hogy most valódi haszna is megmutatkozik. A bak számára egy komoly befektetési lehetőség jelenik meg az életében, ami hosszú távon kiemelkedő hozamot ígér. Ehhez azonban fegyelmezett és alapos döntéshozatal kell. A sietség most veszteségeket okozna. A vízöntő mindig is arra vágyott, hogy elismerjék, most pedig itt a lehetőség. A visszajelzések megerősítik őt abban, hogy jó úton halad. A szakmai megbecsülés új lehetőségeket is megnyithat a számára. És végül itt vannak a halak. A rendszeres testmozgás hatására jelentős javulást tapasztal az életében. Energikusabbá és kiegyensúlyozottabbá válik a mindennapokban. Ez pedig hosszabb távon az életminőséget is érezhetően javítani fogja majd. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A tartós hőségben a megfelelő folyadékbevitel kulcsfontosságú, mert a szervezet gyorsabban veszít vizet izzadás útján, és már enyhe kiszáradás is fejfájást, fáradtságot és koncentrációzavart okozhat. Ilyenkor nem elég, amikor eszünkbe jut inni, hanem tudatosan kell elosztani a nap folyamán a folyadékot. Érdemes a napot egy nagy pohár vízzel indítani, majd 1-2 óránként kisebb adagokat inni, nem egyszerre sok

napokat. Délelőtt és kora délután, amikor a meleg a legerősebb, különösen fontos a rendszeres pótlás óránként akár egy-egy pohár vízzel. Edzés vagy fizikai munka előtt, közben és utána is folyamatosan kell inni, nem csak utólag. Estére pedig már inkább kisebb mennyiségek ajánlottak, hogy a szervezet nyugodtan regenerálódjon.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
3: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. június 28-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Tovább korszerűsödött a Váci Jávorszky Ödön kórház hűtési rendszere. Az országos kórházi hűtésrekonstrukciós program keretében az intézményben is megkezdődtek a betegellátó területeket érintő fejlesztések, amelyek célja a megfelelő hőmérséklet biztosítása, a betegbiztonság növelése és a korszerűbb működés megteremtése. Első ütemben a sürgősségi betegellátó osztály betegvárói és a triás helység kaptak új korszerű hűtési rendszert. A következő fejlesztés a tüdőgondozóban valósul meg, ahol a felvételező helységek és a légzésfunkciós labor hűtése is biztosított lesz. A kórház hűtési infrastruktúrájának megújítása folyamatosan zajlik. 2024-ben 5 új folyadékhűtő berendezést helyeztek üzembe, amelyek a műtők, valamint a központi képalkotó diagnosztika zavartalan, előírásoknak megfelelő működését támogatják.
5: Újra Mátra verebélyen csaptak le a rendőrök egy kábítószer terjesztőre, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A bátonyterenyei egyenruhások csütörtök hajnalban fogták el Mátra verebélyi otthonában azt az 51 éves férfit, akivel szemben kábítószer kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytatnak eljárást. Az adatok alapján a díler 2024-től rendszeresen és haszonszerzés céljából árult kristályt, illetve füst néven ismert szert. Előfordult, hogy vásárlói az ellenértéket nem pénzben, hanem munkavégzéssel egyenlítették ki. A gyanú szerint több vásárlójának adott el új pszichoaktív anyagokat, különböző drogokat, amelyeket a vevők részben a férfi lakóhelyén, részben előreegyeztetett helyszíneken vettek át.
4: Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket.
2: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
3: Közlekedés.
4: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylót határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
6: Aki már most alig bírja, el kell mondjam, még 2-3 óra, amire csúcsra jár a mai forróság. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, a mikrofonnál Házi Attila. 4 perccel múlt 12, a folytatásban jön a Linkin Park, Over Each Other, előtte Jason Derulo és Meghan Trainor dala, Hands On Me szól, most pedig Gáspár Laci, itt az Eiffel.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Szokatlan műszaki meghibásodás miatt kért segítséget egy kerékpáros a Börzsönyben tegnap kora délután. A Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi a Hideghegy közelében a Páfrány úton haladta rakodó felől a Kálmán kaszáló irányába, amikor menet közben váratlanul ketté tört a kerékpár. A bringás a hegyi mentők segélyhívó számán értesítette a szolgálatot az esetről. A bejelentés szerint a kerékpár olyan mértékben sérült meg, hogy a túrát nem tudta már folytatni. Szerencsére ez a rendkívüli eset nem járt balesettel. A kerékpáros nem esett el, és sérüléseket sem szenvedett. A helyszínre érkező ügyeletes hegyi mentők segítséget nyújtottak a bajba jutott férfinak, majd őt és a kerékpár maradványait is Királyrétre szállították. A Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat azt írta, hogy ez az eset arra is rámutat ismét, hogy a túrák és a kerékpáros kirándulások során nem csak sérülések vagy rosszul létek, hanem váratlan műszaki problémák miatt is szükség lehet segítségre a nehezen megközelíthető erdei területeken. És ha már itt tartunk, egy másik közleményt is kaptunk tőlük, ami talán ennél is fontosabb. Az országos hőségriadóra tekintettel arra is felhívják a hegyi mentők a figyelmet, hogy a hétvégén a Börzsönyben is rendkívül meleg időjárás van. Bár sokan a hegyekben keresnek felfrissülést, a magasabban fekvő területeken is 35 fok körüli, vagy azt is meghaladó hőmérséklet van ilyenkor. A napsütésnek kitett gerinceken pedig ennél is nagyobb hőterhelés érheti a túrázókat. A nagy meleg különösen veszélyes a gyerekekre, idősekre, szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre, illetve azokra, akik nem szoktak rendszeresen túrázni. A hőségben a szervezet gyorsabban kifárad, a koncentráció csökken, ami növeli a balesetek kockázatát. Indulás előtt és túra közben is mindenki gondoskodjon megfelelő folyadékbevitelről, egy hosszabb túrához személyenként legalább 2-3 liter ivóvízzel kell készülni, de ebben a nagy melegben nem árt ennek a duplájával is felkészülni, úgyhogy senki ne várja meg azt, hogy megszomjazzon. A hőség túrázás közben jelentősen lassítja a haladást, úgyhogy aki azt érzi, hogy a tervezetnél sokkal nehezebben halad, inkább forduljon vissza időben, mint sem kimerülten folytassa az utat. A Börzsöny gyönyörű ilyenkor is, de azért a nyári hőség komoly kihívást jelent a tapasztalt túrázók számára is, úgyhogy arra kérik a hegyi mentők a túrázókat, hogy ezen a hétvégén különösen körültekintően tervezzék meg a kirándulásokat, és ne vállaljanak felesleges kockázatot.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Aki szokott grillezni, az biztosan szembesült már azzal, hogy a különböző húsfélék ugyanannyi sütési idő alatt más-más állagúak lesznek. A csirke az egyik legnépszerűbb grill alapanyag, ugyanakkor az egyik legkényesebb is. Különösen a csirkemell hajlamos arra, hogy néhány perccel tovább sütve már száraznak és rostosnak hasson. Ennek egyszerű oka van, kevés zsírt tartalmaz, így nincsen sok mozgástér ebben, míg egy jól márványozott marhahúsnál a zsíradék segít megőrizni a kellemes állagot, addig a csirkemell esetében minden perc számít. Éppen ezért érdemes odafigyelni néhány apró, de fontos részletre. Hát sokan csak közvetlenül sütés előtt sózzák meg a húst, pedig a korábbi sózásnak komoly előnye lehet. Ha a csirkét már 1-2 órával grillezés előtt besózzuk, a só idővel behatol a hús felső rétegeibe, és segíthet abban, hogy a rostok több nedvességet tartsanak meg. Nem kell túlgondolni a dolgot, már egy egyszerű előzetes sózás is sokat javíthat a végeredményen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Superman nem ilyen?
5: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami.
6: Supergirl. A mozikban.
7: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
2: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
9: Újra Mátra verebélyen csaptak le a rendőrök egy kábítószer terjesztőre, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A bátonyterenyei egyenruhások csütörtök hajnalban fogták el Mátra verebélyi otthonában azt az 51 éves férfit, akivel szemben kábítószer kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytatnak eljárást. Az adatok alapján a díler 2024-től rendszeresen és haszonszerzés céljából árult kristályt, illetve füst néven ismert szert. Előfordult, hogy vásárlója az ellenértéket nem pénzben, hanem munkavégzéssel egyenlítették ki. A gyanú szerint több vásárlójának adott el új pszichoaktív anyagokat, különböző drogokat, amelyeket a vevők részben a férfi lakóhelyén, részben előreegyeztetett helyszíneken vettek át. Hivatalossá vált az első Salgó AirCup Challenge programja. A rally versenyt július 12-én a klasszikus gyorson, a Salgótarján kazár szakaszon tartják majd. Ugyanakkor előző este fél hétkor egy rajtceremóniát is rendeznek Salgótarján belvárosában, a főtérrel szemben. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek oltalmazzák, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni a hazát. Kiemelte, a személyváltozás ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A miniszter azt akarja elérni, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon, olyan pályává, amely kiszámítható szakmai fejlődést, stabil életformát és hosszú távú perspektívát kínál a legtehetségesebb szakembereknek. Franciaországban azonosítottak egy újabb importált ebola esetet, írja a 24.hu. A beteg egy orvos, aki a járvány sújtotta Kongói Demokratikus Köztársaságból tért haza, és pozitív tesztet produkált. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ arra kéri az uniós tagállamokat, hogy erősítsék a betegség elleni védekezésüket, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ebola továbbra is alacsony kockázatot jelent a kontinensen, így helyi járványtól nem kell tartani. Németországban több mint 60 aranygyűrűt találtak gyerekek egy erdőben, adta hírul az Infostart. A hatóságok most próbálják fellelni a jogos tulajdonosokat az egyes ékszerekre gravírozott esküvői dátumok alapján. A gyerekek játék közben bukkantak az ékszerekkel teli, műanyag zacskóba csomagolt befőttes üvegre. A rendőrség igazi rejtély előtt áll, a nyomozók most a leletekről készült fényképek segítségével keresik a gyűrűk gazdáit. A rendvédelmi szervek szóvivője szerint 15 gyűrűn találtak gravírozást. Az üvegben a gyűrűk mellett aranykarkötők és nyakláncok is voltak. Unokáiról beszélt nemrég Bon Jovi. Az énekes fia Jake és felesége Millie Bobby Brown tavaly nyáron fogadta körökbe egy kislányt, novemberben pedig másik fia Jesse köszönhette első gyermekét. A nagy örömmel kapcsolatban a rockstar elmondta, egy celeburdi, bolondos nagypapának tartja magát, és csodálatos ez a szerep.
2: Időjárás.
9: Tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet. Vigyázzanak magukra.
2: Közlekedés.
9: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylóc határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
10: Fitbit.
11: 4 perccel egy után a mikrofonnál Házi Attila, és most az jön, ami nagyon hiányzik már nekünk. Liza és a záporeső itt a Megafonban.

Sabrina Carpenter és a Tears szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Fontos közlemény az utazóknak, hogy a rendkívüli hőség miatt ma is késésekre kell számítani a vasúti közlekedésben. A sínek annyira forrók lettek, hogy a vasúttársasága a vonatok lassításáról döntött, vagyis a biztonság érdekében később érnek célba a szerelvények. Nógrád vármegyében a menetrendhez képest 5-15 perces késésekkel kell számolni, 60 és Vác térségében is ugyanez várható. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy a MÁV pálya és felsővezeték hálózatát karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy kijavítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat. Egyben felhívták a figyelmet, hogy a sínben a hőség hatására kialakuló hibák, maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. Arra kérik az utazást tervezőket, hogy indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak a csoport weboldalán, a MÁV Plus applikációban és a MÁV Inform közösségi oldalán az aktuális forgalmi helyzetről és a bevezetett korlátozásokról.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Csütörtök óta érvényben van a tűzgyújtási tilalom Nógrád vármegyében, miután a hatóságok a fokozott tűzveszély miatt már korábban elrendelték a korlátozást. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a katasztrófavédelem közlése szerint a tartós csapadékhiány, a magas hőmérséklet és a kiszáradt növényzet együttesen jelentős kockázatot jelent, ezért az erdőkben, fás területeken, valamint ezek 200 méteres körzetében továbbra is tilos tüzet gyújtani. A tilalom minden nyílt láng használatára kiterjed, így a kijelölt tűzrakóhelyekre is, és a parlag, illetve gazégetés is szigorúan tiltott. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az apró figyelmetlenség is gyorsan súlyos erdőtüzet okozhat. A tiltás mellett a vármegyében több szabadtéri tűzeset is történt, pénteken Rétságnál a 2-es számú főúton 100-150 négyzetméteren száraz fű és ajnövényzet égett. A helyszínen a rétsági hivatásos lánglovagok egy vízsugárral eloltották a tüzet. A munkálatok idején félpályán haladt a forgalom. Ipolyszögön egy épület udvarában 300 négyzetméteren száraz fű és bozótos égett. Ide is a rétsági hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik puttonyfecskendővel, egy vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy a nyári időszakban a legkisebb szikra is elegendő lehet egy gyorsan terjedő tűzhöz, ezért a lakosság fokozott óvatosságát kérik.

Lizó és a Juice szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Egy váci horgász kapitális méretű halat fogott ki a Dunából. Osztényi Zoltán eleve azzal a céllal indult el, hogy egy harcsát szeretne kifogni, de azt nem gondolta, hogy élete eddigi legnagyobb példányát hozza majd el. A horgász a part közelben nagyjából 20-30 méterre dobált a kőgát mögötti részen, és két körülbelül másfél méteres példányt is sikerült kifognia. De a nap utolsó kapásaként egy óriási harcsa akadt a horogra, és mivel a horgász nem tudta, hogy pontosan hogyan akad be a horog, ezért úgy döntött, hogy inkább türelmesen fárasztja, hogy ne legyen baj. Ez a döntés végül meghozta az eredményt. Fél órás fárasztás után sikerült a partra vinni, ahol kiderült, hogy az óriás harcsa 238 cm-esre nőtt.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségükben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek oltalmazzák, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni a hazát. Kiemelte, a személyi változás ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A miniszter azt akarja elérni, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon, olyan pályává, amely kiszámítható szakmai fejlődést, stabil életformát és hosszú távú perspektívát kínál a legtehetségesebb szakembereknek. Szigorodnak a motorosok közlekedési szabályai Szlovákiában. A módosítás szerint az alkoholfogyasztás tilalma a jövőben nem csak a motorvezetőjére, hanem az utasra is vonatkozik. A rendőrség ezt azzal indokolta, hogy a motorkerékpáron ülő személy mozdulatai, reakciói vagy figyelmetlen viselkedése közvetlen hatással lehet a jármű egyensúlyára. Szlovákiában az új előírás szeptembertől lesz kötelező érvényű minden motoros és utasa számára. Németországban több mint 60 aranygyűrűt találtak gyerekek egy erdőben, adta hírul az Infostart. A hatóságok most próbálják fellelni a jogos tulajdonosokat az egyes ékszerekre gravírozott esküvői dátumok alapján. A gyerekek játék közben bukkantak az ékszerekkel teli, műanyag zacskóba csomagolt befőttes üvegre. A rendőrség igazi rejtély előtt áll, a nyomozók most a leletekről készült fényképek segítségével keresik a gyűrűk gazdáit. A rendvédelmi szervek szóvivője szerint 15 gyűrűn találtak gravírozást. Az üvegben a gyűrűk mellett aranykarkötők és nyakláncok is voltak.
5: Időjárás.
6: Tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet. Vigyázzanak magukra.
1: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylóc határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
7: Három évtized, három dal, három perccel kettő után. A mikrofonnál Házi Attila, Kelly Rowland és Travis McCoy dala szól mindjárt a Daylight, előtte Natalie Imbruglia a Tornal jön. Most pedig Elton John, itt az I'm Still Standing.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Az idei labdarúgó világbajnokságon komoly feszültséget okoz az iráni válogatott helyzete. A csapatkapitány Mehdi Tarami nyilvánosan bírálta a szervezést. Szerinte a csapatot egyenlőtlen és hátrányos feltételek között kezelik. Az irániak több alkalommal is arról számoltak be, hogy szigorú utazási korlátozásokkal kell szembenézniük, a mérkőzések előtt csak rövid időre léphetnek be az Egyesült Államokba, majd vissza kell térniük mexikói bázisukra. Emellett több stábtag nem kapott vízumot, ami tovább nehezíti a felkészülést. A helyzet miatt Irán hivatalos panaszt is készül benyújtani a FIFA-hoz, miközben a szövetség szerint a szabályok minden csapatra azonosak. A vita komoly politikai felhangot is kapott, és a VB egyik legélesebb konfliktusává vált.

Berrin és az álomnapló szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hát nagy vitát váltott ki az idei labdarúgó világbajnokság jegyértékesítési rendszere. A FIFA által bevezetett dinamikus árazás miatt egyes mérkőzések, különösen a kiemelt találkozók több ezer dolláros belépő árakat értek el. Szurkolói szervezetek és politikai szereplők is bírálták már a rendszert. Szerintük az intézkedés kiszorítja a hagyományos drukkereket és a VB-t egyre inkább prémium eseménnyé alakítja. A kritikusok azt is felvetik, hogy az árak folyamatos emelése csökkenti a torna elérhetőségét a szélesebb közönség számára. De a FIFA ezzel szemben azzal érvel, hogy a rendszer piaci alapon működik, és leginkább mégiscsak a stadionok maximális kihasználtsága a cél. Azonban, ahogy közeledünk a kieséses szakasz mérkőzéseihez, ez a vita egyre inkább fokozódik, úgy látszik.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A török labdarúgás újabb súlyos botrányba keveredett. Az isztambuli bíróság 2,5 év börtönbüntetésre ítélte a Fenerbahçe elnökét illegális sportfogadásra való felbújtás miatt. A vád szerint a klubvezető média vállalatán keresztül olyan reklámok és közvetítések jelentek meg, amelyek a hatóság szerint a tiltott fogadási tevékenységet segítették elő. Az ügy nem csak a klubot, hanem a török futball teljes közegét megrázta, hiszen az elmúlt hónapokban már több száz játékost, edzőt és játékvezetőt is vizsgáltak hasonló ügyekben. Tagadta a vádakat az érintett, de az ítélet szerint a börtönbüntetés jogerős, a klubnál pedig rendkívüli vezető választásra készülnek. A Fenerbahçe körüli feszültség így tovább fokozódik egy amúgy is válságokkal terhelt idényben.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ma a Leventék és az Irének ünneplik a névnapjukat. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakítását segíti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Olyan területen érdemes elhelyezkednie, ahol kamatoztathatja nagyszerű diplomáciai érzékét és azt a képességét, amelynek köszönhetően nagyon gyorsan megtalálja a hangot másokkal. Az Irén név öntudatos, pozitív, de ellentmondást nem tűrő karakter kialakítását segíti a viselőjének. Jó a kézügyességük. Amikor zavartalanul tehetik a dolgukat és haladhatnak a kitűzött célok felé, kellemesek és optimisták, de ha épp ellenkezőleg, akkor az útjuk során akadályokba ütköznek, gyakran cselekszenek meggondolatlanul. Ma minden rendben lesz. Kedves Irének és Leventék, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntjük és ünnepeljük, akik június 28-án születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Superman nem ilyen?
5: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak ami.
6: Supergirl. A mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 15 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
10: A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségűben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Felszámolás helyett a közterületi reklámfelületek átlátható, arányos, szakmailag megalapozott, versenysemleges és városképi szempontból is vállalható szabályozása volna a főváros érdeke, hangsúlyozza a Magyar Reklámszövetség. Az érdekképviselet egyetért a városkép védelmével, a közterületek rendezettebb használatával, ám szerintük az elfogadásra váró tervezet jelentősen megváltoztathatja Budapest közterületi reklámpiacát. Hozzátették, a reklám elhelyezési és hasznosítási lehetőségek túl szigorú korlátozása, az önkormányzatok fejlesztési, közterülethasznosítási és lakossági tájékoztatási mozgásterét is szűkítheti. Unokáiról beszélt nemrég Bon Jovi. Az énekes fia Jake és felesége Millie Bobby Brown tavaly nyáron fogadta körökbe egy kislányt, novemberben pedig másik fia Jesse köszönhette első gyermekét. A nagy örömmel kapcsolatban a rockstar elmondta, egy celeburdi, bolondos nagypapának tartja magát, és csodálatos ez a szerep.
11: Időjárás.
10: Tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet. Vigyázzanak magukra.
1: Közlekedés.
10: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylót határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most, ahol a sportos életmód
11: mindig sláger.
6: Fitbit.
11: Fitbit.
0: 3 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila. Jason Derulo és a One to One mi szól hamarosan, előtte Gáspár Laci és a végtelen tenger. Most pedig Ed Sheerannel indítjuk ezt az órát. Shape of You.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A tartós hőségben a megfelelő folyadékbevitel kulcsfontosságú, mert a szervezet gyorsabban veszít vizet izzadás útján, és már enyhe kiszáradás is fejfájást, fáradtságot és koncentrációzavart okozhat. Ilyenkor nem elég, amikor eszünkbe jut inni, hanem tudatosan kell elosztani a nap folyamán a folyadékot. Érdemes a napot egy nagy pohár vízzel indítani, majd 1-2 óránként kisebb adagokat inni, nem egyszerre sokat. Délelőtt és kora délután, amikor a meleg a legerősebb, különösen fontos a rendszeres pótlás, óránként akár egy-egy pohár vízzel. Edzés vagy fizikai munka előtt, közben és utána is folyamatosan kell inni, nem csak utólag. Estére pedig már inkább kisebb mennyiségek ajánlottak, hogy a szervezet nyugodtan regenerálódjon.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ma véget ér egy újabb hét, de nem ér véget a forróság. Holnap, a hét első napján tovább nő a hőmérséklet. 40-42 fok közötti brutális csúcsokra kell készülni a térségben. Mindenki figyeljen, már reggel 8-kor 28 fok lesz, délben 38, nem sokkal ebéd után 40 fok várható. A leginkább napos időt csak kora délután zavarja meg egy-két kóbor felhő, eső még mindig nem lesz.

0: Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és a végére hozok egy tét nélküli játékot. Mindenki egy perc alatt gondolja át és tippelje meg, hogy az éjszaka melyik részében várható 20 fok alatti hőmérséklet. Hát abból kiindulva, hogy most 39 van, nehezen hihető el, hogy mondjuk 8 órára majd 30 alatti hőmérséklet jönne, és aztán ennyire drámai módon folytatódna tovább a csökkenés. Tehát már is elmondom a választ, a helyes válasz az, hogy soha, mert hogy az előrejelzés alapján a legalacsonyabb hőmérséklet majd persze hajnalban jön el, de akkor is 21 fok várható. Holnap pedig brutális hőség, még a mainál is nagyobb forróság lesz, készüljünk fel erre. Mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok, a folytatásban a híreket követően Lombos Marci jön a szódával, ez tényleg üdítő lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Superman nem ilyen?
7: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
8: Supergirl. A mozikban.
9: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élőzenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
12: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
13: Az építési engedély készhezvételét követően elkezdődött Dunakeszin a Hunyadi utca Diák negyedik történő meghosszabbításának előkészítése, közölte a város egyik alpolgármestere. Nyíri Márton részletezte, jelenleg a szükséges szolgáltatói egyeztetések zajlanak, és a végéhez közeledik a beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása. A kivitelezés ezt követően várhatóan július első felében kezdődik meg. Hozzátette, a fejlesztéssel 1,3 km új út és önálló kerékpár út épül vízelvezetéssel. A Hunyadi utca Széchenyi utca csomópontját is átalakítják, valamint szélesítik a Széchenyi és Pipa utca közötti szakaszt. Utóbbi két ponton kezdődik majd el a munka, az eddig ott parkoló gépjárművek tulajdonosai a Pipa utca melletti füves területen kapnak majd lehetőséget az autók tárolására. Az elrendelt harmadik fokú hőségriasztás ideje alatt Vácon a közterület felügyelet minden nap 11 órától vizet oszt a Széchenyi István utca 11. szám előtt, tájékoztatott a polgármester. Matkovics Ilona azt írt a közösségi oldalán, a vízosztás mellett párakapuk is enyhítik a hőséget, a március 15-e téren, a József Attila sétány végén a Tampájánál, a Dunaparton a Komphoz közelebbi játszótéren, valamint a Deákvári Kresszpartnál és az Országzászlónál. Hozzátette, szerte a vízpazarlás elkerülése érdekében a váciak manuálisan használhatják a párakapukat, vagyis a felfrissülés után el kell zárniuk azokat. Ha valaki azt látja, hogy senki sem áll a kapu alatt, de a víz folyik, arra kérik, lépjen oda és zárja el. Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségűben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Az ukrán elnök közlése szerint 40 napos offenzívát hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés vezetőjével egyeztetett. Volodymyr Zelenszky azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése érdekében. Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre orosz területen lévő létesítmények, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai bázisok ellen.
6: Időjárás.
13: Tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet. Vigyázzanak magukra.
6: Közlekedés.
13: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylóc határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja. Lombos Marcival.
15: Szóda. Egy előjáróban kérdezném csak, hogy a forróság elleni védekezés az hogyan történik. Zenei piacon.
16: Hú, hát szerintem arról ne beszéljünk, hogy a zenei piacon hogy működik a forróság elleni védekezés.
15: De tényleg?
16: Én sírok, csinálok? Ugye először kicsit hisztizek, de csak úgy, hogy nagyon más ne lássa.
15: Aha.
16: És akkor utána...
15: Az hogy csinálod?
16: Hogy
15: hisztizni úgy, hogy más ne lássa.
16: Magamnak hisztizek befelé. Valahogy nem is csinálok semmit, csak ülök, így meredek magam elé, és így elkezdek visszaszámolni, és arra gondolok, hogy mindjárt október van, és nagyon jó lesz, és hideg lesz.
15: Igen, hogy már csak 90 nap hátra.
16: Konkrétan.
15: Vagy így.
16: Konkrétan, igen.
15: De kemény.
16: Igen. Hát ugye nekem ez a nyári depresszió, ez a meleg miatt nem egy egyszerű dolog, de pláne ebben a szakmában, hogy így megyek majd fesztiválokra.
15: Jó, azért én annyit mondanék, ez is most mindenkinek szól, hogy először is rengeteg vizet kell inni.
16: Igen, azt kell.
15: Tényleg, nagyon fontos. És különben azt hiszik a férfiak, mi fránya férfiak, és én is szeretem azt hinni, hogy a sör meg a fröccs az elég, de az van, hogy nem, az még kiszárítja az embert. Úgyhogy hölgyeim és uraim, egészségügyi műsorunk következik Lombos Marcival és Gedeon Andival a mai szódában. Kell inni vizet, meg kell hallgatni szódát. Mert hogy vasárnap délután 4 órakor este 8-ig ezen a frekvencián itt mindig Lombos Marcit halljátok és a szódát, és szoktam mondani, hogy ez azért is segít ez a műsor, mert hogy így mi hidratáljuk azokat is, akik szombat este szépen így elintézik magukat.
16: Hát
15: te szoktál ilyet csinálni?
16: Elintézni magamat?
15: Hát, ahogy tudod, hogy...
16: Jó lenne hazudni, hogy nem
15: hárommal
16: lehet, persze.
15: Hárommal több pohár.
16: Hát csak hárommal több lenne. Igen, persze, előfordul, még most is.
15: Hölgyeim és uraim, az itt velem szemben ülő, nagyon kellemes hangú és rettentő, szuggesztív és kellemes megjelenésű Gedeon Andi, egy zenei terjesztő cégnek, VMMD, most egyszer kimondjuk, nem ez a lényeg, de szeretném egy picit majd ezt a dolgot így kitárgyalni, hogy te egy vezetőbeosztású Jó mondom?
16: Hát igen, operatív vezető vagyok. Operatív vagy, ahogy vezető. Szoktunk ezen viccelődni az aláírásomban, az szerepel az e-mailes aláírásomban, hogy COO, és ugye ez az angol megfelelője az operatív vezetőnek, de jellemzően úgy szoktam bemutatkozni, igen, hogy operatív vezető vagyok, bár mostanában nem tudom, operatív vezető, meg zenei menedzser. Aha. És ennek a hogy mondjam, inkább vagyok lassacskán zenei menedzser, mint operatív vezető.
15: De ez, gondolom, ez egy ilyen tudatos irány, tehát van valami, amit szeretsz, meg mondd, hogy igen, vagy nem is, kitárgyaljuk a következő vlogban.
16: Igen.
15: Hogy te szeretsz venni a zenekarokkal, ennek az az oka.
16: Az fogott meg, hogy azt mondtad, hogy ez egy tudatos irány. Szerintem az én életemben kevés tudatosság van. Vagy...
15: Ne hülyeskedj. Tényleg?
16: Abszolút, én nagyon egy intuitív ember vagyok, és így vannak ilyen belső hívásaim, és azokat követem.
15: Aha.
16: És ez is...
15: Ismerek egy csávót, aki így...
16: Igen,
15: hasonlóképpen én. Hölgyeim és Uraim, Gedeon Andival duálunk este 8-ig, jobbnál jobb zenék, nagy megfejtések, ahogy megszokhattátok. Mondom, hogy mi lesz az első nóta?
16: Na.
15: Hogy mivel kezdünk be?
16: Kíváncsi vagyok.
15: KFT, Balatoni nyár.
16: Fú.
15: Mert hogy ilyenkor feltöltjük a lejátszási listánkat mindenféle nyári dalokkal, hogy még jobban érezzétek, hogy ne, érted, nem elég, hogy forróság van, már megint szól a mikor lesz például egy cápa? De tényleg. Meg ott a fröccsök, meg a sörök. Ábetyár, milyen nyarunk lesz. Egészen augusztus 31-ig. Ja, Istenem.
16: Csodálatos.

0: Ahogy az előző blokkunkban is felkonferáltam, Gedeon Andi a vendégem. Bocsánat, aki egy ilyen zenei. Mi ez? Terjesztő? Mi? Meg egy picit szerintem, hogy magyarázzuk is már el.
1: Aha, igen. Ha. Szóval, hogy próbálom ezt, ugye, ezt a magyarázatot egy párszor már elmondtam, és mindig próbálom az évek során egyre jobban summázni, hogy a legegyszerűbben és legérthetőbben lehessen erről beszélni. Ugye a régi szokásjog az volt...
0: De jó, Istenem, de jó, hogy bekeverted, mert én is szóba hoztam volna.
1: Igen. A régi szokásjog az volt, hogy kiadók vannak, és akkor az előadók a kiadókon keresztül terjesztik a hangfelvételeiket.
0: Bakelit lemezeket, kazettákat, CD-ket, blablabla.
1: Igen. És akkor jött az internet világa, ami az is nyitott sokat, meg az a világ is jött, hogy most anélkül, hogy nagyon untatnánk a hallgatókat azzal, hogy nem tudom, hogyan alakult a technológiai fejlődés, de egy hangfelvételnek az előállítása az sokkal egyszerűbb, és mindenki számára hozzáférhetőbb tevékenységé vált, és ezzel együtt jelent meg az, hogy ennek a hangfelvételnek a közönséghez való eljuttatásához nem biztos, hogy szükség van egy kiadóra, hanem maga az előadó is megoldhatja ezt.
0: Oké, és csak hogy így... Még így zárójelbe tegyek egy gondolatot, hogy amikor az Andi arról beszél, hogy hangfelvétel, akkor nem arról beszélgetünk, hogy elmegy a csávó a stúdióba, előveszi és behangolja a gitárját, és akkor rögzítik egy szalagos magnóra, hanem arról beszélünk, hogy a stúdióból valaki egy baseball sapkába, kapusznis pulóverbe, lehajtott fejekkel, ezért... lezárt, milyen számzáros aktatáskában kihozza a masztert.
1: Igen.
0: És hogy onnantól kezdve jusson el az emberekhez.
1: Így van, igen.
0: És tulajdonképpen ugye az van, hogy ugye a régi világban, már amennyire régi világ a bakelit, tehát tudod, hogy attól függ, hogy mennyire nézzük madártávlatból, ugye ott tényleg az volt, hogy az emberekhez úgy tudott eljutni a cucc, hogy elment a boltba, és megvette a bakelit, lemezt, a CD-t, a kazettát, illetve ugye a kazetta ebből a szempontból szerintem egy ilyen izgalmas technológiai váltás volt, mert hogy azt is lehetett csinálni, hogy az ember oda teszi a tévé elé, amikor szól a Zenebutik című műsor, és benne a Modern Talking-tól a Sherry Lady, akkor csak elindítja a rec gombot és mikrofonon keresztül.
1: Vagy a Viva TV-n a Britney Spears, és azaz, akkor arra nyom rá, azaz, ki tudja ki miben.
0: Te az vagy egyébként?
1: Hát azt szoktam mondani, hogy a Britney-től a Burzumig én nagyjából mindent fogyasztok.
0: Mi, amikor te beléptél így a tinédzserkori ilyen zenei identitásod, aha, elindult, akkor te Britney Spears volt?
1: Hát akkor nem feltétlenül. Tankcsapda volt, Gangsta Zoli, szerettem az ilyen csúnyán beszélő férfiakat, ez részben most is megmaradt még az életemben, és akkor mellette volt a...
0: Drága barbár asszony, üdvözlöm szemben.
1: És akkor volt a Britney Spears is, persze, aha, meg Alesben el egy szelpa, szóval én szerintem az a mi szakmánkban nagyon fontos, hogy én a saját magánemberi identitásomat tekintve is nagyon befogadó vagyok, érdeklődő vagyok, nagyon sokféle műfaj tudok izgalmasnak találni, tényleg a death metaltól kezdve az ilyen nagyon-nagyon lightos popslágereken túl mindenben meg tudom találni azt, ami szerintem értékessé teszi, vagy vonzóvá teszi azt a dalt, vagy ami miatt azt mondom, hogy úristen, ezt valaki meg tudta csinálni, ez csodálatos. De hát ugye én nyilván az is van, hogy én nem zenélek. Tehát, hogy én tudom ezt egy ilyen tiszteletteljes távolságból nézni, meg tudom értékelni azt a munkát, amivel valaki, aha, ezt a hangfelvételt előállítja.
0: Figyelj, ennek az egész munkának van egy technikai része, tehát van ez az operatív rész, meg van a csaj, aki egyébként így rámozdul zenékre, meg produkciókra, amivel szívesen dolgozik. Ugye ezt vegyük már ketté, és csak azért, hogy értsék az emberek, hogy mi történik a mai világban. Tehát mit jelent ma az, hogy zenét terjeszteni? Egy picit kezdjük az operatív, aha, részével.
1: Hát az operatív része az viszonylag egyszerű, ahogy mondtam itt gyakorlatilag, mert lehetőség van arra, hogyha a Lombos Marci felvesz egy dalt, és az valahogy mixmasterrel el is készül egy ilyen végső hangfelvételt.
0: Hát ami már jól szól, meg minden.
1: Mert van, akinek ez is fontos, nem mindenkinek, és ez már a közönség elé bemutatható, akkor mondjuk egy olyan céget, mint ahol én dolgozom, megkeres, és akkor az a cég megkapja egy bizonyos veszteségmentes WAV formátumban ezt a hanganyagot, kap hozzá egy ilyen borítóképet, amit, hogyha az ember a Spotify-ot fájt, hogy az Apple Music-ot megnyitja, akkor ott van egy ilyen kis fotó.
0: Szintén digitális dologról beszélünk, tehát szintén még mindig nincs se ecset, se fényképezőgép se.
1: Nem. És akkor ő meg néhány adatot, hogy akkor a Marci ezt egyedül csinálta, vagy valaki más, még nem tudom, rábokározott, és akkor ezeket mi a rendszerünkbe feldolgozzuk, és akkor napokon belül mindenhol, mindenki, minden digitális felületen, ahol zenét lehet hallgatni a világ minden pontján, akkor meg tudja hallgatni ezt a dalt.
0: Tehát tulajdonképpen egy irodában ülve el tud intézni azt, hogy az XY stúdióból jusson el Kovács Milánkához, meg
1: Kambodzsába.
0: Meg igen. Kambodzsába is. Igen. Ha most azt mondanák, hogy jó napot kívánok, szeretném jelezni, hogy meg fogjuk állítani az internetet, visszamegyünk a régi szép világba, bakeliteket fogunk terjeszteni, hogy egyébként így neked mennyi idő lenne? Ez is volt neked, tehát hogy téged motiválna-e az a dolog, hogy megint analóg, szalagos magnók, bakelitlemezeket visz a teherautó, érted, 8000 darabot Kambodzsába, meg sátoralja új helyre, tehát hogy motiválna-e téged a dolog, illetve hogy mennyi lenne az átállás?
1: Elég nehéz elképzelni ezt, de szerintem nagyon könnyen lehetne adaptálódni, és nagyon nehezen egyszerre. Tehát, hogy az a baj, hogy amennyire ismerem a jelenlegi világ működését, mert nyilván egy abszurd példát hoztál fel a jelenlegi világ működésében, nehéz lenne erre átállni, bár szerencsére most egyre inkább lehet azt látni, hogy van egy ilyen újra felfedezés, nem csak a bakelitek, hanem akár a kazetták területén is, ami személyesen engem iszonyúan izgat. Tehát, hogy én amúgy tök boldog lennék, hogyha ilyen van, akkor persze csináljuk, nézzük meg, hogy itt mit lehet csinálni.
0: És egyébként, bár te mondjuk kifejezetten egy digitális terjesztő vagy, hogyha valaki azzal áll elő, hogy nem tudom, bakelit, meg CD, meg kazetta, akkor te abba is beszállsz. Vagy
1: az van, hogy
0: munkaköröd szerint nem.
1: Munkaköröm szerint nem. Tehát nálunk így a cégnél a működés az megáll a digitálisnál. Nyilván a menedzsmenti oldalon, azon előadók esetében, akikkel együtt dolgozom, ez egy más helyzet is. Például számomra iszonyúan örömteli és nagyon meglepő dolog volt az, amikor a Gyuris, akivel együtt dolgozunk, az előző lemezén, ami az első közös gyerekünk volt, ha szabad így fogalmazni, és azt mondta, hogy figyelj, én nagyon szeretném, ha lenne CD. CD, tényleg. Aha, hát nyilván nagyon szeretett volna bakelitet is, de ezt, hogy mondjam, azt financiálisan egy kicsit nehezebb megugrani, meg a gyártási átfutása is sokkal hosszabb, de hogy így mondta, hogy hát akkor ő szeretne CD-t. Mondtam, jó. Akkor lesz CD-d is. És lett is. Egyébként a közönség egész jól is fogadta. Hát, hogy volt. Bár nyilván azt azért tudjuk, hogy nem feltétlenül azért vásárolták meg, hogy azt majd meghallgassák otthon, de kvázi egyfajta ilyen merchandising termékként.
0: Igen, kézbe vehető.
1: Igen, jól. Meg szerintem szeretik az emberek azt, hogyha valami kézzelfogható.
0: Azt látod.
1: Abszolút, igen.
0: Bocsánat, és akkor van egy másik része a dolognak, ugye ez volt az operatív, ez meg amit el is kezdtél mondani, hogy te alapvetően nyitott vagy, hogy érted művészettel, vagy művész emberekkel és művészeti produktumokkal kell együtt dolgoznod, miközben érted egy Excel táblában terjesztőként teszed föl, hogy egyébként így ott mi a helyzet, vagy ott ehhez a részéhez hogy állsz? Mondjuk, hogy van egy produkció, tök nem jó, tök béna, mindenki tudja, egyébként tök jól megy, meg van a másik, ami és neki is előlegezzük meg, hogy jól megy. De érted, tudod ugyanazzal az előbedobással, meg motivációval csinálni?
1: Az én munkámnak a cégen belül is alapvetően inkább azt szoktam mondani, hogy én zenészekkel dolgozom, és zenészekkel foglalkozom. És főleg,
0: nem fájlokkal.
1: Igen, tehát, hogy nagyon nagy szerencse a cégnek is, és mindenkinek, hogy az adminisztratív részből a legkevesebbet veszem ki, vagy hogy a tartalomfeldolgozás, mint olyan, az fantasztikus kollégák kezében van, mert sokkal kevésbé vagyok az ilyen dolgokban precíz, vagy a türelmem teljesen más. Ellenben kifejezetten szeretem a nehéz embereket így megtalálni, és van, hogy ilyen örömteli kihívásként fogom fel azt, hogy akkor valakivel egy jó viszonyt alakítsunk ki, akkor, hogyha mondjuk elsőre nincs meg a kémia, bár szerintem nagyon szerencsés ember vagyok olyan szempontból, hogy az emberek 95%-ával elsőre szót tudok érteni, és ahogy a zenei stílusok vagy műfajok kapcsán is említettem, szerintem az egy jó tulajdonságom, hogy én megpróbálom megtalálni abban az emberben, vagy abban a produkcióban is a jót, vagy azt a támpontot, amire azt lehet mondani, hogy akkor megadjam azt a fajt, ugyanazt az elán tudjam belevinni, hogy igen, akkor lehet, hogy nekem nem tetszik az a produktum, amit ez az előadó előállít, vagy nagyon távol áll tőlem, viszont nagyon becsülöm a munkabírását, a lelkesedését, ahogy csinálja, vagy elismerem, és tisztelem a közönséget annyira, hogyha a közönség ezt befogadta, és ő neki ez tetszik, akkor az a minimum, hogy mi hozzátegyük azt a részt, ami a mi oldalunkra hozzátehető.
0: Az a durva egyébként, saját életemben reagálok, hogy én ugye alapvetően ilyen dolgozom bérdalszövegíróként is, és hogy én ott ugyanígy nyomom, tehát hogy nekem nincs, tudod, nagyon fújják a mulatós zenét, meg minden, hogy én nekem meg kell mondjam egyébként, hogy szövegvilágában nekem kicsit dolgozik is, mert sokkal hétköznapi problémákkal, uh-huh. vagy helyzetekkel foglalkozik, amiket én szeretek, de hogy alapvetően ebből a szempontból mi hasonló beállítottságú emberek vagyunk, azt hiszem én. És akkor most legyen az, hogy megint meghallgatunk egy nótát, ez pedig Tóth Abigail és Akcent közös nótája, a Sugar Daddy, ismered?
1: Igen.
0: Ti vagytok a...
1: Ez egy jó kis dal.
0: Te vagy a felelős?
1: Hát, még az is lehet.
0: Hogy megkaptunk? Na nézzük, hallgassuk meg, és aztán nyilván utána folytatjuk Gedeon Andival. Sugar.

0: Adásunkat folytatjuk, ez itt a Szóda vasárnap délután, Gedeon Andi és Lombos Marci kellemesen búgó hangja. Egy picit így belemennék így ebbe a már hogy így a te egész személyedbe, és beleáskálunk, hogy alapvetően azért szerintem így a csajok nagy része, amikor így zeneipar, akkor így látja magát a színpadon, és szépen énekel, vagy hegedül, vagy gitározik, most már hála Istennek basszusgitároznak, és dobolnak is kegyetlen jól csajok. Hogy neked nincs ilyen, hogy basszus, ott ülök a háttérben, az irodában, itt mondjuk azért te sokat mész, ahogy én látom a te működésedet. Igen. Hogy így itt van ez a sok ember, azt se tudják, hogy hol vannak sokuk tényleg, annyira művész, hogy... és akkor és közben őket látja mindenki.
1: Nincs ilyen. Nincs. Én nagyon picit talán ilyen véletlenszerűen, vagy hogyha ilyen spirituálisnak hagyjuk meg közelíteni, mondhatjuk azt is, hogy sorszerűen kerültem be ebbe az iparba.
0: Akartam kérdezni egyébként, hogy hogy.
1: De hogy nem... sosem voltak ilyen zenei ambícióim. Nagyon vicces, hogy általános iskolában az volt a megállapodás, hogy ha nem énekelek, akkor esetleg még egy ötöst is kaphatok, hogy a bizonyítványt ne roncsa le. Középiskolában pedig énekkaros voltam, szóval nem tudom ki süket, de valaki van, vagy lehet, hogy csak velem történt közben csoda. De hogy így az
0: nincs uvalán... kedved egyébként, most ezt halálkomban kérdezem, egy próbát tenni, hogy elénekelünk valamit együtt, segítek?
1: Nem. Engem ez tényleg egyáltalán nem vonz. Volt több olyan alkalom, amikor önmagában a nyilvános szereplés az nem feltétlenül okoz gondot, illetve volt az életemnek egy csodálatos közel 6 éve, amikor a te székedben ültem, rádióztam, és azt nagyon szerettem.
0: De hol rádióztam?
1: Dunaújvárosban.
0: Oké. Okay.
1: Igen. De hogy például az Elefánt zenekarnak köszönhetően álltam a Budapest Park színpadán, és adtam át neki platina lemezeket, Horváth Tominak köszönhetően álltam az Aréna színpadán, és adtam át neki lemezt.
0: És akkor dumálsz is?
1: Hát ott kell mondani valamit. Bár az van, hogy van egy ilyen közepes blackout ilyenkor, hogy úgy elképzelem, hogy mit kéne mondani, fölmegyek, és akkor mondok valamit, és nem biztos, hogy emlékszem, hogy mit
0: mondom. A kettő felé.
1: De a visszajelzések alapján ezt tök jól lehozom. És így nekem nagyjából ebben így kimerül, engem nagyon motivál az, hogy a háttérmunka, amikor azt érzem, hogy végigvittünk valamit, és nagy drogom a másiknak az öröme.
0: Aha. Hogy kerültél bele a szakmába?
1: Hát, amikor...
0: Dunaújvárosban dolgoztál, igen. És ott... úgy döntöttél, hogy várjál, úgy döntöttél, hogy elég volt a vidéki életből, fel akarok költözni Budapestre, és meg akarom csinálni a karrieremet.
1: Hát nem
0: én
1: pontosan.
0: Nem akarom ezt a kisvárosi életet élni.
1: Nem pontosan így néz ki. Én eredetileg borsodi vagyok, ózdi, onnan mentem át.
0: Tényleg?
1: Igen, mint a Majka. Igen, ez általános ózdi felismerés. És onnan mentem át Dunaújvárosba, most már egyetem, akkor még főiskola volt, én ott kommunikációt, PR-t, művelődésszervezést tanultam, és nekem a középiskolás életemben is volt már ilyen iskola, rádiózás, iskola, újság, érdekelt nagyon a kommunikáció. És ahogy bekerültem, akkor elkezdtem a főiskolai újságnál dolgozni, ott főszerkesztőjelentes lettem, ott az egyik ilyen nagy riportomat elolvasta a helyi rádiónak a vezetője, és ez egy ilyen koprodukciós rádió volt, ami részben volt magánkézben, részben volt a főiskolának a kezében, és egyszer csak jött egy telefonhívás, hogy nem lenne kedvem esetleg valamit csinálni, a nagyon szép S betűim ellenére, amik most is hallhatóak még mindig. És,
0: egyébként nekem én nem szúrnak, nem esik le.
1: Sokat javult, sokkal, aha. Meg most néha azért így kikandikál, főleg amikor próbálok figyelni rá, de hogy nem, azért nem vagyok itt feltétlen rádiózásra termettem már.
0: És ja, akkor... én se. Tehát hallod, hogy milyen hülyeséget beszélek.
1: Nem így.
0: És mégis.
1: A te hangod erre tökéletes. Na de, és akkor ott először hétvégi hírszerkesztő, hírolvasó voltam, aztán egész heti egyénittal rendes lettem a főiskolán, utána csináltam kulturális műsort, csináltam ilyen felvilágosító műsort 69 címmel, nagyon sokat, tehát hogy ott egy ilyen intenzív időszak volt, és amikor az EFOT Fesztivál először kikerült abból a státuszából, hogy mindig a teljes szervezést a különböző intézményeknek adták, mert ugye ez egy ilyen vándorfesztivál volt nagyon sok évig.
0: Most már ott van nálunk, ez a mi fesztiválunk.
1: Igen, most már ez a tiétek.
0: Elintéztük egy párat.
1: Gratulálok.
0: Köszönjük.
1: És a és központi kézbe került, akkor Dunaújvárosban csinálták meg az első ilyen rendezvényt, és ott a fesztiválnak az akkori ilyen PR kommunikációs vezetője, a Pazaurek Piroska így körbe kérdezett, hogy kéne valami helyi arc, aki így képben van a sajtóval, meg így be tud így segíteni. És akkor szintén jött egy telefonhívás, hogy szia Andi, sokan azt mondták, hogy nekem veled kéne beszélni, van-e szabad kapacitásod, és akkor ott...
0: Akkor voltál hány éves?
1: Ekkor voltam 20 éves.
0: Hát az elég megtisztelő.
1: Mész ki volt.
0: Figyelj, neked ez a karakánságod, ez honnan jön?
1: Nem tudom. Nem. Egyébként nagyon érdekes, hogy én nem tartom magam egy ilyen karakán embernek. Aha. Ezek ilyen... Ezek
0: hát
1: is
0: az,
1: ilyen...
0: az tök mindegy, hogy te tartod magad, vagy nem.
1: Hát még lehet, hogy az jó.
0: Ja, hát fia, üvölt a karakánság határozottság.
1: Hát szerintem, ha egyszerűen ez, ha valamiben hiszek, akkor azt így végigviszem.
0: Aha, ez a kulcs.
1: Igazából ennyi.
0: De arra mondjuk emlékszel, hogy mik voltak az első olyan ügyek az életedben, és nem is feltétlenül munkával kapcsolatos, amikor így nagyon kiálltál valamiért, meg valakiért, amiért hiszel?
1: Fú, vagy hát ez jó kérdés.
0: Tehát érted, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy amikor a általános iskola 5. osztályában bejött a magyar tanár, úgy, hogy látszott rajta, hogy neki tegnap volt egy rossz éjszakája, és most azért írt csak dolgozatot, mert ő most ezt így érzi. Egyébként jövő hétre ígérte, hogy, és akkor te fölálltál, hogy már pedig talán ez nagyon igazságtalan, amilyen nyilván kapta egy egyest.
1: Nem voltam ilyen líder típus alapvetően. Én egy ilyen befelé forduló magamnak való gyerek voltam, aki így a saját világával foglalkozott, szóval, hogy így nem voltak ilyen típusú nagy antréim, nagy kiállásaim.
0: Aha.
1: Inkább foglalkoztam a saját dolgaimmal.
0: Jó, de akkor is biztos volt egy olyan első, amikor meglepődtél azon, hogy hú, ezt milyen jól lehozom.
1: Lehet, hogy egyébként ez a főiskolához köthető, amikor pont ezek akár, nem tudom, az iskola újságos vagy rádiós idők, amikor mondjuk kitaláltam azt a rádió műsort, hogy mi lenne, ha csinálnánk valami olyan pikáns dolgot, amiben azért egy-két dologra felhívjuk itt a bohó főiskolai ifjúságnak a figyelmét, mert hogy szerintem ez így izgalmas lenne, meg a szexuális tudatosság, mint olyan, azt szerintem az egy tök fontos topik, és hogy akkor csináljunk ezzel valamit.
0: Ezt találtad ki?
1: Igen. Fiatal voltam, a szex nyilván akkor is érdekelt, nem változik, szóval, hogy, és akkor gondoltam, hogy lehetne ezzel valamit kezdeni, olyan, hogy fontos lenne erről többet fontos beszélni, és tök jó volt a visszajelzés, meg van ez a Diák és Ifjúsági Újságírók Egyesülete, a DUE, ott még díjazták is ezt a műsort, hogy ez egy ilyen fontos, ilyen ismeretterjesztő sztori volt.
0: Figyelj, és az introvertált korszakodból azt elárulod, hogy mi volt az, amit téged foglalkoztatott, és érdekelt? Hogy amiben tényleg úgy ástad bele magad, hogy az nem kötelező olvasmány volt, mint tudom én, hanem hogy tényleg, hogy az így fűtött, hogy erről kéne olvasni, vagy filmeket nézni, vagy mit tudom én. Ugye mondtad, hogy magadra figyeltél.
1: Uh-huh. Igazából nem tudok, pontosan ez egy ilyen előny és hátrány is tud lenni, hogy ez a fajta mindenevőség, vagy az, hogy engem sok minden érdekel, inkább arra próbáltam figyelni, hogy próbáljam megérteni a világot. Ez lehet, hogy ilyen nagyon furcsa hangzik, vagy nem is tudom, még nem tettem fel magamnak ezt a kérdésre, úgyhogy én is keresem rá a választ, de hogy próbáltam annyira így belenyúlni sokszínű dolgokba, hogy nem tudom, elolvastam mondjuk a Zolának a Nana című könyvét, meg elolvastam én a Szent Margit életéről szóló egyik könyvet, a kettő azért tematikáját tekintve kicsit más, de hogy szerintem mind a kettőből sokat lehet az emberi működésről tanulni. Talán egyébként önmagában az embereknek a működése az, ami engem eléggé foglalkoztat mind a mai napig.
0: Fia, és még egy, hogy mi volt az első olyan lemez, vagy érted, most egy picit ebből így áteveznék a zenére, ami azt érezted, hogy nem csak a füledben szól, hanem úgy tényleg megváltoztatja az életet, tudatosít valamit benned?
1: Hát talán a legelső egyébként az a Tankcsapdától az Magyarország lehetett, ami elindított egy ilyen változást, utána nagyjából így a Placebo-nak a diszkográfiáját mondanám, meg így a Chino Morinónak minden alkotását.
0: Képzeld, őt nem ismered.
1: Ő a Deftones nevű ilyen...
0: Hogy?
1: Igen. Na, hát de hogy ő neki van két másik projektje is azon kívül, ami még így ismertebb, az a Crossies, meg ami szintén aktív, őket láttam 2 éve Milánóban, és szóval, hogy ilyen típusú hatások értek.
0: Oké. Na meghallgatjuk a Honeybees-től a Pillangók című nótát, azt is ismered.
1: Szuper.
0: És aztán nyilván jövünk vissza Gedeon Andival az óra végén, a hírek előtt egy pár percre.

0: Híre kellett visszajöttünk még egy pár percre Gedeon Anditól, a VMMD zenei terjesztő cég, nem tudom, hogy mondjam
1: ezt. Operatív vezetője, munkatársa.
0: Operatív vezető. Ja nem, igazából a cégre akartam el, ugye, azt mondom, hogy VMMD nevű. Vagy terjesztő.
1: Digitális cég. Terjesztő, vagy, mert ugye a disztribútor az én nagyon furán hangzik, vagy hogyha ma nem magyar szó, akkor is használhatjuk azt is, hogy ez egy digitális zeneterjesztő cég.
0: Figyelj, téged ez az egész, mostanában sokat beszélnek róla, nők a zeneiparban. Hogy így. De érdekes, hogy így.
1: Igen.
0: Az miért így reagáltad?
1: Azért, mert nyilván, hogy mondjam, ez egy nagyon-nagyon sokrétű téma. Nagyon hosszan lehetne különböző aspektusokból lecsatálni, hogy ki mit gondol erről. Az én álláspontom alapvetően az, hogy ha eljutunk odáig majd, hogy emberek a zeneiparban, azon a területen sokat lehet ráadásul, igen. Fejlődni, emberek, igen. Kölcsönös tisztelet, majd utána elcizálhatjuk, de hogy így ne menjünk, tehát hogy én nem... Figyelj, nagyon sok olyan vicces helyzet van, főleg mostanában így a, hogy mondjam, a menedzseri tevékenységek, azok pont egy-két ilyen szakmán kívülálló kollégát, vagy barátot szoktam így ezzel, hogy mondjam, így kiúzanítani, hogy nem tudom, tegnap előtt nagyon nehéz mikrofonálványokat cipeltem át A-ból B-ből már, hogy egy forgatásra kellett, szóval, hogy ez egy női munka? Igen. Egy férfi munka? Vagy hogy miért ne tudnám, ha meg tudom csinálni? Szóval ezek ilyen nagyon érdekes címkék. Igen. És én azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül arról beszélni, hogy mondjuk nőként a zeneiparban engem milyen atrocitások értek, vagy értek-e, hanem az a kérdés, hogy emberként értek-e. És akkor most onnantól kezdve, hogyha van egy alaptisztelet, akkor mondjuk nem kell arról beszélni, hogy nem tudom, a nőket lenézik. Nem, hát különböző emberek lenéznek más embereket. Aha. Ami nem oké. Vagy hogy, tehát, igen, hogy senki, igen. Ha lehet, akkor senkit ne érjen már hátrányos megkülönböztetés azért, mert mondjuk neked barna a szemed, nekem meg zöld. Oké, nő vagyok, te meg férfi, de hát összességében ez tök mindegy. Kellene, hogy legyen.
0: Ja, hogy az mondjuk ez egy címke, hogy nő vagy férfi, de más meg más módon címkéz.
1: Igen.
0: És tök mindegy, hogy mi a címke. Ha nincs meg a tisztelet, akkor igen.
1: Nekem az origója az egész témának ez, és aztán persze lehet beszélni, nekem is mindenkinek vannak megélései, sztoriai jobbról, balról, amikor ez lehetett előny, vagy lehetett hátrány, de én azt gondolom, hogy benne vagyok most már tényleg lassan 20 éve ebbe a sztoriba, és ha a munkám nem beszél magáért, akkor igazából tök mindegy, hogy férfi vagyok, vagy nő.
0: Figyelj, ha te hatékonynak, tehát fölteszek ezt a kérdést, hogy te hatékonynak érzed magad, de tényleg, és akkor és független érted attól, hogy nő vagy, vagy bármi, akkor te rá tudod mondani, hogy hatékony vagy. Hát, és ennek nem nagyon van köze ahhoz, hogy te...
1: Igen.
0: Már ha érted, mire akarod
1: kiukat. Persze, igen. Azt mondom, igen. Most az, hogy mondjam, a ne hozzuk ide az önértékelésemnek a különböző irányait, de úgy összességében persze azt mondom, hogy nőként is hatékony tudok lenni.
0: Ja. Különben olyan érdekes, hogy én mondjuk így a 90-es évek óta, 90-es évek eleje óta vagyok a zeneiparban, de mondjuk nyilván, ahogy én kezdtem, az egy ilyen, ez olyan stílusokba kezdtünk, tudod, amit soha nem játszott senki. És egyébként a mai fülemmel...
1: Mai napig.
0: Értem, hogy miért. De tényleg, hogy mi kezdtük, azt ne... Tehát, igen. Mind a mellett, hogy érted, szerintem van egy útja. De hogy aztán bekerültünk a popiparba, rengeteget dolgoztunk azért, hogy rádióslágereket tudjunk írni, hiszen akkoriban még a rádió volt az első számú platform, és igazából így, érted, így soha nem tudtuk valahogy, és ahogy mondod, hogy igazából soha nem álltak velünk szóba a rádiós szakemberek, érted? Pedig így tök jó nevekkel dolgoztunk, tehát hogy mindig volt ennek valami ilyen, volt felette valami köd, és hogy itt, hogy, és azt gondolom, amikor és a mai napig is van ilyen, hogy írok egy e-mailt valakinek, és érted, tudom, hogy megnézte, és nem ír vissza, hogy figyelj, tesó, nem, vagy tesó, igen. Tehát, hogy tényleg alapvető emberi megnyilvánulások találkoznak, vagy éppen pont, hogy nem találkoznak. Ja, kíváncsi voltam rá, egyébként én kb. Hasonló gondolkodásom van. Én szeretek alkalmas embereket látni pozíciókban, tehát alapvetően engem ide nagyon nem érdekel, érted, aha, hogy aki igen. Énekel, az most fiú, lány, szép, csúnya, vizé, az lenne jó, hogyha jó lenne őt hallgatni.
1: Igen, az jó.
0: Érted? Igen. És akkor ugyanígy mondjuk egy operatív vezetőnek, hogy nem, tök mindegy, érted? Működik a gépezet, vagy nem működik?
1: Persze.
0: Ja. De okos vagyok már megint, na meghallgatjuk a híreket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Superman nem ilyen?
7: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
8: Supergirl, a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
12: 17 óra van.
13: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
14: Tovább korszerűsödött a Váci Jávorszky Ödön kórház hűtési rendszere. Az országos kórházi hűtésrekonstrukciós program keretében az intézményben is megkezdődtek a betegellátó területeket érintő fejlesztések, amelyek célja a megfelelő hőmérséklet biztosítása, a betegbiztonság növelése és a korszerűbb működés megteremtése. Első ütemben a sürgősségi betegellátó osztály betegvárói és a triás helység kaptak új korszerű hűtési rendszert. A következő fejlesztés a tüdőgondozóban valósul meg, ahol a felvételező helységek és a légzésfunkciós labor hűtése is biztosított lesz. A kórház hűtési infrastruktúrájának megújítása folyamatosan zajlik. 2024-ben 5 új folyadékhűtő berendezést helyeztek üzembe, amelyek a műtők, valamint a központi képalkotó diagnosztika zavartalan, előírásoknak megfelelő működését támogatják.
16: Újra Mátra verebélyen csaptak le a rendőrök egy kábítószer terjesztőre, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A bátonyterenyei egyenruhások csütörtök hajnalban fogták el Mátra verebélyi otthonában azt az 51 éves férfit, akivel szemben kábítószer kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytatnak eljárást. Az adatok alapján a díler 2024-től rendszeresen és haszonszerzés céljából árult kristályt, illetve füst néven ismert szert. Előfordult, hogy vásárlója az ellenértéket nem pénzben, hanem munkavégzéssel egyenlítették ki. A gyanú szerint több vásárlójának adott el új pszichoaktív anyagokat, különböző drogokat, amelyeket a vevők részben a férfi lakóhelyén, részben előre egyeztetett helyszíneken vettek át.
17: Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket.
4: Közlekedés.
17: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylót határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
12: Szóda.
0: Drága Andi, Gedeon Andi, hogy állsz a zenehallgatásra 2026. júniusában? Régieket vagy újakat? Miket hallgatsz?
1: Változó. Most egy ilyen abszinensebb korszak után vagyok. Volt egy, vagy ilyen időközönként van egy ilyen időszak, amikor nem tudok annyira zenét hallgatni, aha, hanem kicsit inkább a csendre vágyom, vagy hogy, ahogy szoktam mondani, túlhallgatok. Most sokat hallgatok a saját embereimnek a munkásságából. Az izgi nagyon, főleg az ilyen demo korszakot, ezt nagyon-nagyon izgalmasnak találom mindig.
0: Tudod, mi az a demo betegség?
1: Nem. Mi a demo betegség?
0: Az a demo betegség, amikor elkészítenek a srácok, csajok egy demót, és nagyon jó sikerül, és azt tök sokszor meghallgatjátok, és akkor utána az elkészül stúdióban.
1: Akkor tudom mi az, csak nem tudtam, hogy így.
0: Elkészül stúdióban, és egy hiányérzeted van, ami egyébként nem abból adódik, hogy rosszabb, hanem hogy megszokta a füled. Egyébként nekem az a véleményem, vagy az a tapasztalatom, hogy így a kezdeti, tehát az első intuíciós nekifutásokban mindig van valami olyan erő, amit utána nagyon-nagyon nehéz. Lehet utána újra létre lehet hozni, nem ugyanazt, valami mást, meg nagyon jót, de akkor sok gyakorlás. Ja.
1: Igen, én annyira nem hiszek a polírozásban, bár értem, hogy nem tudom, tehát az én fülem azért nem egy zenész fül, ezt mindig el szoktam mondani, ami tud előny is lenni, hogy én inkább közelebb állok a hallgatókhoz, mint a zenészekhez, és akkor az én véleményem az inkább abban az irányból is tud jönni, de hogy szerintem egy túlságosan a demóhoz képest egy az én meglátásom szerint túl gondolt dal az, ahogy mondod, már nagyon más tud lenni ahhoz képest, mint ez az első zsenialitás, de nyilván ez nagyon dal válogatja.
0: Nem is feltétlenül túl gondolást mondom itt, hanem érted, leül a csávó gitározni, és ott stengből tudod így
1: nagyon sír,
0: és nagyon jók a hangok meg minden, és ugyanazt utána le kell játszani, úgyhogy ez már nem ösztönből jön, hanem az már valami művi. Most egyébként én pont voltam egy ilyen szituban, elkészültünk egy lemezzel, és én mindenből énekeltem demót. És én ráadásul, ha demókat énekelek másnak is, akkor én azt tényleg szeretem úgy csinálni, mint hogyha az tényleg így az örökké valóságnak szólna. És akkor a zeneszerző csávó, akinek nagyon tetszett, az mondta, hogy most ezt vegyük fel egy jó mikrofonnal is. És így tudod, így az elején így kivoltam, hogy de miért kell olyan jó meg minden, de aztán így tök jó sikerült, tehát hogy le tudtuk. Ehhez egyébként azt hiszem, hogy jó közekkel. Régebbi vagy új?
1: Is.
0: Amerikai, vagy külföldi, vagy magyar?
1: Is.
0: A férfi vagy női jelöl?
1: Is.
0: Férfi és csúnyán beszéljen. Azt mondtad ez előbb.
1: Igen, van egy ilyen vonulat is, de amúgy is. Bár szerintem kevesebb nőt hallgatok azért sajnos, aha, mint férfit.
0: Ma 2026. június 28-a van vasárnap este, és ebben az órában azt fogjuk csinálni, hogy megnézzük, hogy a mai naphoz képest 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén, vagyis mik voltak azok a nóták, amik leginkább meghatározták a világ zenei közízlését. Vagy ellene dolgoztak, érted, mondjuk egy vietnámi háborúnál, vagy éppen egy kellemes korszakot, aha, tudod így, hiszen még inkább megszépítettek, szolgáltak. És igen, ezt fogjuk meghallgatni, és aztán végén azt is megnézzük, hogy 2026. június 28-án, mi van a Billboard lista élén, illetve átmenjünk a top 10-en. Az lenne a kérdésem, hogy neked van-e bármilyen tipped azzal kapcsolatban, hogy mi történik ma a Billboard top 10-ében?
1: Fú, azt nagyon nehéz lenne megmondani.
0: De most alapvetően szerencsére... nem is megmondani kéne, csak tippelni.
1: Aha.
0: Játékos. Játékos percek következnek.
1: Igen, ez egy fontos tudunkságom, hogy nem vagyok ilyen szempontból jó.
0: De fie, bár, tehát műfajt is mondhatsz meg, minden.
1: Én örülnék, hogyha Olivia Rodrigo ott lenne. Inkább így fogalmaznék. Jó,
0: Nekem ez egy tipp. Oké, ez ki fog derülni. Most meghallgatunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, és ami most következik, az pedig nem más, mint a Post Malone és Blake Shelton Pour Me a Drink. És aztán jön vissza, 1976-ot fognak hívni.

0: A Bakelitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: Az évszám, amit ebben a pillanatban írunk, 1976. június 28-át írunk, és mutatom neked azt a dalt, ami ezen a napon trapéznadrágos kamionsofőrök és jersey köpenyes nénikék a parízeres pultak mögött. A rádióban pedig ez a dal szól. Ebből még nem derül ki, az biztos, hogy nem olajozták be az autót. Vagy bár nincs az. Ugye? Várjál, egy kicsit belehallgatom, hogy fél. Béla bá, kéne raktárba egy kis olaj. Na, szóval ez a dal az. Nem ismerős neked ez a hang?
3: Nem.
2: Ti a hangot figyeld. Az a baj egyébként, hogy két hete valakinek tettem ígéretet, hogy ennek az énekesnek meghallgatom a legutóbb megjelent lemezét, ami azt hiszem tavaly jelent meg.
3: Tehát még él, ez azt jelenti.
2: Hát, és elég jól.
3: Oké, ki jön?
2: Úgy hívják, hogy de kimondom a nevét, és azonnal beugrik. Úgy hívják, hogy Paul McCartney.
3: Ó, igen.
2: Ugye?
3: Igen, persze.
2: De igazából nem a Paul McCartney az identitás, hanem az identitás egy Wings nevű zenekar, mert hogy Paul McCartney-nak, ahogy egyébként a többieknek is a Beatles életében már akinek, mert ugye volt, akinek nem nagyon tartott tovább.
3: Igen.
2: Az ő volt ugye John Lennon, terről a Joko, vagy a John Lennon Joko Ono párkapcsolatról, te miket hallottál eddig? Pletykáljunk egy
3: kicsit. Sok rosszat.
2: Ugye?
3: Igen, mert nagyon nehéz. Na látod, ez például egy érdekes léjel, így a nők megítélése a zeneiparban, meg a... Én úgy, tehát vannak ezek a barátnő akták, azoknak a megítélése, és akkor a Kartinavat is ide lehetne hozni, meg van még egy pár ilyen elhíresült asszony.
2: És különben nagyot mennek meg minden.
3: Persze.
2: Most pont voltunk múlt héten szombaton Miskolcon egy tehetségkutatón zsűriztem, és volt egy zenekar, nagyon jó zenekar volt. És akkor pont mondta Cselütei Laci, őt ugye nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy ki a Cselütei Laci, de azt mondom, hogy Metal Hammer magazin, akkor már mindjárt tudjátok, hogy miről van szó. De annak a tulajdonos főszerkesztője, és akkor mondta Cselütei Laci, hogy figyelj, ez olyan ez a zenekar, hogy ezt nem lehet elrontani. És akkor én mondtam, hogy egészen addig a pillanatig, míg a srácokból valaki el nem kap egy hülye csajt, aki mindenüvel akar szólni.
3: Hát,
2: de egyébként rém történeteket hallok, hogy ilyen, hogy árulja a zenekar a mörcsöt, ugye a mörcs mindenféle ilyen zenekari póló, CD, blablabla, bla, bla, és hogy mire kimentek, addigra a csaj, az egyiknek a barátnője kivette a pénzt a kasszából, hogy arra ő fog vigyázni. És úgy mondta, egyébként Faim volt a zenekarvezető, mert ő effektív megmondta, hogy figyelj, ne haragudj, ehhez a pénzhez neked semmi között nincs.
3: És ez elég durva a sztori.
2: Meg ilyet is hallottam, de direkt nem mondok neveket, hogy elment a zenekari fotózásra a dobosnak a csaja, és akkor így mondta, hogy ott ment a fotózás, hogy a dobos, már hogy az ő csávója, ő álljon középen, mert ő néz ki legjobban. Tudod?
3: Micsoda art director lett hirtelen, ahogy szép.
2: Ja. Szóval ez a Yoko Ono, John Lennon igen. kapcsán, hogy állítólag a Yoko Ono egy igazi nagy szipirtő volt.
3: Hát figyelj, az alapján, amiket lehet hallani, még akár el is lehet hinni ezt. Az a baj, hogy én...
2: Nem értél a John Lennonnal.
3: Igen, egyrészt meg az igazságról nekem az a véleményem, hogy ez nagyon egy sokarcú, sokszínű dolog, persze. És hogy biztos neki is van egy igazsága. De ha összességében nézzük, akkor azért a szerelem elég sok mindent tud okozni egy ember
2: életében. Igen.
3: Jót is, rosszat is.
2: És egyébként a dalnak a címe Silly Love Song. Oké, tehát ő Paul McCartney, illetve a Wings nevű zenekar, de jót pletykáltunk. Az. És akkor most ugrunk 10 évet. 1986-ot fognak kérni.
3: Ez Tina?
2: Tök más meghangzik. Nem.
3: Nem, elsőre. Nem.
2: Lehetne egyébként. Mert különben stílóban olyan.
3: Olyan volt elsőre, nekem.
2: És lehetne olyan. Itt igazad van. Tényleg, de jó, és ezt most vettem észre. És de szép dal ez. Te hallod egyébként a manapság, így jönnek olyan felvételek, ami ez a hasonló világ, hasonló dallamok, érzelmek.
3: Jönnek, de kevesebb ilyen. Pedig ezek tényleg szép dalok.
2: Úgy hívják a csajt, hogy Patti LaBelle, aki egyébként egy afroamerikai csaj, és például itt, ahogy látom, egy videoklip megy előttem, például hátulról is hasonlít a Tina Turnerre.
3: Hátulról is, na.
2: És egyébként irgalmatlan nagy haj, meg minden. Várjál. És egy férfi ember, akinek meg az a neve, hogy Michael McDonald. A nota címe Oh My Own. Fiam, ez milyen pasis hang már?
3: Nagyon szép.
2: Bírod, amikor a csávók így énekelnek?
3: Igen.
2: Vagy azért mondtad, a Lukács Lacit mondtad meg, a Gangstárt, vagy bírod ezeket? Mert azért ezek kiművelt énekhangok.
3: Persze. Ez nagyon érdekes, hogy én ahogy említettem, a Chino Morinót nagyon nagyra tartom, de hogy nagyon sokáig azért nem mentem el koncertre, mert hogy nyilván azok az ilyen, akár csak az ilyen finom sikítások, vagy azok a nagyon magas hangok, azok azért élőben annyira nem kandikálnak ki a torkából az új embernek. Persze, de hát igen, én ahogy meg tudom ítélni, nyilván ezeket nem biztos, hogy olyan könnyű előhozni, pláne egy ilyen turné szituáció során. És nagyon sokáig attól féltem, hogyha én ezt meghallgatom élőben, akkor az annyira csalódás lesz, hogy így nem akarom majd többet.
2: De látta ilyen felvételeket?
3: Persze. Mondjuk ez egy nagyon könnyű rossz minőségű felvételt készíteni egy koncerten, ezt mindannyian tudjuk.
2: Igen. Meg ott egyébként nem biztos, hogy hallod, vagy nem biztos, hogy azt hallod.
3: Persze. Meg a koncertnek nem biztos, hogy ez a... Azért sok esetben a koncert nem arról szól, hogy tökéletes, hogy nekeljen az előadó, hanem arról szól, hogy átadjon valamit ott a közönségnek.
2: De mondjuk szeretjük?
3: Ha tökéletesen énekel?
2: Aha, tehát hogyha azt lehozza, amit a stúdióban is.
3: Az van, hogy közben nekem van egy ilyen alapelvárásom, ami nem feltétlen igaza. Nem feltétlen csak a magyar zeneiparban, hanem úgy általánoságban. Én azt gondolom, hogy onnan kéne indulnunk, hogy mindenki tudja teljesíteni a saját feladatát. Tehát, hogy volt egy időszak, amikor egy gitáros volt a párom, és ott voltak ő ilyen gutmetálos dolgokat csinált egy időben, és akkor ott volt olyan, hogy elindult egy ilyen nagyon komoly fikcsizés a felvétel során. Ugye említetted, hogy milyen beleéléssel szokott az ember ilyenkor gitározni, az is van, hogy megpróbálva olyat kitalálni, ami ilyen nagyon izgalmas és nagyon technikás. És hát utána órák, napok, hetek telnek azzal, hogy ezt hogy a fenébe fogjuk majd így reprodukálni. És szerintem a metal az kifejezetten egy ilyen műfaj, ahol nagyon sok ilyen technikás gitározás van, és van, hogy egy stúdió körülmény között azt le lehet hozni, de azért koncerten ez nehezebb. Igen. Szeretem azt, hogyha mindenki a saját határait is tudja tartani, és akkor pont ezért nagyon tudom tisztelni azt, aki van egy ilyen olyan hangtartománya, ami nem tekinthető mondjuk túl nagynak, de ezt tökéletesen ki tudja használni, és nem akar túl sokat sem vállalni, mert minek?
2: Igen, ez egyébként így szerintem a mai világunkban különben egy ilyen általános elvárás, és különben jó lenne, hogyha ezt így mindenki tudná teljesíteni, hogy nem kell 100%-ot hozni, hozd le 80-at, de azt a 80-at az biztosan hoz le mindenféle szituban. Ja, hát igen. Igen. Patti LaBelle és Michael McDonald On My Own című nóta, és aztán most megnézzük a 2000, illetve 1996-os dalt, ami ezelőtt 30 évvel szólt.

0: Fia, tudod, mi jutott eszembe?
1: Na.
0: A Gyuris kapcsán. Mert ugye te menedzsere vagy a Gyurisnak, aki egy trap előadó.
1: Igen.
0: Hogy ez volt a trap kezdete.
1: Igen, igen, abszolút pont. Az embáj voltam én is, hogy erre a dalra rá tudna menni igazából a Gyuris.
0: Igen. Mert olyan a tempo. És tulajdonképpen igen. Ők is így énekelnek, csak ugye az a fura, hogy ők még nem rappelnek itt,
1: igen.
0: Bár hip-hopnak mondják.
1: Ez a hip-hop alapja persze.
0: Igen, hogy ők a Bone Thugs and Harmony, ugye ebben az időben már volt hip-hop, már egyébként sokkal, sokkal régebben elkezdődött, de hogy ők ezt az egész hip-hopolást, ezt így énekelve csinálják. Tehát nem az, hogy na igen, bemutattam, kár volt.
1: Jó, ez igazából a Gyuri sem klasszikus értelemben ezt a technikát seppet hozza, mint mondjuk akár egy Pogány vagy egy Betonfi, hanem szerintem jobban rokonítható ehhez az irányhoz, mint ahhoz.
0: Ja, ők pedig a Bone Thugs and Harmony, ismered?
1: Nem, de ezt a dalt már hallottam. Egy csomó ilyen dal van sajnos, ami aha. Inkább van meg így, hogy a fülem felismeri, de az agyam nem tudná megmondani, hogy mi az.
0: Az a címe, hogy The Crossroads hetek óta vezeti egyébként a listát, és még egy pár hétig fogjuk is hallani. Szóval egy nagyon sikeres nótáról van szó. Tudod, így szoktam mondani, mert így azért néha belemegyünk, hogy tetszik ez nekünk, vagy nem, meg minden, hogy tudod, lehet tetszéseket nyilvánítani, meg minden, csak az, hogy a sikere, az olyan nehéz vitatkozni, tudod, van. És különben ez érdekes, mert nagyon sok, szóval hogy viszonylag későn alakult ki bennem ez a véleményformás, hogy én nagyon sokáig így mindig mondtam, hogy ez jó zene, ez még nem jó zene. És aha. Akkor amit a Lombos Marci mondott, az úgy volt jó, hogy nyilvánvalóan, hiszen a Lombos Marci mondta. De hát ez nem így van. Nem így van. Szerintem, és ez most csak ilyen, hiszen ilyen duma, aztán vagy megfogadjátok, vagy nem, hogy szerintem érdemes oda nézni a sikeres emberekre, hogy vajon hogy csinálják.
1: Tehát, hogy el lehet tanulni valamit.
0: Igen. Na, meghallgatunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, és aztán utána ugrunk 10 évet, 2006, és ugye az lesz a 20 évvel ezelőtt, a dal 2006 június 28-ai nótát fogjuk majd szépen ki elemezni, szétszedni, na,

0: a Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: És folytatjuk az adásunkat. 2006. június 28-át írunk, ne lepődjetek meg, kedves hallgatóink. Ugye ez egy rovat, amiben ugrálunk az időben, mint Michael J. Fox a Back to the Future című filmben.
3: De jó is az.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.
2: Te szoktad nézni a meccseket? Nem nagyon nézel meccseket.
3: Dolgoztam fociban, de...
2: Dolgoztam fociban?
3: Igen, az MLS-nél dolgoztam egy-két évet, vagy hát így szegről végről egy olyan ügynökségnél, aki az MLS-nek csinál dolgokat, de nagyon sajnálom, és mindenkitől elnézést, valahogy engem így nem köt le, így még odáig se feltétlenül jutok el, hogy jaj, milyen jó pasik rohangálnak ott. Pedig ez ilyen tipik női, bocsánat a nőtársaktól is, de hogy...
2: Zenész pasik, vagy sportoló pasik?
3: Hát, ha lehet egyik sem.
2: Ja,
3: bocs.
2: Semmi, ne vicce, de nagy válasz.
3: Ez így úra, nem növünk a sportolók, azok meg, azokkal sem könnyű.
2: Azért kérdeztem, mert képzeld el, hogy én nem vagyok egy nagy meccsnézős, de azt nagyon bírom, hogy társasággal kivonulni.
3: Aha, igen,
2: és
3: igen,
2: akkor
3: igen.
2: Tudod sörözni, meg minden.
3: Persze.
2: Nyilván, érted, Lombos Marci megkérdezi, hogy az a csávó ki, és mondják, hogy te hülye vagy? Nem tudod ki az a Messi? Meg tudod,
3: akkor veled kell elmennem meccset nézni, mert én is ez az ember vagyok, hogy én nem szoktam megkérdezni, hanem úgy el tudok lenni ilyenkor, de hogy nem ez a fő aktivitás.
2: És most képzeld el, hogy játszott az Argentína nem tudom kivel. Érted?
3: Emberem vagy ebben.
2: Most lelőttek, ott a szemközti házból valaki lelőtt, hallottátok talán a puskának a dördülését. És ott volt az argentin meccset, végignézte a fiacskájával, Shakira, akit most hallunk.
3: Igen. Hát nem csodálkozom, ő szereti a focit.
2: Igen, egyébként egy csomó nő van, aki szereti.
3: Igen.
2: Milyen Adriennek hívják?
3: A Csepei.
2: Csepei Adrien.
3: Hát nem csak szereti, hanem ő nagyon érti is.
2: Én képzeld, hogy volt itt nálam adásban.
3: Igen?
2: Igen, mert van egy könyve, ami arról szól, hogy ő foci rajongó.
3: Nagyon menő.
2: És én kaptam is tőle egy példát.
3: Szuper.
2: Ugye most Shakirától hallgatjuk a Hips Don't Lie című notát. Ez fia folyamatosan tekergeti magát.
3: Azaz, gyönyörűen nő és gyönyörűen táncol.
2: Igen. És ugye ő ezt nem egyedül csinálja, hanem egy srácul, akinek meg az a neve, hogy Wyclef Jean. Egyébként fia tipik nyári nóta.
3: Abszolút, teljesen. Érted? Így. Az embernek olyan hangulata is lesz tőle.
2: Igen. Hogy fia ott ülsz a lángososnál.
3: Sör már. Ki... gyöngyödik.
2: Abszolút. Tudod, ott van a habasör, még nem kortyoltál bele, és a büféből megszól ez a hang, fölállsz és elkezded rázni.
3: Azaz.
2: Ez van. Kérem szépen. Shakira, Hips Don't Lie 2006-ból 20 évvel ezelőtt szólt. Jézusom, hogy az idő. És akkor megnézzük, hogy 10 évvel ezelőtt, 2016. június 28-án mi volt az a dal.

0: Fias, hogy mennyivel durvábban szól.
1: Nagyon, pont erre gondolt, hogy elképesztő jól szól ez.
0: Hogy az elején érted, milyen fel, egy Paul McCartney-tól, hogy mennyire nem voltak dinamikusak azok a felvételek, illetve az van, hogy azok dinamikus felvételek voltak, csak most már ezeket a dinamikákat megdolgozzák számítógépen. Azért szólnak így. És akkor egyébként ez a nagy kérdés, hogy ez vajon jó, vagy nem jó? Érted, hogy egy élvonalbeli Paul McCartney felvételt, azt ma úgy ítélünk, hogy nem szól jó.
1: De attól még a felvétel, vagy attól még a dal elcsodálatos.
0: Hát és egyébként az van. Képzeld el, különben mindig elmondom, csak így mindig rácsodálkozom, hogy nekem a gyerekek így tökre karmolják ezeket a régi 60-as, 70-es évek zenét.
1: Szerintem ez nyilván nevelés kérdése, gratulálok, meg ízlés kérdése, de hogy figyelj, én azt látom, hogy egyre jobban jönnek vissza a régmúltból a jó zenék, és műfajtól függetlenül az is egy nagyon örömteli dolog, említettem teljesen más vonatkozásban itt a Pogány Indulót, szerintem elképesztően csodálatos, amit ők a Zomblézzel csinálnak, hogy olyan régi sanzonokat, slágereket elővesznek, beemelnek, átdolgoznak, amikre így föl kell hívni, úgymond a fiatalok figyelmét, mert a Megáll az idő című dal létezéséről sem tudtam, és annyira szívbemarkolóan csodálatos. Igen. És például pont láttam azt így a terjesztői oldalra, hogy milyen izgalmas volt, hogy nem csak a Pogány Indulóféle változat kezdett el egy ilyen nagyon szép karriert befutni így a sikerességet tekintve, hanem elkezdték hallgatni az eredeti dalt is az igen. emberek, és olyan örömteli volt látni, hogy igen, akkor így valami történik, hogy így megismerjük azt, hogy honnan jönnek itt a zenei örökségek.
0: Egyébként tök érdekes, nem nálatok van, egy másik terjesztőnél van, a Gitano Nagy Laci. Uh-huh. Ő szerintem ilyen három hetente havonta hoz ki új dalt, és ő például rendszeresen csinálja, amellett, hogy ő ír sok-sok dalt. Hála Istennek velem. Köszönöm, hogy gyerekeim nevében is. Köszönjük. Gyerekeim iskolája nevében is. Köszönjük a Gitano Nagy Lacinak. És mindig vesz elő régi nagy karádikat is. Tehát nem az, hogy 60-as, 70-es évek, hanem tényleg a karádi időkből. Igen, igen. Na ki az, aki most reppel? Kéne tudni?
1: Megfogtál, mert nem képzeld el, hogy nem tudom, pedig ismerem ezt a dalt.
0: Úgy hívek a srácot, hogy Drake.
1: Igen.
0: Illetve Wizkid, és van egy Kyla nevezetű valaki is. A nóta címe One Dance. Most szépen elköszönünk. Mondom, hogy milyen dal következik. És mindig elő kell venni a kis szemüveget. Nelly és Kelly Rowland, de szeretem a Dilemma.
1: Igen. Én annyit játszották ezt a dalt, hogy én már pont az ellenkező állásponton vagyok, de szerettem egy időben.
0: Igen. Én nem tudom, valahogy én nem hallottam annyit, hogy elveszett volna. Írgalmatlan nagy sláger. Nyilvánvalóan, hiszen nálunk a rádióban csak írgalmatlan nagy slágerek szólnak.

0: Visszatértünk a jelenben. Back to the... Hogy is van a jelen? Back to the now. Mi a jelen?
1: Na látod?
0: Az a nagy angolosok is.
1: A nagy angolosok. Hát a now, az a most. Igen.
0: Igen, akkor visszatértünk a mostba. 2026. június 28-át írnak, hölgyeim és uraim, itt van előtte megnyitva a Billboard top 10-esek, különben képzeld el, hogy múlt héten, vagy héten, a héten valamelyik nap, igen, így nem álltam meg a top 10-esnél, de ez már csak így önszorgalomból, és a top 50-ben 4 darab Michael Jackson dal volt.
1: Hát igen, mit jelent egy film?
0: Figyelj, te tudod, hogy megjelent Olivia Rodrigo új lemeze?
1: Tényleg?
0: Tudod?
1: Persze, hát azért mondtam.
0: Ti vagytok.
1: Azért nem, dehogy is, semmi köszünk hozzá. Azért mondtam, hogy örülnék Olivia Rodrigónak, mert kijött ez a lemez, és nagyon izgalmas.
0: Akkor mondom, 27. helyen ő van. 25. helyen is ő van. Uh-huh. 21. helyen is ő van.
1: Szép.
0: 20. helyen, 19. helyen, 17. helyen, 16. 15. helyen, ez eddig 8 darab nóta, 12. helyen, ez 9 darab dal, és akkor most rámegyünk arra, hogy megnézzük a Billboard top 10-et, és ebben kérem a segítségedet, mert mindig számolunk férfinő arányt. Egyébként most olyan, mintha én nagyon rá lennék erre az egész ilyen nemi dologra kattam, de különben tökre nem. Meg, vagy valószínűleg azt kompenzálom, hogy 4 nővel élek együtt.
1: Lehet.
0: És tudod, ilyen segélykiáltásokat tudod. Gedeon Andi este 8-kor úgy fog innen elmenni, fölírja a legjobb barátnőt, és azt mondja, fie, ez a Marci segélykiáltásokat, tudod, állandóan férfi, nő. Ja, de ez nincs különben, de egyébként tényleg szoktam számolni, aminek különben az az oka, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy ez az egész ilyen nemi ügy, én feminista vagyok, nyilván.
1: Nem lehetsz más ennyi nő mellett.
0: Igen, igen. De hogy mennyire követi le a társadalmat? Mert hogy egyébként tök érdekes dolgok történnek. Fél, megvan, hogy régen mindent mesztelen nős képekkel reklámoztak.
1: Igen, igen.

0: Most meg a férfiaknak is úgy reklámoznak cuccokat a nagy cégek, hogy a nőknek adják el. Érted? A férjednek, meg a barátodnak, meg az apukádnak vedd meg.
1: Persze.
0: Tehát, hogy érted, hogy alapvetően megváltozott a piac. És akkor ezért szoktuk számolni, hogy egyik kézen fiú, másikon nő. Aha. Megszámoljuk, hogy hány férfi, hány női dal van. Okay. És akkor mondom, tizedik helyen Olivia Dean és a Man I Need. Öt szereted?
1: Igen.
0: Kilencedik helyen, és akkor most én teszek hozzá, 8, ugye 8 nótát számoltunk uh-huh. Olivia Rodrigónál. 9. helyen is van egy Olivia yes. Rodrigónk, és ez pedig a Honey Bee. És akkor ezzel már 9 uh-huh. dallal vagyunk bent a listán. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, ez volt az első helyen a múlt héten.
1: Uh-huh.
0: Van egy Drake-ünk, ez a Janis Estif F.U. 6. helyen. Ismét egy Olivia Rodrigo nóta következik, a The Cure, és akkor ott vagyunk, hogy 10.
1: Aha,
0: 10 dalunk van benne a top 50-ben. 5. helyen Ella Langley, őt vágod? Country.
1: Igen.
0: Country. És a Be Her. 4. helyen Olivia Rodrigo a Drop Dead-del.
1: Jók voltak a megérzéseim.
0: Egyébként ez nem egy, ez, tehát hogy eddig minden dal az új lemezéről igen. szólalt igen. meg, ez a nóta, a Drop ez Dead, ez nem igen. új. 3. helyen viszont Olivia Rodrigo van.
1: Yes.
0: A Stupid Song-gal, ami az új lemezről. Uh-huh. Tehát itt tartunk 11 darab dalnál.
1: Igen.
0: 2. helyen ismét Ella Langley, ugye ez a country child, Choosing Texas. És akkor mutatom, hogy mi van az első helyen, no. és majd mindjárt mondok hozzá infókat. Megismered a hangját? És elárulod?
1: Nem, mondd ki.
0: Akkor nem ismered meg. Csak beblöfölted. Úgy hívják őt, hogy úgy hívják őt, hogy Taylor Swift. A nóta címe pedig I knew it.
1: Igen.
0: És ez? Ez a dal, kérem szépen. És majd talán segíteni fog. Majd így kapcsolsz. Még mielőtt így bemondanám, volt a legkisebb lányommal egy esténk kettesben, mert a család többi része Gárdonyban
1: aha.
0: aludt, mi meg itt Budapesten. És mondom a kis 15 éves lányomnak, aki most már azért egy nagy csaj, tehát most már azért így kacsingat fiúkra, meg minden, hála jó Istennek, és kitaláltuk, hogy elmegyünk moziba.
1: Uh-huh.
0: És akkor mit nézzünk? És ez a 15 éves tínédzser lány azért, ahogy meglátta, hogy Toy Story 5, azért mondta, hogy nézzük meg a Toy Story 5-öt. Ami különben. Belemegyünk egy picit?
1: Belemehetünk.
0: Figyelj, te bírod a Toy Story-t?
1: Nem vagyok egy mesés.
0: Nem vagy egy mesés.
1: Nem. Úgyhogy ebben kevéssé tudok partnerenni, de...
0: Figyelj, nagyon vidám meséről van szó. Tehát a Toy Story alapvetően egy nagyon jó meséről, olyan szinten, hogy amikor ott ültünk, vagy álltunk a jegyvásárlásnál, aha. és így megkérdeztük a mozis csajt, hogy esetleg ajánl-e valami mást, aha. ugye Toy Story-n kívül, egyébként ilyen 24-25 körül
1: azt
0: lehetett
1: mondta,
0: a csaj, azt mondta, hogy ránézett a Lucer, és azt mondta, figyelj, az van, hogy a Toy Story az mindig jó.
1: Aha.
0: A Toy Story egy nagyon vidám mese, ez az első rész, az 5., ami egyáltalán nem vidám,
1: aha.
0: egy nagyon komoly társadalmi problémát dolgoz fel, tulajdonképpen nevetések nélkül. Tehát úgy ültünk végig a moziba, hogy nem nagyon voltak nevetések, különben érdekes módon nagyon sok felnőtt volt.
1: Aha.
0: Meg sok ilyen nagy tinédzser, meg aha. 20 éves, aki gondolom azért ment el megnézni persze. a Toy Story-t, mert hogy a régieket is látta. Arról szól, full, és nem szeretném így spoilerezni a filmet, hogy ugye itt vannak ezek a játékok, uh-huh. amik nagyon kedves játékok egytől egyik, nagyon izgalmas karakterekkel, hogy a gyerekek nem a játékokon játszanak, hanem a képernyők előtt ülnek. És aha. tulajdonképpen erre de húzza jó. Föl az egész, aha. az egész sztorit, és akkor nem mennék bele, de hogy effektív sokkoló a mese.
1: Ez nagyon szép, hogy ugye most így a bennem élő, és még mindig nagyjából azért aktív marketinges azt mondja, hogy milyen szép branding ez, meg milyen szép márka történet, hogy egyrészt így felnőtt ez a generáció, és akkor picit változik ez a mese is, ahogy változik az, aki elsőre nagyjából elkezdte az első résztől kezdve ezt a történetet igen. nézni, és milyen fontos az, hogy ezekben az alkotásokban is beszéljünk ilyen kérdésekről.
0: Abszolút. Hogy és az volt az érzésem, hogy ott ültem én is a gyerekkel, és aztán voltak olyan családok, ahol nem 15 éves gyerek ült, hanem kicsi, hogy tudod, hogy nézték a gyerekek meg minden, de hogy effektív, ez egy szülőket felpofozó. Tehát, hogy visszafojtott levegővel néztük. És különben jó a cucc. közben hogy mondjam, a tekintetemet elvonta egy videó, itt az oldalt, tudod, jobban, mert YouTube-ról szoktuk meghallgatni.
1: Így van, ott vannak az ajánlások.
0: Ez a Carson Coma Pesti Bárnok, ami a héten jelent meg, egy nappal ezelőtt. Egyébként én tegnap el is kaptam.
1: Aha.
0: Csak úgy mondom, szerintem érdemes meghallgatni. Na kérem szépen, hírek következnek, és aztán jövünk vissza, belekezdünk Geleon Andival a harmadik órába. Hogy érzed magad egyébként? Nem, nagyon nincs szuper. Nagyon gáz. Ha valamire szükséged van, szólj.
1: Sikítok.
0: Hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Superman nem ilyen?
7: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amő.
8: Supergirl, a mozikban.
9: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalin. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élőzenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: 18 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. június 28-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Tovább korszerűsödött a Váci Jávorszky Ödön kórház hűtési rendszere. Az országos kórházi hűtésrekonstrukciós program keretében az intézményben is megkezdődtek a betegellátó területeket érintő fejlesztések, amelyek célja a megfelelő hőmérséklet biztosítása, a betegbiztonság növelése és a korszerűbb működés megteremtése. Első ütemben a sürgősségi betegellátó osztály betegvárói és a triás helység kaptak új korszerű hűtési rendszert. A következő fejlesztés a tüdőgondozóban valósul meg, ahol a felvételező helységek és a légzésfunkciós labor hűtése is biztosított lesz. A kórház hűtési infrastruktúrájának megújítása folyamatosan zajlik. 2024-ben 5 új folyadékhűtő berendezést helyeztek üzembe, amelyek a műtők, valamint a központi képalkotó diagnosztika zavartalan, előírásoknak megfelelő működését támogatják.
14: Újra Mátra verebélyen csaptak le a rendőrök egy kábítószer terjesztőre, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A bátonyterenyei egyenruhások csütörtök hajnalban fogták el Mátra verebélyi otthonában azt az 51 éves férfit, akivel szemben kábítószer kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytatnak eljárást. Az adatok alapján a díler 2024-től rendszeresen és haszonszerzés céljából árult kristályt, illetve füst néven ismert szert. Előfordult, hogy vásárlói az ellenértéket nem pénzben, hanem munkavégzéssel egyenlítették ki. A gyanú szerint több vásárlójának adott el új pszichoaktív anyagokat, különböző drogokat, amelyeket a vevők részben a férfi lakóhelyén, részben előreegyeztetett helyszíneken vettek át.
12: Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása.
14: A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróval vezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket.
4: Közlekedés.
14: Mozgó trafipax várható az esti órákban az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Salgótarjánban az Ötvözeggyár úton, ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
7: Szóda.
0: Elindul harmadik óránk és egy rovat, amiben én sokat fogok olvasni, de létszik szólj közben, hogyha úgy gondolod. Okay. Június 28-a van, naphoz kapcsolódó információkat olvasok be a Wikipédiáról. És először felköszöntjük a névnaposokat, akiket úgy hívnak, hogy Levente, Irén, Círus, Erina, Gyula, Hektor, Hermiás, Hermius, Iréneusz, Iringó, Jerne, Laura, Laurencia, Lauretta, Leo, Leon, Leonidas, Lionel, Lora, Lorella, Lorett, Marcella, Petúnia, Serenus, Szirom, Szironka és Tivadar. Nekik kívánunk boldog névnapot, illetve ha van olyan ismerősétek, akit így hívnak, akinek ez a neve, és még nem köszöntöttétek föl, akkor most azonnal kinyitjátok a hűtőszekrényt, kiveszitek belőle a 4 éve ott fekvő édes pezsgőt, amit az unoka testvéretek azért hozott, mert igazából kölcsön akart kérni, és nem akart üres kézzel jönni.
1: Az volt, amit ő tudta, hogy ő se iszta meg ott.
0: Persze, és ott van benn, semmi dolgotok nincs, nem kell meginni ezt a pezsgőt, meg mindent csak megfogjátok, és átmentek Leonidas barátotokhoz, vagy Szironka barátnőtökhöz, becsöngettek, meghúzzátok a fülét, felköszöntitek őt, vagy leültök és megeszitek a vasárnapi húslevesüket és rántott húsukat. Ha nem vagytok vegánok, ha meg vegánok vagytok, akkor meg a rántott gombát meg a karfiat eszitek meg. Milyen burgonya, vagy mondják ezt a szalma burgonyával?
1: Igen, és őt krumplival.
0: Hasáburgonyával. Eseményeket mondok, amik ma történtek meg. 1389-ben a törökök ez mi ez a hang?
1: Nem tudom, mint hogyha zenélne egy játék olyan, az, nem?
0: Aha, lehet, igen. Hogy a Toy Story-ból, az előző rovatból valaki átjött.
1: Az.
0: 1389-ben ezen a napon a törökök döntő győzelmet aratnak a Rigómezei csatában. A Gergely naptár szerint Lázár szerb fejedelem és első Murád szultán is elesnek az ütközetben, így Szerbia elveszíti függetlenségét.
1: Szomorú.
0: 1763-ban földrengés van Komáromban.
1: Van ugye jó is.
0: Általában egyébként nem annyira,
1: nincs.
0: De...
1: ez,
0: igen. 1914-ben, azért ezt nem tudtam. Habsburg lotaringai Ferenc Ferdinánd osztrák magyar trónörököst és feleségét meggyilkolják Szarajevóban, és ez ad ürügyet az első világháború kirobbanásához, és egyébként az az érdekes, hogy 1919-ben ezen a napon írja alá a német delegáció a Versailles kastélyban az első világháborút lezáró békeszerződést is.
1: Na, ez legalább egy jó hír, vagy hát részben legalább is.
0: És akkor most van itt egy másik, és mindenki döntse el maga, és ezt komolyan mondom, hogy ez jó hír vagy rossz hír, hogy 91-ben ezen a napon szűnik meg a KGST. Azt tudod, mi a KGST? Te még fiatal lány vagy.
1: Igen, tanultam róla.
0: Ugye az van, hogy első világháború, második világháború folyamány, és a második világháború folyamányaként ugye ketté osztják a Európát, vagy legalábbis így a központi hatalmakat.
1: Ez egy ilyen áramszövetség volt, nem?
0: Igen. Ez volt a keleti blokk. Tehát a keleti, ez volt a Szovjetunió, Románia, Magyarország, tudod, ahol szocializmus volt. És ők csináltak egy ugyanolyan piacot, mint ami egyébként van ma nagyban, csak akkor ezek a szocialista országok piaca volt. És akkor egyébként egy csomó cuccot, amit a nyugat-európaiak, az imperialisták, kapitalisták gyártottak, azt ők megcsinálták ilyen izébe, ilyen szoc verzióban. Születésnaposokat olvasok be, híres embereket. Irgalmatlan hosszú lista van előttem, és ebből azokat veszem ki, amiket én magam így valamennyire tudok hova tenni. Azt mondja, hogy... Például tudod ki, ez a Joachim József, világhírű magyar hegedű művész?
1: Sajnos
0: 1831-ben született. Nem, itt van egyébként alább egy csomó is. Na, akkor mondom, akit én magam is ismerek, ő a Mátyás Attila nevű magyar énekes gitáros zeneszerző, 1963-ban, és igen, és azért tudod, hogy igen, mert hogy ugye te mondtad, hogy a Gangsta Zolit, hogy régen az Actionnek ő volt
1: így
0: a gitáros.
1: Van, igen, igen, meg hát a Mátyás Attila band.
0: Ja, úgy. Én voltam nála dolgozni.
1: Igen.
0: Aha. 1966-ban született John Cusack.
1: Cusack. Uh-huh.
0: Amerikai.
1: Ő tök jó színész.
0: 1971-ben született Elon Musk, dél-afrikai születésű amerikai vállalkozó feltalált. De egyébként hogy lehet érted? 1971-ben megszületett egy gyerek, ugyanolyan pici feje van, meg ugyanolyan kis ízét szednek ki a pelenkájából, mint bárki másnak, és már valami irtózatos vagyok. Érted, hogy ez hogy?
1: Hitler is volt gyerekkel, csak ezt tudom mondani, bocsánat.
0: Nem. Fél, tök jó analógia.
1: Mindig erre szoktam gondolni.
0: Ugyanez. Én is, képzeld el. Hogy vajon mi van, érted, ugyanannyi kiló,
1: az.
0: Kb. Ugyanannyi a szervezetében a nátrium, a magnézium, tehát érted, hogy egyébként, hogyha szétbontod anyagában, akkor ugyanaz a kettő.
1: Abszolút, és mégsem.
0: Érted, és az egyik, az meghódítja egész Európát, a másik meghódítja az egész világűrt, vagy igen. Ha nem is az egészet.
1: A harmadik megítő.
0: A harmadik megítő. Köszönöm.
1: Látod.
0: Köszönöm szépen. És akkor még mondok egyet, aki így híres, megismerhetitek, ő pedig az 1978-as születésű Rubin Tréka, magyar személyedző, különböző fitness kiadványok, edzésprogramok
1: szervezője.
0: Abszolút. Ja, és van még egy, ő pedig a 91-ben született Vastag Tamás, magyar énekes. Aki ezt a klasszik swinget, ezt az amerikai swinget úgy hozza, hogy ez valami őrület. Meg szoktam mondani, hogy egyébként meg így majd a Jóisten előtt, amikor el kell számolni, akkor meg Szent Péter előtt, akkor nem fogják megkérdezni, hogy mennyire voltál híres, meg hány követőd volt. Úgyhogy ezért a hétköznapi embereknek, és legyen az egy zöldséges, vagy legyen az egy ápoló, vagy egy rendőr, nekik ugyanazzal szeretettel kívánunk
1: boldog
0: a születésnapot. Mindenkinek, aki ma ünnepel.
1: Igen.
0: Végén még van egy ilyen rovatunk, hogy nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Ma van a Szentvid napja, bármit is jelent, illetve ma van a meleg büszkeség napja, a homoszexuálisok, leszbikusok és támogatóik tartják a hozzá kapcsolódó felvonulást, amelyen többek között megemlékeznek a Stonewall lázadásról is. Erről nem hallottam. Elemétek közösség tagjainak spontán tüntetéseinek sorozata, amely 69. június 28-án a kora reggeli órákban kezdődött, válaszul a New York-i Manhattan Greenwich Village negyedében található Stonewall Inn kocsma vendégei ellen irányuló rendőrségi lázadásra. És akkor még amit szoktam mondani, hogy egyébként tök mindegy, hogy mit ünneplünk, de hogy szerintem ragadjuk meg az alkalmat, hogy így összejöjjön a család, meg a barátok, leülünk, eszünk, iszunk nagyokat.
1: Beszélgetünk.
0: Röhögünk, beszélgetünk, összeveszünk, kibékülünk. Igazából ezért érdemes élni. Most így pedig van. Hallgassunk szerint.

0: Olvas, néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Sűn Edina.
1: Hello.
2: Kezecskét csókolom. Drága Edina, ismerd meg Gedeon Andit. Gedeon Andi, Sűn Edina.
1: Hello.
2: Érzéseim szerint nagyon csípnétek egymást. És ez most egy kulturális program ajánló, de nekem írt az Edina, hogy ő megműtötték egy pár nappal ezelőtt.
1: Jobbulást.
2: És hogy úgy nagyon semmi. Hogy, és
1: hogy, közben, hogy hát, nem hogy írtam, nagyon, hogy nagyon semmi, hát, hogy én nem voltam
2: föl. Persze, de nem is kell. És ez különben szerintem ez egy nagyon fontos időszak az emberek életében, hogy az, hogy úgy hajlamosak vagyunk túlhajszolni magunkat, és akkor néha így jelez a test, most bárhogy is, meg bármit, hogy van, hogy egy belső szervünk, van, hogy egy törés, egyébként szerintem az, hogy az ember, nem tudom, így rosszul lép, és hogy az is egy mozgás koordináció. Igen. Tehát érted, hogy ott is már nincs meg az idegrendszer, hogy persze, és vannak úgy nyilván olyan balesetek, amik meg tényleg balesetek. És akkor ilyenkor az ember egy pár napra, hétre ágyba kényszerül. És az a kérdésem, hogy ilyenkor egyébként mit a legjobb csinálni?
1: Tudjátok, én mit csinálok most? Képzeljétek el, egészen mostanáig csak így kapcsolgattam, de teljesen ilyen önfeledten, amikor itt semmi, és az Indiana Jones.
2: Az nagy választás.
1: Igen.
2: Az nagy
1: választás. Persze nyilván láttam már mindent,
2: és de akkor full.
1: Indiana Jones. Hát persze.
2: De jó.
3: Jó, de szerintem a láttam már mindentre kapcsolódva, van ez a comfort food kifejezés, és szerintem a comfort filmek is léteznek, hogy így az ember így belefut, és így azt mondja, hogy ezt a történetet ismerem, én ezt itt szerettem, és akkor ez most ilyen jó megnyugtató lesz, hogy akkor ezt végignézem újra.
2: Most képzeljétek el, hogy én nagyon ritkán csinálom ki.
3: Tényleg?
2: Én nagyon-nagyon ritkán. Tehát nekem van olyan barátom, aki mit tudom, egy jogász ember, hogy ő például melyik az a film, amikor tudod, ilyen szuperhősök, a Sylvester Stallone, az Arnold Schwarzenegger, a Chuck Norris,
3: az a feláldozható,
2: érted,
3: ez nem az?
2: Hogy ő azt minden hónapban egyszer megnézi.
1: Lényleg.
2: Meg mit tudom, egy ponyol.
1: Jó, de mondjuk minden karácsonykor a Love Actually.
2: Igen.
1: Ugye? Hát anélkül nincs is, mert tudom, másoknak Kevin, nekünk csajoknak a Love Actually.
2: Ja.
3: Igen.
1: Nem, meg hát érted, Harry Potter bármikor, nem?
3: Az is olyan, abszolút. Meg az egyik csatornának volt egy ilyen nagyon fura húzása pár hete, hogy az Alkonyat sorozatból így gyakorlatilag beadták ugyanazt a filmet így egymás után, és egész nap azt az epizódot játszották, nem tudom, ez megvan-e nektek. Ilyen az egyik barátnőm hívta fel a figyelmet, kirakta Insta sztoriba, hogy így, akkor ő ma csinál egy ilyen maratont, és így, hát azokból a filmekből is láttam-e minden részt legalább 2-3-szor.
1: Meg tudjátok még, mit tudok? Bocsánat, de még ezt még muszáj mondanom, mert ráadásul csak az a baj, hogy most egy kicsit így elvesztettem a dátumokat, hogy Rocky Horror Show, Picture Show. Uh-huh.
2: Egyszer sem láttam.
3: Marci. Egyszer láttam, és nem emlékszem.
1: Na jó,
2: akkor,
1: na jó,
3: meg kell nem,
1: képzeljétek el, hogy csak nekem nincs DVD lejátszom, de nekem van egy ilyen díszkiadásom, egy ilyen hatalmas szájfőn van a hűtőm tetején, barátaimtól kaptam, amikor még nagyon fiatal voltam, mert mi meg voltunk őrülve, értene, úgyhogy akkor ez feladat, de akkor most mondja, hát akkor tessék, akkor rácsatlakozom egyből. Szóval az van, hogy ezt néha ki lehet fogni, Rocky Horror Picture Show, néha moziban is, kultikus film, hogyha jól emlékszem, akkor a 80-as évekből, amikor a Susan Sarandon az még rettentesen fiatal volt.
2: Ő most is az.
1: És most gyönyörű. Is rettentően, gyönyörű most is, kicsit kevésbé fiatal. Én szerintem fantasztikus. Egy teljes lázálom, amikor tulajdonképpen Brad és Janet eltéved az erdőben, egy ilyen esőben, és oda keverednek egy ilyen kastélyba, ahol éppen egy létrehozzák, tehát Dr. Frankenstein létrehozza Rockyt, aki egy csodaszép, szőke férfi, nagyon izmos és tökéletes. Szóval egy ilyen Frankenstein történet igaziból csak fantasztikus.
2: A Rocky.
1: Igen.
2: Szőke, retetség, felső testű.
1: Jó, de nem baj, de most, amivel a Marci még nem látta, ezért most akkor van egy programunk, és ne, meg fogjuk ezt nézni.
2: Figyelj, abszolút, meg tényleg, szerintem meg is kell, tudom, hogy kultikus film, egyébként úgy tudom, hogy musical, tehát énekelnek.
1: Na hát van belőle, hát énekelnek, igen, és egyébként van belőle nyilván színpadi változat, amit volt egyszer még, amikor én nagyon fiatal voltam, akkor jöttek, szerintem egy angol társulat, ahol csak a mesélő szerepében a hobó volt, és szerintem az akkori Népstadionban volt egy pár előadás, és aztán később szerintem a főszerepben volt egyszer a Kálói Molnár Péter is, de most csak így most blattolok, szóval, hogy szavammal lehet fogni. Hát rákereshetsz egyébként, igen. De egyébként New Yorkban ez folyamatosan fut, ez a musical a Broadway-n, és hogyha valaki mondjuk így beírja a TikTokra, hogy Time Warp, vagy nem tudom, vagy a Sweet Transvestite, akkor iszonyú mennyiségű számrészlet érkezik meg egy pillanat alatt a különböző szereposztásokban, ki hogy énekli a számot.
2: Különben olyan érdekes, most ha ilyen musical, vagy musical film, képzeld el, hogy most lesz egy új musical, ezt most csak így megsúgom, mert még ez nem nyilvános, ez pedig az Elvált Nők Klubja. Az a 90-es években volt.
1: Tudom, azt a filmet, isteni film, én is imádom.
2: Igen, és én dolgozom benne, illetve én leszek a...
1: És hol lesz, és a játékszínben lesz?
2: Nem.
1: Most tessék, nem tudom elszpoilerezni.
2: Független produkció, de köszi, hát érted, így titokba beszélek, te meg hangosan megkérdezed, hogy hol lesz.
1: Hát jó, hát én nem beszélsz titokban. Hát egy
2: de titok, azért súgtam, hogy ne halljam mindenki.
3: Most senki nem mondja el senkinek.
2: És az van különben, hogy tök érdekes, hogy itt amikor filmekbe elkezdenek énekelni, én valahogy nem tudom. Szóval én nem annyira, én nem mondom, hogy nem volt kivétel, de hogy én nekem az nem, az olyan fura elegy.
3: Más színpadon szerintem is sokkal inkább. Aha. Jobban működik nekem is.
2: Igen.
1: Szerintem filmben is működik meg. Hát azért figyeltek, szóval, hogy azért amikor a Chicagót megnéztük, ja, a Catherine Zeta-Jones-szal, na hát
2: az
1: akkor
2: jó,
1: tessék.
2: Az jó. Figyelj, az, még egy, hogy te például, ha beteg vagy, Andi, akkor te most megtudtuk, hogy az Edina Indiana Jones, ami egyébként azt szerintem ez egy nagyon nagy tipp, végignézni az első résztől az utolsóig. Hogy te mit csinálsz, amikor betegen fekszel otthon?
3: Hát én is tudok áldozni ennek a kapcsolgatás élményének. Mert azért van még mindig, azért veszem igénybe a televíziós szolgáltatást, mert hogy az én izgalmas, hogy az ember nem választ, hanem így valamit felkínálnak, és abból valamit szemezgetsz, és akkor le tudok ragadni. Vagy ilyen teljesen klasszikus dolgokat csinálok, néha egy-két ilyen Netflix nagyon valami szappan operára így rácsúszok, és azt így végignézem, azt ledarálom.
2: Sorozat?
3: Sori darálás.
2: Ez különben a betegségben igazából az, hogy van időd, érted, tudod, hogy napokig, és akkor végig lehet
3: lenni.
2: 8 évados, igen. Trónok harcát, meg minden.
3: Hát annál kicsit könnyedebb dolgokat szeretek betegen talán.
2: Az jutott eszembe, hogy amikor én gyerekként beteg voltam, amit én nagyon szerettem gyerekként beteg lenni.
1: Hát mindenki, ne vicceljünk.
2: Érted, nem kellett
1: hát
2: iskolába
1: más
2: menni.
1: Színe volt a napsütésnek.
2: Hogy egy darab televízió volt egy háztartásban, egy darab csatorna volt egy darab televízión, illetve majd ott Balassagyarmaton kettő volt, mert a szlovákot is lehetett fogni. Tehát lehetett, de az van, hogy amikor egy darab televízió van, és egy több tagú család, akkor ott általában nekünk ott a nagyapa döntötte el, hogy most a szlovákot nézi, vagy a magyar csatornát. És akkor ott az volt, képzeld, hogy egy lehetőségem volt, hogy elüssem az időt, olvasni.
3: Igen.
2: Olvasni. És olyan keveset olvasunk, gyerekek.
3: Hát most már sokkal több alternatíva van, az igaz, igen.
1: Igen, hát nekem is úgy nagy meglepetésre, ugye én is emlékszem így a nagy indián könyv, meg a Vinetú, azok azért a náthák alatt bizony jöttek.
2: Bizony.
3: Azaz.
2: És akkor elmesélek még egy történetet, hogy amikor Jeruzsálemben voltam, én egy fél évet voltam, Edina tudja, mert egyébként mi úgy találkoztunk először Tel Avivban.
1: Ott ismerkedtünk
2: meg. És képzeljétek el, hogy elkaptam valami ilyen közel-keleti, egy ilyen gyomor, egy gyomor cuccot. És hát nagyon rossz volt a gyomrom. Én akkor, és egy nap alatt meggyógyultam. Pedig nagyon, nagyon kutyául voltam. És azt csináltam, gyerekek, hogy hozattam valakivel ezt, jaj, de na, ezt ne...
3: Áruld el!
2: És képzeljétek el, hogy hozattam valakivel egy üveg vodkát, és egész nap vodkát ittam.
1: Na akkor csak, hogy akkor most tényleg így ott nyomjuk a közelketen, az ottani gyógymód egyébként a kóla.
3: Aha.
1: Tehát, hogyha elkapsz bármilyen gyomorvírust, akkor jéghidegen kortyoltatják, és tényleg működik.
2: Én nekem a vodka bejött, bocsánat.
1: Jó, kinek mi?
3: Sok mindent tudnak a hallgatók magukkal vinni innen, úgy érzem.
2: Ja, drámen, dinám, csókolok, köszönöm, és jobbulást kívánunk. Bocsánat, ez most nem egy olyan kulturális program ajánló volt, mint a
1: Nem baj, nem ide, mert a Rocky Horror Picture Show.
2: Egyrészt,
1: nem,
2: az Indiana Jones. Neked mi az ajánlatod?
3: Hát én, hogyha már ilyen a ki mit néz meg többször, vagy akár a karácsonyi filmek, akkor én az Ízeki megszerelmeket szeretem.
1: Jó lesz.
2: Szintén Julia Roberts, ugye?
3: Igen, igen.
1: Persze.
2: Ja,
1: szeretjük. Mert még most nem volt Julia Roberts.
2: Dehogy nem, a Love Actually.
1: Az nem Julia Roberts, jó?
2: Na, nem az?
1: Marci, szedjük össze magunkat.
2: Okay, elnézést. Puszi. És jobbulást még egyszer.
3: Szia. Csap, csap. Szia.

0: olyan érdekes, hogy még mielőtt én bele, és nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki ezt így előhozza. Te tulajdonképpen már az adásunk elején így behoztad, és erről van egy rovatunk is, ez a bennünk élő Klotild néni rovat, amit most hallunk, hogy amikor van ez az időszak, ez a, tudod, ez a morgós, meg minden, és ugye erről olyan ritkán beszélünk, hogy igen, van egy olyan énem, ami türelmetlen, ami kellemetlen, ami nem a jó fej, amit egyébként így akarunk mutatni magunkról ez a Facebookon, az Instagramon, amikor találkozunk egy partin, blablabla, mert van, aki fölvállalja.
1: Amikor szocializálódunk, igen.
0: Igen. És hogy te mondtad ezt, hogy egyébként ezt így magadban tartod.
1: Hogy magamban hisztizek a meleg miatt, igen.
0: De úgy általában egyébként magadban hisztizős vagy?
1: Hát én most nyilván nagyon hosszan tudnék erről beszélni, meg szerintem fontos erről beszélni, úgyhogy röviden azért így kitérek rá. Én a pszichológussal beszélős típus vagyok. Én szerintem ez egy fontos dolog, hogy hetente egyszer elmegyek a pszichológusomhoz, és akkor ott így a lelkem mélyére nézünk, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Nyilván ezt önmagamnak is meg kell tenni gyakorta odahaza, de hogy én például nagyon hiszek ebben.
0: Na, szerintem nem sokan járnak pszichológushoz. Én egyébként szerintem voltam háromszor, de tinédzserként.
1: Tényleg? Most akkor, wow. Akkor az teljesen nem... más volt, tehát akkor még ritkább volt, ez nem
0: igen, az nagyon-nagyon ritka volt. És az volt, hogy ilyen dükezelési problémáim voltak.
1: Sosem gondolnám rólad.
0: Képzeld el. És, de különben tök érdekes, hogy így azért most vagyok, 52 leszek, én azért látom azt, hogy mi dühített engem.
1: Aha. Igen.
0: Szóval, hogy tudod, hogy amikor... Az megvan az a szitu, hogy ülsz otthon, és hát még minden rendben van. Hát tudod, most, és nem a drága szép anyámról beszélek, aki világi fajnasszony, tényleg. Most már odafönt az, de nem. De hogy tudod, hogy hát minden rendben van, és a gyereknek dükezelési problémái vannak, akkor nem biztos, hogy minden rendben van, és az se biztos, hogy a gyerek a hülye. De képzeld el, hogy az, és valószínűleg ez történt, mert egy idős asszony volt a pszichológusnő, és a mai napig emlékszem rá meg az arcára, hogy a harmadik alkalom után nekem azt mondta, hogy Marcika, neked nem kell járni pszichológushoz.
1: Nem, veled van a baj.
0: Igen, és azt hiszem egyébként, hogy bennem van egy inga, ami úgy kb. Segít rálátni. Ami különben nem veszi el azt a lehetőséget, hogy néha Klotild néni kijöjjön belőle. De nem rólam van szó, hanem rólad. Hogy különben az, amikor az ember ilyen morgós, meg minden, ami nyilván egyébként egy jele is lehet valaminek. Vagy egy jele valaminek?
1: Szerintem a fáradtságnak tud a jele lenni nálam. Én nagyon...
0: És ez nem feltétlenül egy testi fáradtság
1: nem,
0: mikrofonpakolások után.
1: Nem, egy mentális fáradtság jellemzően, igen. Én nagyon, hogy mondjam, szeretem azt gondolni magamról, és bízom benne, hogy ez igaz, hogy én könnyedén vagyok kedves emberekkel, mert hogy nem, tehát hogy ez jön jellemzően belőlem, amikor nem esik olyan jól másokkal foglalkozni, akkor kicsit túl foglalkoztam magam jellemzően, tehát hogy túl sok figyelmet kellett kifelé árasztani, és kevés figyelmet tudtam befelé árasztani, vagy keveset tudtam mondjuk így, engem nagyon tud tölteni mondjuk az egyedüllét, vagy az, amikor így éppen nem foglalkozom valaki másnak a dolgaival, ami ugye így a munkámból fakadóan így alapvetés sokszor, és olyankor Klotild néni megjelenik, de keveset mutatok belőle kifelé.
0: Kevesen. Figyelsz.
1: Hát Klotild néni kicsit úgy érzem.
0: Van olyan, hogy vissza kell fogni? Hogy mind a gyeplőt, a lovas. Hogy érzed, hogy most ez az a szitu, hogy legszívesebben azt mondja, hogy figyelsz, és veszel egy nagy levegőt, és nagyon kedvesen elmagyarázod, de közben meg azért belül
1: igen, érzed. Igen, ez leginkább olyankor szokott, ahogy mondtam, hogyha mondjuk így ki kell állni másokért, tehát amikor próbálok úgy érdeket érvényesíteni, hogy mondjuk akár így az előadókról van szó, akikkel mondjuk szorosabban együtt dolgozunk, ott van néha, hogy azt kell mondanom, hogy jó, akkor most így ez most mondjuk nem egy komfortos helyzet, de ezt akkor is az előnyünkre fogjuk fordítani. De a legtöbb szerintem, amikor az ember emberekkel foglalkozik, vagy emberekkel dolgozik, akkor sok olyan helyzet adódhat, amikor esetleg te igazságtalannak találod azt a szituációt, vagy azt gondolod, hogy a másik nem a legjobban jár el, hogy így fogalmazzunk, és mondjuk nem mondod azt, hogy fú, de hülye, hanem mondjuk így próbálsz nyilván valahogy megértést tanúsítani.
0: Asszertív kommunikációnak tégesben kedvesen küldöd előzők.
1: Azaz, elküldöd. De hogy van, hogy nem tudod elküldeni, de azért arra kell inkább figyelni, szerintem az emberek többsége hajlamos erre, és nálam is ki tud kandikálni ez a passzív agresszió, amikor az ember ilyen próbálsz így kedves lenni, de lehet érezni, hogy te már fened a késeket, úgyhogy nagyon fáradt vagyok, akkor azért ez így elő tud jönni. De vannak pillanatok, amikor a környezetemben a baráti kör szokott ezen röhögni, hogy telefonban vagyok valakivel, és így persze, szia, oké, persze, szép napot leteszem, és akkor így visszáll az arcom, így a mosolygósból egy ilyen alapra, hogy így oké, akkor megyünk tovább. Szóval, de hogy a munka része azt szerintem, főleg én a saját munkámat ilyennek látom, hogy csúnyán szóval a szolgáltatás része az, hogy én kedves kell, hogy legyek, vagy hogy egyszerűen ez egy feladat, és hogyha ha nem tudod megcsinálni, akkor mennyire a pszichológushoz heti egyszer, vagy akkor lásd be, hogy mondjuk igen, lehet, hogy hétvégén akkor aludni kell, vagy egész hétvégén csöndbe kell lenni, hogy picit visszatöltődj. Szerintem olyan embereknek nem szabad ilyen területen dolgozni, akik erre nem képesek. Igen. Mert hogy az emberekkel való foglalkozás sokat kivesz belőled, hogyha vissza kell fogni.
0: Ez kb. Egy olyan játékszabály, mint a fociban az, hogy nem, 11-en vannak a pályán, Pistike nem jöhet fel.
1: Amúgy igen, abszolút.
0: Tehát ugyanaz, értem, persze, hogy szépet cselezett, csak az a kapu mögött szaladgált már, ott cselezett. A játék az a pályán belül zajlik. Igen. És hogy tulajdonképpen az emberekkel való, tehát a szolgáltatóipar, abszolút, az egy olyan szektor, ahol az hozzátartozik a játékszabályhoz, hogy nem mész át abba, hogy egyszer csak váltasz, és azt mondod, hogy na ide figyelj.
1: Elmész, de nem, ilyet nem lehet csinálni. Igen. Meg úgy egyébként is azt gondolom, hogy most nem azt mondom, hogy a konfliktusokat nem kell megélni, én nagyon hiszek abban, hogy a dolgok többségét meg lehet beszélni, de hogy vannak dolgok, amiket nem kell, vagy hogy pont így a szolgáltatásom. Igen, most az ökölpacsisztok.
0: Annyira örülök, hogy ezt mondod.
1: Nem kell mindent megbeszélni. Egyszerűen vannak dolgok, amikre nekem ez egyébként a saját jelen fejlődésemben egy ilyen elképesztő ilyen boom volt, egy ilyen aha pillanat, hogy van a Placebo-nak van egy ilyen dala, a Never Ending Why, és a refrénnek pont ez a lényege, hogy nagyon szeretnéd megtudni ezekre a kérdésekre a választ, hogy mindig a miért, a soha véget nem érő miértek, de hogy így, hogy nem fog, majdnem mondtam egy csúnya szót, nem fogod megtudni. Aha. És vannak olyan kérdések, amiknek egyszerűen az a válasza, hogy ez van, ez volt, el kell fogadni.
0: Igen. Fú, de én ebben úgy hiszek, mint az állat. És egyébként a mai világban, ahol itt tényleg a kommunikáció, és egyébként tényleg fontos.
1: Nagyon fontos.
0: És persze, még egy nagyon izgalmas dolog, mert én megkérdeztem volna, hogy egyébként hol a határ? Tehát, hogy mi az, amit, hogy érted, hogy döntöd el, hogy mi az, amit meg kell beszélni, meg mi az, amit érted, hogy de nincs határ. Ott az van, hogy van egy belső hang, és ez a belső hang azt mondja, hogy ezt ne mondd el. És ez nem egy, érted, ez nem egy fogalom, amit meg tudsz határozni, hanem ezekre ilyen...
1: Ez a belső iránytű, így van, pontosan. Ja. És ezt jó, ha hallgatnak rá az emberek.
0: Még egy, ha nem akarják kihozni Gedeonon a sodrát. Mikor volt, hogy utoljára kihoztak a sodrodból?
1: Fú, pedig volt ilyen... Igen. Várjál, hogy mi ebből a megosztható.
0: Ezek...
1: Igen, volt a... A közelmúltban volt a Gyuris produkcióval egy fantasztikus előadásunk a Műpában, és annak volt egy csodálatos főpróba folyamata, és a csodálatos ez egy jó nagy idézőjelben is van, a sima, nagybetűs csodálatos mellett, mert ugye ez mindig kétpólusú, egy kicsit belehalsz, és a mennybe mész. És ott volt egy olyan helyzet, amikor nem voltak, hogy mondjam, megfelelőek a körülmények ahhoz, hogy azt a főpróbát meg tudjuk tartani, és olyan típusú erőfeszítéseket kellett tennem, amik hát nem voltak számomra sem annyira komfortosak, amikor így a semmiből, nem tudom, elmész az obiba kikölcsönözni egy ipari porszívót, nem tervezted be a napodba annyira, meg úgy nem feltétlen ez lenne így aznap úgy a fókusz, de akkor azt éreztem, azt mondta a rendező, hogy amikor meglátott, hogy

0: nem kell belemenni.
1: Jaj, köszönöm, hogy nagyon fú, de igaz ez.
0: Ja. Köszönöm, hogy őszinte vagy velem. Már ha őszinte vagy.
1: Ja, abszolút,
0: úgy érzem, hogy igen.
1: Abszolút, igen.
0: Mit hallgatunk? Joel Corey-t hallgatunk, meg Mabel-t, I Wish című nóta következik.

0: harmadik óra vége mindig, most már lassan, most novemberben lesz 10 éve, egy Siket Norbi vers, ugye Balassa Gyarmat költője, most voltam otthon a héten, bírósági tárgyalásra mentünk haza.
1: Jó program.
0: Ami elmaradt, hiszen bombariadó volt.
1: Atya úr.
0: Na kérem szépen. És ott ültünk kint az Art Café előtt, az ügyvéd és én, és egyszer csak megjelent Siket Norbi, akit nagyon régen láttam, úgyhogy innen is csokoltatom őt, és én minden vasárnap este beolvasok egy Siket Norbi verset. A mostaninak az a címe, hogy Homolabilis. Felkezd reggel, az órád ébreszt, nyugodtabb vagy másnaphoz képest. Lezuhanyzol, feléleszted magadat, borotválkozol, megmosod a fogadat, lenyúlsz a szekrénybe, ruhát veszel, felöltözöd, így már biztos remek leszel. A konyhában finom reggelit készítesz, reggelizel, egy teával is kiegészítesz, felkapcsolod a hatalmas tévédet, nézel holmi aktuális híradóféléket, fogadsz pár megcsörönő telefont, nincs hír, ami a napodba beleront, megírsz pár elektronikus levelet, biztosítod a szeretetről a feleket, megrendeled a toronyházhoz a taxidat, eljön a furcsa, meghatározó pillanat, kinyitod az ajtót, majd bezárod örökre, hogy szálld a taxissal a célt közölje, elindultok, irány a legtávolabbi reptér, hogy onnantól egy más életet kezdjél. Becsekkolsz, beszállsz a gépmadárba, felszáll a repülő, tempónak nincs határa, száguld a magasban, átszeli az óceánt, visz magával sok férfi, csodás honlányt, megérkezel, a szerkezet szépen landol, az érzés téged elemi erővel, erővel markol, buszt keresel, amivel utadat folytatod, hogy új lendületet nyerjen a programod. Jegyet veszel. Elindul veled a régi járvány, elönt járgány, bocsánat, járgány. Tehát jegyet veszel, elindul veled a régi járgány, elönt a béke, törlődött minden új járvány. Egy faluba érkezel, nem ismert senkit, nem csetelsz, nem csinálsz menő szelfit, elajándékozott mindenedet a népnek, búcsút indesz a megrohadt modernségnek, levetkőzöl, az órádat is messzire veted, besétálsz a dzsungelbe, és kezded az életed. Most pedig következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
12: 19 óra van.
9: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek. Újra Mátra verebélyen csaptak le a rendőrök egy kábítószerterjesztőre, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A bátonyterenyei egyenruhások csütörtök hajnalban fogták el Mátra verebélyi otthonában azt az 51 éves férfit, akivel szemben kábítószerkereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytatnak eljárást. Az adatok alapján a díler 2024-től rendszeresen és haszonszerzés céljából árult kristályt, illetve füst néven ismert szert. Előfordult, hogy vásárlói az ellenértéket nem pénzben, hanem munkavégzéssel egyenlítették ki. A gyanú szerint több vásárlójának adott el új pszichoaktív anyagokat, különböző drogokat, amelyeket a vevők részben a férfi lakóhelyén, részben előre egyeztetett helyszíneken vettek át. Hivatalossá vált az első Salgó AirCup Challenge programja. A rally versenyt július 12-én a klasszikus gyorson, a Salgó-Tarján kazár szakaszon tartják majd. Ugyanakkor előző este fél hétkor egy rajtceremóniát is rendeznek Salgó-Tarján belvárosában, a főtérrel szemben. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendellek 37 misszióvezetőt, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek oltalmazzák, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni a hazát. Kiemelte, a személyváltozás ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A miniszter azt akarja elérni, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon, olyan pályává, amely kiszámítható szakmai fejlődést, stabil életformát és hosszú távú perspektívát kínál a legtehetségesebb szakembereknek. Franciaországban azonosítottak egy újabb importált ebola esetet, írja a 24.hu. A beteg egy orvos, aki a járvány sújtott a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért haza, és pozitív tesztet produkált. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ arra kéri az uniós tagállamokat, hogy erősítsék a betegség elleni védekezésüket, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ebola továbbra is alacsony kockázatot jelent a kontinensen, így helyi járványtól nem kell tartani. Németországban több mint 60 aranygyűrűt találtak gyerekek egy erdőben, adta hírul az Infostart. A hatóságok most próbálják fellelni a jogos tulajdonosokat az egyes ékszerekre gravírozott esküvői dátumok alapján. A gyerekek játék közben bukkantak az ékszerekkel teli, műanyag zacskóba csomagolt befőttes üvegre. A rendőrség igazi rejtély előtt áll, a nyomozók most a leletekről készült fényképek segítségével keresik a gyűrűk gazdáit. A rendvédelmi szervek szóvivője szerint 15 gyűrűn találtak gravírozott. Az üvegben a gyűrűk mellett aranykarkötők és nyakláncok is voltak. Unokáiról beszélt nemrég Bon Jovi. Az énekes fia Jake és felesége Millie Bobby Brown tavaly nyáron fogadta körökbe egy kislányt, novemberben pedig másik fia Jesse köszönthette első gyermekét. A nagy örömmel kapcsolatban a rockstar elmondta, egy szeleburdi, bolondos nagypapának tartja magát, és csodálatos ez a szerep.
13: Közlekedés.
12: Mozgó trafipax várható az esti órákban az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Salgó-Tarjánban az Ötvözetgyár úton, ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
0: Szóda. Most pedig elindul negyedik óránk, velem szemben ül még mindig Gedeon Andi, akit 8 óráig én innen nem engedek el sehova.
1: Nem is akarok menni még.
0: Figyelj, az ugye Norbi versre reagálva, hogy neked egyébként így nem volt soha olyan időszakot, hogy így a mások ügyeinek elintézése helyett így saját lényed, önkifejezésed valamilyen formában megvalósuljon, hogy írtál, festettél, verseket írtál.
1: Ja,
0: 13 évesen egy hogy fiúhoz, aki a kosárlabda csapatban a legmagasabbra ugrott.
1: Nem pont így, de igen, verseket írtam sokat. Bár azért azt mondanám, hogy az önkifejezésem ebben a munkában is meg tud mutatkozni, de ahogyan te érted így művészi szempontból alapvetően így a versírásban az volt szerintem nagyjából, ami ebbe így behatárolható, így művészileg. És ez szerintem ilyen 16-17 évesen hagyhattam abba.
0: Aha.
1: De nagyon fú, ez gyönyörű volt.
0: De ez egy hosszú idő.
1: Igen, igen.
0: Nincs meg neked az a vers?
1: Amit írtam?
0: Aha.
1: Valahol nagyon sokat költöztem az életem folyamán, és nagyon-nagyon sok mindent így, tehát így a tárgyakhoz való, igen, ragaszkodásomat azt levetköztem, úgyhogy gyakorlatilag nagyon kevés olyan dolog van, amitől így nem tudnék így elszakadni, de hogy megvan valahol az a kis kézzel is füzet.
0: Az nem nehéz egyébként, hogy az ember így elengedi azokat a dolgokat, amiket éveken keresztül szeret? Hogy a mögött mi a lelki mechanizmus? Hogy mész albéletből albéletbe, cipeled, viszed ezek a te érzéseid, a te múltad, a te, nem tudom, Jancsitól kaptam, Lilitől kaptam, blablabla. Bla, bla. Hogy ezt hogy engedi?
1: Hát nagyon, hogy mondjam, az élet megtanított az elengedésre engem.
0: Fájdalmas tanulás ez?
1: Nagyon fájdalmas tanulás volt. Nagyon kemény leckéket adott. És amikor az ember, ha el kell számodra fontos embereket engedned, akkor rájössz, hogy semmi nem értékes annyira. Mármint, hogy így...
0: Mint?
1: Hát, mint mondjuk a...
0: Mint a te lelki egészség.
1: Igen. És hogy egyszerűen teljesen egy csomó dolog...
0: Hú, te erre nagyon figyelsz.
1: Nagyon igyekszem figyelni, még mindig nem vagyok benne elég jó, de nagyon...
0: Hát jó, érted, mert annyi dolog van, fia, itt élünk 2026-ban, szerencsére az informatika megkönnyítette az életünket, ja nem?
1: Persze, tönkretette.
0: Figyelj, tudod, hogy bármikor bárki elérhet, hát mennyire könnyű, hát nem. Ugyanis az van, hogy Viber, Facebook, Messenger, hívnak SMS, WhatsApp, Insta üzenet, blablabla, e-mail.
1: Persze.
0: Tudod, tehát szerintem pont az ellenkező történt, mint amit egyébként szoktak mondani, hogy megkönnyítettek.
1: Hát én úgy szoktam erre gondolni, hogy ez a legcsodálatosabb és a legborzalmasabb dolog, ami történt az emberiséggel, tehát hogy te igen. Attól függ, hogy mire használjuk, meg nyilván persze, van egy csomó helyzet, amikor persze. Nagyon sokat segít, de az a gondolat, hogy...
0: De nem könnyű, de érted? Tehát alapvetően bonyolultabb lett. Figyelj, míg elindulok itthonról, ez nagyon durva. Várjál, ez csak egy já, ez most jutott eszembe. Hogy mondjuk elindulok, hogy elmenjek venni legutóbb a boxhoz, ezt a pontkesztyűt vettem magamnak nyári gyakorláshoz, tudod, ami beütnek. Elindultam, megnyitottam egy applikációt, ez egy olyan applikáció, ami segít ahhoz, hogy a legrövidebb úton eljussak oda. Majd elmentem a benzinkúthoz tankolni, és várjál, és ez a durva, de ez már az elsőnél is megtörténhet, de nem, most nem történt meg. Megérkeztem a kúthoz, és kérdezték, hogy van-e applikációm, ami egyébként nagyon sok, pont ennél a társaságnál, ahol tankoltam, ott nagyon sok pontom van. És megkérdezték, hogy van-e applikációm, mondom, persze, és ráadásul tök drágán tankoltam. Mondom, persze, akkor előveszem az applikációt. Elővettem, hogy fölírek a pontokat, mert kiderült, hogy kell frissíteni. Oké, ott állok, várjál. Akkor jó, hirtelen a fizetés, ami annyi lenne, hogy átadom a lét, átveszi a lét, és viszontlátásra. Így hirtelen lett egy 2,5 perces izé, mert utána jelszó, mi is a jelszó, oké, jó, jelszó megújítása, pikpak egyébként 2,5 percet megvoltak. Majd elmentem arra a helyre, ahol megvettem magamnak ezt a pontkesztyűt, ahol egyébként a végén, amikor fizettem, akkor is így mondták, hogy nem írom fel a pontokat, hogy tényleg van applikációm, ami egyébként ott megint frissíteni kell. Tehát azért, hogy elmegyek egy olyan helyre, ami innen 11 percre van, 3 darab applikációt nyitottam meg.
1: Igen, és még nem is olyan sokat, mert még közben valamilyen üzenetet válthattál volna a családdal.
0: Vagy... Na várjál, zenét hallgattam, úgyhogy 4 darab applikációt hallgattam.
1: Így van. Hát erről szól most az életünk, igen. Sajnos, vagy szerencsére, attól függ.
0: Igen, te ebből élsz.
1: Ebből is, igen.
0: Ebből. Te vagy az, akinél megnyitom az applikációt, ahogy zenét hallgassam. Ja. Tök durva. Én nem vagyok applikáció.
1: Én,
0: hát igen, ez már annyiban vagyok applikáció, hogy nekem dalaim vannak fönn az igen, applikáció, szóval... amik szólnak. Úgyhogy...
1: Azért?
0: Persze. Meg figyelj, élem, meg veszem a telefonokat minden, nem tudom, bizonyos időközönként. Ja. Oké, szóval ez a 4. óránk. Ez egy rövid óra nyitó felkonfolt. Gedeon Andival és Lombos Marcival. Bocsánat, én itt szoktam beszélni. Várjál, szemüveget keresek, és felkonferálom, hogy mi ennek az órának az első dala. Rúzsa, Magdi és Matricák. Ők ti vagytok?
1: Igen, a Magdival dolgozunk.

0: Kanadában a szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: A jacuzziból jelentkezik meccsnézés közben Temesi Berci.
2: Aki, hát ha nem is a jacuzziból, de a medencéből.
1: Vagy a medencéből.
3: Szép.
1: Medencéből.
2: 31 fokos a víz, kegyetlen. És
1: kiabál, hogy vezessék le Ronaldót a pályáról.
2: Ne is mondd ki a nevét.
1: Mondom. Messi pedig az Isten.
2: Így, öt sokszor. Ja.
1: Gedeon Andival ülünk itt ketten. Szia, a mikrofonok mögött. Hogy telik a vasárnap estén? Ülök a jacuzziban és nézem a foci meccset. Figyelj!
2: Csodálatosan, az... mielőtt indulnék meccsre, meg már toszt, meccsre, koncertre már teljesen összezavar.
1: Szóval jaj,
2: mielőtt
1: jó, mennék jaj, koncertre, de jó.
2: Így Tata vízvireg zenére indulván.
1: Jaj, de jó!
2: Négy előtte meg már toszt.
1: Tornocki Olexes vagy Temesi Becés barátai?
2: Tornocki.
1: Jaj, de jó! Na, szuper. Figyelj, az van, hogy az Andi nem tudja, hogy ez a rovat, ez milyen rovat.
3: Nem tudom.
1: Annyira kamázom, ilyen... amikor csajok ülnek velünk. Egy...
2: Mert ugyanis hát pláne, hogy a férfiakról van szó.
1: A férfiakról van szó.
3: Na, oké.
1: Hogy, és
2: már rád... 10 éve.
1: Igen.
3: Wow.
1: Hogy férfiak és a stílus.
3: Ah, hát igen. Értem,
2: majdnem akkor, elrontottad.
3: Értem, hogy miért a Bercivel beszélgetünk akkor.
1: És igen. Nem tudom, hogy van-e konkrét...
2: Van.
1: Szokott, hogy... Na, tehát ennyi. Mert mondjuk ez annyira rossz kérdés Bercinek ezt a kérdést.
3: Hogy ne lenne?
1: Nem lehet feltenni. Oké. Mit hoztál nekünk vára? Fürdőnadrágok.
2: Képzeld el, nem. Hanem a zenéről akartam veletek beszélni, illetve a férfiak írus jegyében áthallásban a zenéről, na, hogy mi, mint előadó művészek, ugye hatással vagyunk az emberekre, és
1: én legalábbis
2: szeretnék visszamenni az időben, és elsősorban beszélgetni olyan ikonikus előadó művészekről, emberekről, akik stílust teremtettek a jelenlétükkel, az öltözködésükkel, abszolút, és hatással vannak a mai napig a stílusra, vagy adott esetben olyan divat hullámokra, amik jönnek, mennek, de alapvetően a stílus jegyek, mint olyanok megmaradtak, és most mondanék párat gyorsan, anélkül, hogy megfejtenénk, és akkor utána bekapcsolódva megbeszéljük, hogy kinek mit mond ez, és azt oda szeretném kikanyarítani majd, és ezen gondolkozzatok majd, hogy jelenleg van egy ilyen. De akkor elkezdem onnan, hogy
1: érted, egy laza beszélgetés is olyan struktúrált a Berzin, érted, nyilván most vizsgázott le, de sok, lediplomáztál, tehát nyugodtan lazán.
3: Neki ez a
1: lesz. Végigvezetett minket azon az úton, ahol el fogunk jutni.
2: Igen, 50-es évek. 50-es évek Elvis Presley, hátrafésült séró, tehát nála inkább a séró, a bőrdzseki, magas derek, unadrág, meg ezek a nagyon feltűnő öltönyök. Akkor nekem nagyon az 50-es évekből, bár kicsit később volt a film, de a divat és a korszak az a Grease-nek a fekete bőrdzseki, fehér póló, zselézett haj, farmer. Akkor utána jött a 60-as évekből a Beatles, ami ugye a gomba frizura, galler nélküli zakó csizma. Jött a Jimi Hendrix, aki katonai kabátok, nagyon pszichedelikus színes ruha, fejpánc.
1: Katonai kabátokban? Azt nem,
2: igen, nem igen, meg fejpántok, meg nagyon Vietnán, színes.
1: Érted, Vietnán.
2: Persze. Aztán jött a Joplin, aki meg ugye a hosszú haj, rojtos ruha, igen, természetes megjelenés, hippi, női hippiség. 70-es évek glam rock, diszkó, David Bowie, vörös haj, extra smink, ilyen androgyn ruházat. Uh-huh. Aztán a Ramones, aki ilyen szakadt farmer, bőrdzseki, Converse cipő, jött a Kiss, arcfestés, platform csizma, bőrruha, 80-as évek, MTV korszakban ugye a Madonna, a Michael Jackson, a Prince,
1: bocs, Freddie Mercury. Dieterból lenne, hogy ki.
2: Há, persze. Freddie Mercury, és akkor jön a 90-es évek, Kurt Cobain, grunge,
1: csíkos póló, Pearl Jam.
2: Hát, meg a...
3: Húszos haj.
2: Igen. Kockásing, szakadt farmer, kardigán. De, hogyha már innen elmegyünk, és ugyanebben a korszakban maradunk, hogy mennyi hatás érte akkor az embereket. Ugye a Tupacnek a bőrruha, a Timberland bakancs, a Randy MC-nek az Adidas,
1: igen,
2: tréningruhák, a nyakláncok. 2000-es évek Eminem, szőke, kiszökített haj, oversize ruhák, baseball sapkák, az Avril Lavigne-nek a pólóval a nyakkendő, addig nem láttál ilyet.
1: Igen.
2: Gördeszkás cipők, szegecsös kiegészítők. Aztán nyilván jött a modernebb, a 10-es évek már a Lady Gaga, Billie Eilish, Harry Styles, tehát hogy lehet így belemenni, hogy mondjuk már most valamit, ami hat az emberekre szerintetek. Egyet mondjatok.
1: Én figyelj, én egyébként mondok kettőt.
3: Na.
1: Az egyik, amit mondanék, ez a normcore nevű cucc. Amikor a normcore, az amikor ezeket a turkálóban meglátja a felmárkázott, tudod, ilyen merchandise, baseball sapka, szakadt, 300 forintért hozzá, borzasztó gatya, érted, az, bocs, Aldis Jackie, meg Aldis tudod, cipő. És ehhez felvesz egy jó drága cipőt.
2: Aha. Igen, de ezek mind azok a jegyek, amiket a régi, tehát, hogy ha megnézed a említett üzletlánc hálózatnak a papucsait, azok a színek, meg az azok az egy retro vonal, érted?
1: Ja, értem,
2: az
1: értem.
2: Tehát, hogy mondj olyat,
1: ja,
2: hogy
1: új olyan, nincs.
2: Igen,
1: új,
2: hogy új ki, nincs. Az, ki az az előadó, és mi az a ruhadarab, amit a mostaniból azt tud mondani, hogy ez az övé, ez egy egyedi. És most nem arról beszélek, hogy felvesz egy férfi egy női csizmát, hanem hogy érted, akkor a bőrcseki fehér trikó, vagy a póló nyakkendő, érted? Vagy a festett szőkehaj, tehát hogy talán a Billie Eilish tudod mondani, igen. De az is inkább 10-es évek, amikor zöld haj, meg ez az oversize ruha, de az is azért, mert olyan testalkata volt, stb. Hogy mi az, ami nektek most így eszetekbe jut a mostani generációnál, ami ennyire ikonikus, jó ennyire... Kérdés.
3: Hát szerintem sokkal kevesebb ilyen signature dolog van már, vagy inkább ilyen ötvözetek vannak, de...
1: Meg vissza az idő.
3: Igen, mert hogy igazából most, hogyha azt mondom, hogy bizonyos műfajoknál akár ez a fonott haj vagy a rasta, de hát az nem új, vagy hogy... Tehát, hogy tényleg,
1: igen.
3: Hogy annyira ilyen szempontból talán tényleg nincs új a nap alatt, hanem ilyen visszanyúlások vannak, meg azoknak ilyen... Szerintem pont az van, hogy nagyon-nagyon sok zenész... hatással van a fiatalokra, és akkor aki, ha valakit nagyon szeret, akkor tud mondjuk ahhoz kapcsolódni. Igen. És egészen tudtok sokan... Igen, de egészen sokan kezdtek el rájönni arra, ezt a hatást hogyan lehet pénzre fordítani, és akkor igen. Nagyon sokan csinálnak saját ruhamárkát akár, de hogy ettől még az nem feltétlenül egy egyedi irány.
2: Nekem két dolog jutott eszembe, az egyik az, ez egy nagyon rossz, amit én herótolok, ez a zokni papucs, de ez is inkább egy ilyen borzasztó térdig felhúzott frottírfehér zokni, vagy márkás zokni, és hozzá egy rettenetes papucs, azt én nagyon herótolom, az borzasztó. A másik, meg hogyha előadó művészt mondok, akkor meg inkább azt látom, hogy ők nem új stílust, hanem mondjuk szurkolnak egy foci csapatnak, és egy mezt fölvesznek, mondjuk egy sziget nagy színpadon, érted, ott állnak egy argentin mezben, aminek én nyilván örülök, de hogy ott sem azt látod, hogy ő most egy új stílust akar megteremteni, hanem valami mellett mondjuk kiáll, és azt így kifejezi. De nem látom, hogy
1: én tudok.
3: Na.
1: Én nekem jutott eszembe, de érdekes módon nem a férfiaknál, hanem a csajoknál.
3: Na, kire gondolsz?
1: Hogy a csajoknál, most aki eszembe jutott elsőre, nem biztos, hogy ismeritek, úgy hívják őt, hogy Sasha Cable, vagy hogy az van, hogy csajok, de közben ez a Kelani is ezt a stílt hozza, tehát több csaj hozza ezt a stílt, hogy először is szénné tetováltatják magukat, de úgy, hogy kézfej, meg ujjak, meg minden. Közben nagyon barohajak.
3: Hát ez Amy Winehouse nem ez a vonal volt, vagy hogy, mert mint hogy jó, nem volt teljesen szénné tetoválva, de azért ez.
1: Fie, 10 centis műkörmök, orba való piercing izé, de közben nagyon csinos.
3: Aha.
1: Tehát úgy, hogy úgy, mert kicsit ilyen fiús öltözködés, hogy kilóg a izé, tudod, ilyen oversize gatya, kilóg a férfi alsónadrág, és közben meg nagyon csinos és nagyon mutatós, aha, full smink.
2: De az nekem tudod, hol volt meg már?
1: Csajoknál?
2: Igen, 2000-es években, megint csak nem a zenéhez, de valamilyen szinten a zenéhez kötődik, hiszen a zenéjéből nőtte ki magát, vagy azzal lett egyenrangú a tetoválás, és a tetoválós show műsorok.
3: Igen,
2: hogy hívták a csajt?
3: Kat Von D, nem Kat rá Von gondolsz? Kat Von D. Imádom azt a csajt nagyon.
2: Kat Von D volt az az ikonikus ember ennek, amit most mondasz.
3: Abszolút.
2: Akiről leválva jött ez mondjuk be ilyen előadóknál, de szerintem ott a Kat Von D volt az, aki a tévéképernyőimvel látva, őt láttad először ilyen nagyon vagány csajnak, aki full tetovált, értelmes, gyönyörű, tehát modellszerű, közben piercingek, fullra tetovált kéz, kézfej, tehát hogy ez már megjelent. Megint azt mondom, hogy nincs új, és nincs igazán terem.
1: Én mondjuk őt nem ismertem, de hogy tényleg azt látom, hogy ezeknél a csajoknál, akiknél mondtam, hogy alapvetően tehát hogy vannak férfias vonásai, egyébként ők kb. Ilyen leszbikus csajok, előadók, amit ezt fel is vállalnak. Egyébként szerintem ez pont ennek az új kornak egy ilyen újja, hogy ezt föl lehet vállalni, érted? És akkor kb. Ez a csávó csaj.
3: De ha belegondolsz...
2: Manus Gágyi.
3: Igen, nem a leszbikus vonatkozás tekintetében, de hogy mondjuk az ilyen fiúnak öltözök, azt csinálta a Missy Elliott, ugye?
1: Hát igen.
3: Vagy szerintem kicsit, jó, igen, a Lauryn Hillben én azt szerettem, hogy ő tudott ilyen, picit ilyen baggy díva is lenni, meg ilyen díva is
1: igen,
3: lenni.
1: Igen, de ő azért csajban.
3: Igen, de hogy igen. Neki is voltak olyan klipjei, igen. Ahol nem volt csajnak öltözve feltétlenül.
1: Egyébként lehet, hogy a Bercinek lesz ebben igaza, hogy nem nagyon van ilyen. Igen.
2: Igen, hogy ilyen érdekes, hogy nem tudunk megújulni, vagy kreatívak lenni mostanában, mert stílustalan a dolog, és tök érdekes, hogy hova akarok kiukadni megint csak, ha már beszélünk a stílusról, meg egyetlen zenéről. Nemrég játszottunk Alsónémediben a Tornocki Alexesszel, és utánunk volt az Animal Cannibal zenekarral, meg utánunk volt a Subbase Monster zenekarral, és kíváncsi voltam, hogy milyen élőben a rap zenei zenekarral, és amúgy is szeretem őket, meg tök jó volt, nem is ez a kérdés, hanem az, hogy az Animal Cannibalsnek a műsorába bele van építve az, hogy a műsornak a 30. perce körül lemegy a zenekar, és felhívnak gyerekeket a színpadra, és megpróbálnak velük egy ilyen feat-et csinálni, 6 kisgyerek síp-szerűen fölállítva ők magasság szerint, és elindul a Oliver nevű kisfiúnál, érted, egy óvis kisgyerek, aki olyan freestyle-tól, annak köszönhetően, hogy most pedagógiából tanulva az óvodában az ember improvizációként éli meg azt, hogy utánoz és csinálja. Igen. És amit elkezdtek, ők így halandzsába tolja, tudod, és nagyon-nagyon aranyos volt. És minél idősebbek, annál kevésbé akarnak megnyilvánulni, annál kevésbé jó nekik, jó érzés, cikinek tartják, stb. Nem is értettem, hogy például a legmagasabb miért megy fel így a színpadra, hogyha tudja, hogy valamit kell csinálni, és nem csinálja. De az érdekessége is, ahova ki akarok lyukadni, hogy amikor eljutottunk a sor közepéig, akkor jött el az a csúnya igazság, amiben tulajdonképpen belefutott saját magá pofonjába az Animal Cannibals, mikor megkérdezték a kislányt, aki nem tudott semmit csinálni, hogy rávezessék igazából, hogy valamit kéne csinálni, hogy figyelj, te ki a kedvenced? És erre azt mondta, hogy nem tudom. És megkérdezték, hogy milyen zenét hallgatsz, és azt mondta, hogy semmilyet. Hogy eljutunk oda, hogy a gyerekek, és a pedagógiában is például ilyen fontos dolgokat tanultunk, és beszéltünk erről, hogy nekünk nagyon fontos szerepünk, hogy inspiráljunk, hogy motiváljunk, és ne bántsunk, ne ítélkezzünk, mert a gyerekeknek nagyon fontos az inspiráció, és fenn kell tartani, és motiválni őket, fenn kell tartani az érdeklődésüket, mert sajnos eljutottunk oda, hogy háttérzenét hallgatnak. Kifejezetten zenét kikapcsolódásra nem hallgatnak, hanem nyomkodják, pörgetik a telefonjukon a cuccokat, és az ott lévő zenéket háttérzenéként hallgatják, ismerik, de nem tudják, ki az előadó, nem tudják, ki a zeneszerző, nem tudnak igazán kapcsolódni a zenéhez, mint olyan, mint igazi jó kikapcsolódási faktor. Háttérzeneként funkcionál, és ezért semmilyen, és ezért szerintem az öltözködés is itt tart. Hogy nincs kifejezésmód már.
1: Beszélgettünk a Toy Story-ról, a Toy Story 5. részét néztük meg a Lucával a héten, és igazából erről szól, hogy az van, hogy az online mindent érted, mindent elszív.
3: Én hagy legyek egy kicsit más más perspektívából, hogy nézzek erre.
1: Szeretjük.
3: Mert hogy szerintem nagyon nagyon sok részben egyetértek azzal, amit most itt a Berci megfogalmazott, de közben, hogy ilyen reménysugarat mutassak. Nagyon sokat kell, hogy beszéljek a mai napig, most már egyre kevesebbet szerencsére, de hogy így, amikor bejött a TikTok, akkor így az előadók, akikkel együtt dolgoztunk, így 99%-uk azt mondta, hogy hagyjál már még egy fel, nem akarok, nem, kit érdekel. Meg ott csak tátognak, meg hülye gyerekek vannak, meg ordibálnak, meg kit érdekel, és akkor én így elkezdtem mondani, hogy jó, de hát a Nat Geo-nak is van már ott csatornája fönt, van a British Múzeum, meg hogy így, hogy amúgy így van remény, hogy van ott fent jó ja, tartalom persze, is, meg lépzi, akkor te is csinálj valami olyat, ami amúgy frankó, és akkor annak úgy van értelme. És így, hogy picit messziről indultam, de hogy alapvetően ez a fajta folyamatos doomscrolling, meg az, hogy így nagyon instant fogyasztják akár a zenét, vagy bármi mást a fiatalok, abból azért azt lehet látni az előadók oldalán, meg az én munkám egy része is arról szól, hogy lehet ezeket az embereket így megfogni, és aztán kvázi így a rajongóddá tenni őket, vagy hogy így beléptetni őket a zenébe, hogy meg is értsék. És én azt látom, hogy szerencsére erre azért van, hogy van igény, vagy erre is van kereslet, és pont arról beszélgettünk ma Berci előzőleg egy ilyen 8-10 órában ezelőtt a
1: macsában. Legalábbis annyinak tűnt.
3: hogy milyen szép volt, és szép az a fajta ilyen irány, amit a Pogány Marci és a Zomblész közösen csinálnak, hogy mondjuk régi sanzonokat emelnek be, és azt mutatják meg a közönségnek, és hogy például megáll az idő, amit átdolgoztak, az eredeti dal is rendkívül népszerű lett, mert persze, hogy elkezdték azt is. Szóval én szerintem azért van remény, hogy az emberek így meg is ragadják valahogy, de tényleg sokkal nehezebb az a baj a figyelmet megragadni, és igen, ebben, ahogy mondtad, az a pedagógiai megközelítés az biztos, hogy elengedhetetlen, meg kritikus, hogy ott legyen egy olyan szempont, hogy...
1: És nem direktben.
3: Hogy segítséget kapjanak, igen.
1: Szóval, hogy nem ilyen didaktikus módszere, hogy bár pedig érzi. Ja.
2: Hát egyrészt, másrészt meg tök jó lenne, és most akkor megint csak egy ötlet vagy kreatív gondolat, hogyha már ők kitűzték célul, hogy ezt így behozzák, és ők tudnak hatni az emberekre, és tényleg az van, hogy ezután hallgatják az emberek az eredetit is, ami egy óriási dolog, én nagyon szeretem. Akkor viszont kiderül, hogy ők mindenféle szempontból tudnak hatni, és tök jó lenne akkor behozni annak a zenei stílusnak legalább az öltözködésbeli stilisztikáját is ide.
1: De egyébként ez van. Figyelj, Berci, ezt te pontosan tudod, járunk ezért tehetségkutatókra, hogy néha ott áll veled szemben, érted, öt csávó, akik egészen konkrétan ott vagy Led Zeppelin, érted?
2: Igen,
1: és még
2: igen.
1: Bajusz meg minden. Még
2: igen, de ez azon múlik, hogy a szülő, aki neveli, aki fölrak egy lemezt, aki gyerekkorában így inspirálja, vagy hatással van a gyerekre, és amiatt utána hozza a gyerek, ez annak köszönhető, nem pedig azért, mert egy előadót megszeretett, vagy mit tett az előadót, a szülőn keresztül szerette meg. Szóval, hát, ha már vannak ilyen előadók, tök fontos lenne, hogy ezek így megjelenjenek mindenféle téren, hiszen ha már kommunikációról veszünk, vagy egyáltalán, hogy nem csak a zenénkkel, meg a szövegünkkel kommunikálunk, hanem már az a ruhával, amivel színpadra lépünk. És nekem az tök fura.
1: Tus!
2: Tök fura, érted, hogy egy oversize izéba, meg egy crocs papucsba, vagy éppen egy frottír fehér zokniba, és egy papucsba megyünk fel, és utána Szécsi Pált énekünk, ez nekem annyira nem fajn.
1: Szóval... Figyelj, bocs, az ja. van, hogy nagyon sokat dumáltunk, hála Istennek. Hála Istennek, nagyon élveztem.
3: Én is.
1: Frottír zokni papucs, no.
2: No. Cristiano Ronaldo, no.
1: De ezt akartam mondani! Na csók!
2: Sziasztok, puszi! Sziasztok! Puszi.

0: beszélt, hogy Loki következik, ami a jövőről szól. Az különben tök érdekes, hogy ahogy mondtad, hogy te ilyen intuitív alkat vagy. Amit nem, egyébként el tudom képzelni. De mennyire vagy tervezős típus?
1: Ahogy idősödöm.
0: Hogyan? Hogyan kérem? Hogyan kérem?
1: Hogy halad az idő. Úgy egyre inkább, vagy hogy így azon kapom magam, hogy így eszembe jut, hogy kéne valamit így
0: tervezni. De hülyéskedj, te is így
1: igen.
0: Ez meg igen, ez következő körülpocs.
1: Igen, de hogy szerintem ebben is sikerült fejlődni, azért még messze, tehát messze vagyok még nagyon ilyen, hogy akkor utálom ezt a kérdést. Nagyon kevés állásinterjúm voltam, de ez ahogyan látja magát 5 év múlva, hogy azt mit tudom én. Vagy hogy így van egy elképzelésem, én szeretem meghagyni magamnak azt a lehetőséget, és szerintem így, ez is egy ilyen fontos
0: a saját magadnak. Hogy mi az a lehetőség, amit szeretni meg.
1: Hogy engedd meg magadnak, hogy meggondolhatod magad.
0: Igen.
1: És szerintem ez nagyon fontos, mert nagyon sok tervezős ezt ismerősnél. Amúgy igen, bocs, kösz, hogy lefordítottad. Igen. Igen, hogy így, hogy van, azt hiszem ez Fodorákos, akit nagyon-nagyon imádok, hogy fú, most nem fogom tudni jól idézni ezt a haikut, de hogy megválaszthatom, hogy kitől és mitől függjek. Igen, bocsánat, nem tudom pontosan idézni, de kinézzen utána csodálatos az, hogy igen, tehát hogy az a szabadság, hogy meg tudom igen, választani, igen. Hogy kitől függök.
0: Igen. Ja, és egyébként simán lehet, hogy egyébként saját választásból az amellett az egy ember mellett állsz egy életen keresztül, érted? De mindjárt más az, amikor azt mondja. Már pedig te itt állsz mellettem.
1: Az mindent el tud rontani.
0: Igen.
1: Hát szerintem fontos ez. És valahogy a jövőhöz is így állok, hogy egy ilyen folyamatos újratervezésben vagyok, amiben vannak tudatos részek, meg vannak olyan részek, amik úgy adják magukat, és akkor ebből próbálok egy olyan elegyet alkotni, ami a már emlegetett mentális egészségemnek is megfelelő.
0: Igen, tök fontos. Figyelj, olyan például, hogy ebben, hogy már pedig hagy engedjem meg magamnak, hogy benne van az, hogy már pedig hagy engedjem meg magamnak, hogy fogom magam, és kiszállok a rendszerből a front. És elrepülök Indiába egy évre, és senki nem mondhatja azt, hogy nem mehetsz el.
1: Inspiráló volt a vers, ami elhangzott ugye a mai adásban, ami picit ezt az érzést hívja le. Szerintem hazudna az a kollega, legyen a zeneipari vagy bármilyen más, tehát az az ember, akinek az életében még nem fordult meg az, hogy itt hagyok én mindent.
0: Volt vagy, már ilyen egyébként?
1: Hogy elhagytam? Aha. Volt egyébként, volt. Ja. Volt. Én szerintem kétszer akartam kiszállni a tágabb értelemben vett zeneiparból, mind a kétszer megkíséreltem, egyszer egyébként relatíve fiatalon, amikor ilyen fesztivál bizniszek, meg ügynökségi sztorik voltak, pont ilyen fotós, meg ilyesmik után, akkor volt egy ilyen, mondjuk ki mai modern divatos szóval ott volt egy kiégésem, egy burnoutom, és akkor azt mondtam, hogy én hát akkor ilyen napi 16-18 órát dolgoztam ilyen vakulásig teljes őrülettel, és akkor egy ponton azt éreztem, hogy nekem semmi életem nincs, és ez biztos, hogy nem fog működni, meg az akkori párkapcsolatom is kicsit úgy szólt, hogy figyelj, Muci, hát így ez nem annyira oké. És akkor én azt mondtam, hogy egy ilyen 9-to-5 job az lesz. Bemegyek, és utána hazamegyek, és főzök meg, fröccsözök meg, nem tudom, moziba megyünk, de jó lesz. Hát a 3 hónapos próbaidő alatt felmondtam azon a munkahelyen, ahova oda kerültem, és ott elkezdtem elfogadni azt, hogy én egy olyan ember vagyok, akinek fontos a munkája.
0: De kipróbáltad?
1: Igen, ez de fontos volt.
0: De kipróbáltad?
1: Kipróbáltam. Abszolút fontos volt. Fontos volt. És aztán sokkal később is volt egy olyan pont, amikor a... Egyébként ezt végül is kimondhatom, hogy én egyszer dolgoztam egy közel 4 évet már ennél a cégnél, ahol most dolgozom, és ott volt egy olyan pont az életemben, amikor azt mondtam, hogy akkor én most itt megszakítanám. És akkor elmentem egy 5 év szabadúszásra. Aha. És csodálatos volt az is.
0: Ha most, mit tudom én, így azt mondja neked a cég tulajdonos bármi. Fia, az van, hogy nagyon jó mennek a kiadványok, hogy van itt egy gyakornok, aki tök tehetséges, hogy minden, hogy így, hogy itt van egy évre Franciaországból, és szeretne ide eljönni, hogy van pénz, meg minden, hogy egy évre így elmehetsz valahová. Hogy láttam, hogy annyit dolgozol, meg annyit teszel másokért, hogy kapsz egy év fizetett szabadságot. Tök reális szituáció.
1: Nem akartam én mondani, hogy kicsit elúgyos.
0: Teljesen reális szituáció.
1: Ja, egy hétre se tudok elmenni, tök jó.
0: Gyakran szokták főnökök így ezt mondani beosztottaiknak. De tényleg, és hogy így, figyelj, itt van, kapsz egy évet az élettől. Azt csinálsz, amit akarsz. Mondjuk nem fizetjük ki a teljes fizetésedet, csak a 80%-át, hogy, hogy egy picit tudod, hogy ne legyen annyira ideális a szituáció. Hogy így mit csinálna, hova mennél?
1: Hát nagyon szeretek főzni, úgyhogy biztos, hogy mennék Olaszországba, és vennék szuper ilyen főzőkurzusokat, meg mondjuk még Görögországba is elmennénk. Szerintem lenne egy ilyen sarokpontja, hogy abban ki tudnám élni, hogy mégis egy ilyen aktív élet van, hogy valamit csinálok. Igen. De közben a főzés szerintem az egyik ilyen legszentebb dolog, hogy így főleg az, tehát ugye, amikor másoknak főzöl, hogy akkor így leteszed az asztalra az ételt, amit mondta is, hogy akkor élvezzük ki a vasárnapot, és akkor kajáljunk, röhögjünk, dumáljunk a családban. Szóval szerintem ez nagyon szép.
0: Mi is főzünk egyébként. És ráadásul nálunk az egész, tehát most már a gyerekek is, a középső az nem csak együtt. Tehát, hogy alapvetően mindenki főz, a középső rendesen egy nagyon tehetséges gasztroarc.
1: Na hát,
0: 17 éves.
1: És akarja ezt a vonalat?
0: Nem tudjuk még, mert azt megmondja, hogy ezt... Mondom, Muci, menjünk el, keressünk egy éttermet, elmész, sétálj.

0: Velencei Tóbert, úgy hívjuk, hogy Pityu, nagyon szeretem, de csípjük egymást. Fé, ez egy mazerátis csávó. Uh-huh. És ez a csávó, ez havonta egyszer mondja, hogy Marci, hogy gyere már, figyelj, 6000 forint egy repülőjegy, Toszkánában van egy házam.
1: Menjünk.
0: Gyere, ott vagyok, annyit vagyok, gyere el, biciklizünk, eszünk, iszunk jókat. Három év alatt egyszer sem mentem. Három éve ismerem, egyszer sem mentem. Tehát tudod, ez, de az már mennyire lúzer, tudod, hogy tehát ez az, amire így tudod, mindenki ugrik, hogy Toszkánában. Eszünk, iszunk, biciklizünk,
1: Hát most már a beszélgetés végén járunk,
0: el fog menni.
1: De egy komplett adást lehetne annak szentelni, hogy milyen nehéz szerintem ezt a fajta ilyen pihenést beépíteni az ember életébe.
0: Ja, de én beszoktam.
1: De úgy, hogy így ez a fajta kiszakadás, hogy akkor most így elmész, de ezt is be tudod építeni, akkor egy hősöm vagy.
0: Akkor mondom, hogy negyed évente csak fiúk, férfi aha. társaság, elmegyünk kék túrázni úgy.
1: Ú, de jó a kék túra, de
0: hogy szeretném. Elmegyünk 5 napra, és nem tudjuk, hogy hol fogunk haludni. Hátizsák, elindulunk, és nem autóval megyünk, vonatra felszállunk, ott kikérjük az első vasútállomáson iszunk a rövidet, és dobozos sört, ahogy kell. és akkor mi csak megyünk 5 napig.
1: Az csodálatos.
0: És ráadásul én fél évet így voltam Jeruzsálemben, és tervezünk egy vietnámi utat, mert hogy nekem van egy gyerekkori barátom Vietnámban.
1: Ó, de jó, de izgé.
0: És mondtam, fél, tudod, mit szeretnék csinálni, Peti? A csónak kölcsönzője van, meg kitesurfiskolája. Tudod, mit szeretnék csinálni? A csónakok oldaláról ezt az algát, ezt kapargatni
1: le. Na, ez amúgy jól hangzik. Azt kell, hogy mondjam. Mi egyszer, vagy hát kétszer csináltunk ilyet a Benki Miki barátnőmmel, amit Balaton Kaminyónak neveztünk el, bár hogyha nagyon őszintik akarnánk lenni, akkor inkább egy ilyen fröccstúraszerű valami. De rohacsokat sétáltunk.
0: Ez volt a döntés.
1: Én a kettünk sokat utazunk együtt, amikor tehetjük, a sokat az erős kifejezés, de szoktunk együtt utazni, és mindig én vagyok, aki megtervezés, ott viszont az volt, hogy akkor meg volt, hogy ma, nem tudom, egy ilyen 20 kilit lesétálunk, a következő az városig átmegyünk, közben lehet felugrunk a vonatra, attól függ, hogy esik jól, tehát hogy ott se volt egy ilyen kötelező, hogy már pedig, hogyha belehalsz, akkor is lemegy. Most akkor én amúgy nagyon adom ezt, nekem nagyon ki tudja tisztítani az agyamat a séta.
0: Aha.
1: És így,
0: nagyon jó.
1: És nem értették a barátok egy része, hogy de hát miért nem biciklisztek, mondtam, hogy mert ott figyelni kell valamire, sétálok, semmi nem figyelek, csak vagyok.
0: Fél 10 perc után elfelejtett, hogy van egy civil életed.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Igen, nagyon sokat tisztít, igen.
0: Uh-huh. Figyelj, mi az, ami, ha nem vagyok indiszkrét, amire azt mondta, hogy figyelj, itt vagyok, Gedeon Andi, kaptam egy szép életet a Jóistentől, rengeteg lehetőséggel, meg minden. Csak nem kéne elmenni ebből a földi világból úgy, hogy ne történjen meg az, hogy...
1: Fú, mi az a dolog, amit még így be kéne iktatni? Hát, figyelj, igazából pont, ahogy most így mondtad, hogy én már egész magamhoz képest ügyesebb vagyok, de még jó lenne megtanulni így pihenni. Mert hogy még azt nem sikerült, és hogy szerintem az, hogy biztos, hogy mások is tudnak azzal küzdeni, hogy meg a mi generációnkban is van egy ilyen belenevelt rész, hogy akkor vagyok hasznos, hogyha hasznos vagyok, tehát hogy tevőlegesen kell valamit csinálni. Hogy ezt még egy kicsit jobban elengedni, és akkor így a szabadságnak az a részét is kielvezni, amikor azt mondom, hogy az most rendben van, hogy mondjuk én most pihenek. Uh-huh. És nem, mindig van bennem egyfajta ilyen kicsi készenlét, hogy jó, akkor most, de azért kéne valamit csinálni, de jó, akkor most nyugi, de aztán megint visszajön, hogyha ezt egy kicsit oldottabban el tudnám sajátítani, azt látom a környezetemben, embereken, akik ezt csinálják, hogy ez egy tök jó dolog lehet.
0: Hát figyelj, úgy legyen, kívánom, hogy tanuld meg, amikor majd ilyen... És hogy látod magad 5 év múlva? Hogy amikor majd jössz következő alkalommal, én nagyon-nagyon ritkán hívok vissza így az elmúlt 10 évben, talán egy 3-4 alkalom volt, de visszahívlak.
1: Jó, elmesélem.
0: És el fogod mesélni, hogy milyen érzés.
1: Oké, legyen így.
0: Biztos vagyok benne. Kérem szépen, a most következő dal címe pedig Sabrina Carpenter, bírod?
1: Igen.
0: Ez a Fast Times. Mm-hmm.

0: kedves hallgatóink, a mai napra ez volt a szó, de Geneon Andival és velem Lombos Marcival, remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Ha valamit itt hagyhatná egy gondolatot még így a kedves hallgatóknak, akkor most még van időd, de...
1: Megiklettél, úgyhogy neked köszönhetően szerintem ez a... hogy olvasunk több verset. Én biztos, hogy most erre a
0: csodálatos
1: úriemberre rá fogok keresni, és arra jöttem rá, hogy ugyanaz olvasást egy kicsi időre elveszítettem, most visszaépítettem az életembe. És
0: sikerült?
1: Abszolút, igen. Bár olyan típusú, most is az Edith Éva Jégernek olvasom a Döntés című könyvét, szóval nem ilyen szép irodalmi...
0: Hanem praktik.
1: Igen, tehát hogy ezt azért
0: én annyira... Én egyébként szép irodalmat nagyon szeretek olvasni, és nekem azért volt meglepő, hogy mondtad a Zolát, mert nekem is a Zola fontos volt.
1: Nagyon fontos.
0: Hogy volt egy időszak, hogy olvastunk, és aztán én Zolától ott egyhuzamban, azt hiszem,
1: négy ott könyvet. Van egy-két nagyon erős. Igen. Szóval, hogy szerintem egy picit így a versek azok most kikoptak, pedig kortásból is ilyen Simon Marcikat, meg ilyesmiket fogyasztottam, és most inspiráltál, hogy így a nem tudom, a heti fodorákos betevőn, mert hogy ezt úgy szoktam pörgetni, mert ő nekem nagy hatású emberem, hogy azon kívül olvassak még verseket, és másokat is buzdítok.
0: Tök jó, hogy kortárs költők pakolnak föl verseket is a Facebookra. Hogyha nincs is az, hogy tudod, így veszel egy kötetet, de akkor is ott egy pillanatra megállsz, és hogy tényleg meg tudják állítani az időt, különben tök érdekes, hogy van egy dalszövegíró csaj, a Major Eszti, aki nagyon sokáig csak dalszöveget írt, de hogy ő így beleszeretett ebbe a versírásba. És figyelj, nagyon szép dolgokat ír. De hát tök sokan vannak. Meg tényleg alapvetően hozzászoktak. Fia, Dragomán György zseniálisan ír arról, hogy mit főz, meg hogy teszi az asztalra.
1: Szóval,
0: hogy egy nagyon csomó jó. Ilyen, abszolút. Hogy irodalmárok megtalálták a maguk kis formátumukat a neten. Ja. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, hogy
0: egy
1: jöttem.
0: Élmény volt veled.
1: Volt.
0: Kedves hallgatók, nálunk szerelmes órák következnek a szerelem hullám hosszán. Szoktam mondani, hogy adjatok egy kis hangerőt így, hogy ne hallják a szomszédok, de vagy éppen pont, hogy halkítsátok le, de ne kapcsoljátok ki a rádiót, hogy hallják. Nekünk volt olyan, hogy lent Gárdonyban egy kicsit így morciba voltunk a szomszéddal, ilyen igazi, mindegy.
1: Értem.
0: És akkor az volt, hogy napokat ott bosszankodtak, hallottuk meg minden, és akkor itt van így este, hogy a gyerekek, akkor megmutatjuk, hogy vidámon is lehet. Ja. A gyerekeknek adjatok valamit a kezébe. Ne képernyőt, hogy ne nyisson.
1: Jó könyvet.
0: Hogy ne nyisson be. Na, zsatar, kezdődjön a szerelem hullám, aztán csak előtte meghallgatjuk a híreket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: Az építési engedély készhezvételét követően elkezdődött Dunakeszin a Hunyadi utca Diák negyedik történő meghosszabbításának előkészítése, közölte a város egyik alpolgármestere. Nyíri Márton részletezte, jelenleg a szükséges szolgáltatói egyeztetések zajlanak, és a végéhez közeledik a beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása. A kivitelezés ezt követően várhatóan július első felében kezdődik meg. Hozzátette, a fejlesztéssel 1,3 km új út és önálló kerékpár út épül vízelvezetéssel. A Hunyadi utca Széchenyi utca csomópontját is átalakítják, valamint szélesítik a Széchenyi és Pipa utca közötti szakaszt. Utóbbi két ponton kezdődik majd el a munka, az eddig ott parkoló gépjárművek tulajdonosai a Pipa utca melletti füves területen kapnak majd lehetőséget az autók tárolására. Az elrendelt harmadik fokú hőségriasztás ideje alatt Vácon a közterület felügyelet minden nap 11 órától vizet oszt a Széchenyi István utca 11. szám előtt, tájékoztatott a polgármester. Matkovics Ilona azt írt a közösségi oldalán, a vízosztás mellett párakapuk is enyhítik a hőséget, a március 15-e téren, a József Attila sétány végén a Tampájánál, a Dunaparton a Komphoz közelebbi játszótéren, valamint a Deákvári Kresszpartnál és az Országzászlónál. Hozzátette, a vízpazarlás elkerülése érdekében a váciak manuálisan használhatják a párakapukat, vagyis a felfrissülés után el kell zárniuk azokat. Ha valaki azt látja, hogy senki sem áll a kapu alatt, de a víz folyik, arra kérik, lépjen oda és zárja el. Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségűben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Az ukrán elnök közlése szerint 40 napos offenzívát hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés vezetőjével egyeztetett. Volodymyr Zelenszkij azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése érdekében. Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre orosz területen lévő létesítmények, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai bázisok ellen.
4: Közlekedés.
5: Trafipax várható ma Szendehelyen a temetőnél, Nagylóc határában, valamint Dunakeszin a Rév utcában. A hőség miatt vezessenek különösen figyelmesen.
4: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
6: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
4: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tette közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségűben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek oltalmazzák, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni a hazát. Kiemelte, a személyváltozás ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A miniszter azt akarja elérni, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon, olyan pályává, amely kiszámítható szakmai fejlődést, stabil életformát és hosszú távú perspektívát kínál a legtehetségesebb szakembereknek. Szigorodnak a motorosok közlekedési szabályai Szlovákiában. A módosítás szerint az alkoholfogyasztás tilalma a jövőben nem csak a motorvezetőire, hanem az utasra is vonatkozik. A rendőrség ezt azzal indokolta, hogy a motorkerékpáron ülő személy mozdulatai, reakciói vagy figyelmetlen viselkedése közvetlen hatással lehet a jármű egyensúlyára. Szlovákiában az új előírás szeptembertől lesz kötelező érvényű minden motoros és utasa számára. Németországban több mint 60 aranygyűrűt találtak gyerekek egy erdőben, adta hírul az Infostart. A hatóságok most próbálják fellelni a jogos tulajdonosokat az egyes ékszerekre gravírozott esküvői dátumok alapján. A gyerekek játék közben bukkantak az ékszerekkel teli, műanyag zacskóba csomagolt befőttes üvegre. A rendőrség igazi rejtély előtt áll, a nyomozók most a leletekről készült fényképek segítségével keresik a gyűrűk gazdáit. A rendvédelmi szervek szóvivője szerint 15 gyűrűn találtak gravírozást. Az üvegben a gyűrűk mellett aranykarkötők és nyakláncok is voltak. Közlekedés. Mozgó trafipax várható az esti órákban az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Salgótarjánban az Eötvözet gyár úton, ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
3: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 28-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Tovább korszerűsödött a Váci Jávorszky Ödön kórház hűtési rendszere. Az országos kórházi hűtésrekonstrukciós program keretében az intézményben is megkezdődtek a betegellátó területeket érintő fejlesztések, amelyek célja a megfelelő hőmérséklet biztosítása, a betegbiztonság növelése és a korszerűbb működés megteremtése. Első ütemben a sürgősségi betegellátó osztály betegvárói és a triás helység kaptak új korszerű hűtési rendszert. A következő fejlesztés a tüdőgondozóban valósul meg, ahol a felvételező helységek és a légzésfunkciós labor hűtése is biztosított lesz. A kórház hűtési infrastruktúrájának megújítása folyamatosan zajlik. 2024-ben 5 új folyadékhűtő berendezést helyeztek üzembe, amelyek a műtők, valamint a központi képalkotó diagnosztika zavartalan, előírásoknak megfelelő működését támogatják. Újra Mátra verebélyen csaptak le a rendőrök egy kábítószer terjesztőre, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A bátonyterenyei egyenruhások csütörtök hajnalban fogták el Mátra verebélyi otthonában azt az 51 éves férfit, akivel szemben kábítószer kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytatnak eljárást. Az adatok alapján a díler 2024-től rendszeresen és haszonszerzés céljából árult kristályt, illetve füst néven ismert szert. Előfordult, hogy vásárlója az ellenértéket nem pénzben, hanem munkavégzéssel egyenlítették ki. A gyanú szerint több vásárlójának adott el új pszichoaktív anyagokat, különböző drogokat, amelyeket a vevők részben a férfi lakóhelyén, részben előreegyeztetett helyszíneken vettek át. Az elrendelt harmadfokú hőségriadó és az extrém meleg miatt a balassagyarmati intézményekben, ahol szükséges és lehetséges, első lépésben hétfőn és kedden könnyített munkavégzést rendelt el a polgármester. A közterületeken továbbra is reggel 6 és dél között zajlik a munka. Emellett azokon a munkahelyeken és irodákban, ahol nincs légkondicionálás, az intézményvezető döntése szerint elrendelhető otthoni munkavégzés vagy csökkentett munkaidő. A légkondicionált helyiségekben változatlanul zajlik a feladatok ellátása. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket.
2: Közlekedés.
3: Mozgó trafipax várható az esti órákban az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Salgótarjánban az Eötvözettgyár úton, ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségükben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Felszámolás helyett a közterületi reklámfelületek átlátható, arányos, szakmailag megalapozott, versenysemleges és városképi szempontból is vállalható szabályozása volna a főváros érdeke, hangsúlyozza a Magyar Reklámszövetség. Az érdekképviselet egyetért a városkép védelmével, a közterületek rendezettebb használatával, ám szerintük az elfogadásra váró tervezet jelentősen megváltoztathatja Budapest közterületi reklámpiacát. Hozzátették, a reklám elhelyezési és hasznosítási lehetőségek túl szigorú korlátozása, az önkormányzatok fejlesztési, közterülethasznosítási és lakossági tájékoztatási mozgásterét is szűkítheti. Unokáiról beszélt nemrég Bon Jovi. Az énekes fia Jake és felesége Millie Bobby Brown tavaly nyáron fogadta körökbe egy kislányt, novemberben pedig másik fia Jesse köszönthette első gyermekét. A nagy örömmel kapcsolatban a rockstar elmondta, egy celeburdi, bolondos nagypapának tartja magát, és csodálatos ez a szerep.
1: Közlekedés.
2: Mozgó trafipax várható az esti órákban az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton, ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Britney Spears fiai modellnek álltak. A két fiatal nemrég kifutóra lépett a párizsi divott hét keretében. Az énekesnő nagyobbik fiát ritkán látni nyilvánosság előtt, ezért is volt meglepetés, hogy bemutatkozott a szakmában. Kisebbik gyermeke ugyanakkor már korábban is részt vett egy Los Angeles-i divat bemutatón, így nem idegen tőle a Rivalda fény.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Britney Spears fiai modellnek álltak. A két fiatal nemrég kifutóra lépett a párizsi divott hét keretében. Az énekesnő nagyobbik fiát ritkán látni nyilvánosság előtt, ezért is volt meglepetés, hogy bemutatkozott a szakmában. Kisebbik gyermeke ugyanakkor már korábban is részt vett egy Los Angeles-i divat bemutatón, így nem idegen tőle a rivalda fény.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választ szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Britney Spears fiai modellnek álltak. A két fiatal nemrég kifutóra lépett a párizsi divott hét keretében. Az énekesnő nagyobbik fiát ritkán látni nyilvánosság előtt, ezért is volt meglepetés, hogy bemutatkozott a szakmában. Kisebbik gyermeke ugyanakkor már korábban is részt vett egy Los Angeles-i divat bemutatón, így nem idegen tőle a rivalda fény.